0: ügynököm, utálom a menedzseremet, nem akarok itt dolgozni, nem jövök ide vissza holnap, nem mindegy, otthon volt egy tokai bor, mondom, oké, tökéletes, én megittem azt a tokai bort magamba, és aztán elkezdtem csinálni magamnak kaját, de szóval úgy általában mindig angolul próbáltam azelőtt csinálni videókat, de amikor nem pörög a nyelvem, egy üveg bor után nem pörög a nyelvem, akkor nem tudok úgy angolul rendesen beszélni, akkor úgy általában úgy magyarul könnyebb.
1: Aha.
0: És leraktam oda a telefont, és úgy mondom, na csináljunk egy jacket potatoet, szóval ilyen, megmondom, hogy az egy ilyen bundás krumpli, a krumpli helyában, berakta a mikróba, és akkor 7 percig meg
1: volt. Ez volt az elsőd?
0: Ez volt az első videó, amit úgy csináltam, és láttam, hogy 20 000-en, vagy 17-20 000 nézték meg úgy pár óra alatt. Mondom, ez olyan soknak tűnt nekem, hogy
1: remélem, hogy hát sok is az első ilyen, videóra.
0: Az első videó, ami úgy elért olyan 10 000 fölött, és utána csináltam még egyet úgy kajával kapcsolatban, mert nagyon sok komment jött arra. Na jó, nem olyan sok, egy olyan 40-50 komment közt volt az a videón, amire tudtam is válaszolni, mert olyanokat kérdeztek, meg mondtak. Szóval utána már úgy próbáltam bemutatni nekik többféle angol kaját, amit eszek, mint például a paradicsomos bab, a pirítóson, és csak úgy elkezdtem menni, aztán az emberek írtak, hogy... olyan jó nézni, ahogy eszel, aztán rájöttem, hogy miért. Azért, mert az emberek szeretik azt a satisfying videókat. A satisfying, azt értem azat, hogy vannak olyan videók, amit úgy a szemnek jó nézni, mert úgy ellazítja, de jó, ez fura, de úgy nem tudom, hogy elmondja, ez a kielégítő videók.
1: Igen,
0: jó,
1: igen.
0: Oké, lehet, hogy...
1: Értem, hogy mit mondasz.
0: Szóval, tudod, mint például van a Tetris játék, és valaki nagyon szereti nézni a Tetris játékokat, mert ahogy
1: a helyére kerül,
0: igen, a helyére kerül,
1: és hogy kielégszik ebben a lelke.
0: Vagy éppen vannak a színező videók, hogy nem mennek ki a vonalból, és nagyon igen. Szépen ugye a vonalon belül színeznek. Szóval ezek ilyen úgy hívják, hogy satisfying videók. Na és ahogy rájöttem utána, ha nézegettem kajás videókat, hogy ez nagyon satisfying, hogy ez jó nézni. Hallani nem. Nem szabad csámcsogni.
1: Nem
0: szabad nyitott
1: szájat. Ha csak nem ASMR csinál az
0: ember. Szóval úgy nagyon fura, mert úgy szeretik azt megnézni, azt, amíg úgy pont úgy kifiguráltam, hogy hogyan csinálják egy jó videót, ami úgy jó is. Hogy ne legyen az a ciki, meg ne hozzam, mert én sem szeretem azt, hogyha valaki csámcsog. Szóval nem akarok csámcsogni a videómban, de közben eszek, szóval nagyon fura, de valahogy
1: kellett gyakorolni ezt okosan?
0: Igazából olyan naturálisan jött, szinte nem is kellett terveznem, csak mindig leraktam a telefont, és akkor a 10 perces beállítottam, hogy elkezdem felvenni a TikTokot, és úgy eszek, aztán pedig úgy vágtam össze, hogy jó legyen. Aztán elkezdtem beszélni a kajálás közben, és ez még jobban tetszett az embereknek, hogy elkezdtem beszélni, hogy adok egy személyiséget ezekhez a videókhoz. Szóval mentünk a 10 000 nézettségből, mentünk az egy ilyen 40 000 nézettséghez, és aztán onnantól, amikor már elkezdtem beszélni, azok a videók értek el 100 000-en felül.
1: Igen, mert van neked egy nagyon szép, most már akcentusos magyarod. Hiába magyar vagy, már van egy akcented.
0: Igen, igen, ezt hallottam.
1: És egy nagyon jó hangszíned van, nagyon szép az orgánumod, hát olyan éles, még nem beszélsz most hangosan, sőt, még mondtam is, hogy picit halkan, és mégis nagyon szép éles orgánumod van, meg ez a szép akcentusod. Az ilyet az emberi fül nagyon szereti. Ja. És szerintem egyébként az is a titka még annak, hogy nagyon jó nézni, hogy ebben a világban, amikor mindenki csak arról beszél, hogy jaj, ez hány milligram fehérje, zsír, szénhidrát, jaj, ez meg ne edd. Hogy látni azt, hogy egészséges ember egészségesen táplálkozik. Nem úgy, mint nem tudom, vannak ezek az amerikaiak, hogy megesznek egy vödör ételt, és azt kell, például undorodom.
0: Én is.
1: Nem bírom azt elviselni. Hanem normális adag ételt megeszik egy ember, és egyszerűen hidd el, hogy tudatalatt is minden embernek már egy idő után nyomasztó, amikor állandóan számolgatják, hogy ebben mennyi szénhidrátot, ebben mennyi kalória. Jó, az ember csinálja magának, de hogy tolják bele az arcodba, hogy te legyél emiatt frusztrált, tudod?
0: Igen, igen.
1: És akkor jön egy ilyen gyönyörű nő, és egyébként még annál is szebb vagy, mint a videókba, ez elég ritka, Hajdú Dorira sokkal szebb, még annál is. Pedig nagyon szép a videókon. Tehát jön egy egészséges, szép nő, aki azt mondja, hogy én eszek. Uh-huh. És ez szerintem jó az ember lelkének. Hogy ilyet lát, tudod?
0: Meg főleg az, hogy magyar kajákat, és aztán néha szeretek úgy mondani dolgokat, ahogy jól esik, most már nem gondolkozok azon, hogy az emberek mit akarnak, hogy mondjam, mint például azt mondják, mindenki mondja, hogy ez nem rizsa, hanem az rizs. Na hát mondom, nem. Nekem ez rizsa.
1: Hát nagyon sok tájegységen rizsa.
0: Én ezt így mondom, anyáik így mondják, így tanították. Tájszólásom van. Ennyi, ezt így mondom, és most már úgy direkt is néha úgy
1: lehet,
0: mondok
1: hogy olyanokat. Többen mondják Magyarországon, hogy rizsa, mint rizs, csak nem publikus. Aha. Mert vidéken nagyon sok helyen rizsa.
0: Igen. Vidéken, szerintem Kemecsi mindenki azt mondja, hogy rizsa.
1: Hát mikor mondja ezt valaki? Nem emlékszem ilyenkor, hogy valaki azt mondta volna, hogy eszel egy húst rizssel. Azt mondja, rizsával. Ugye, hogy ezt mondjuk? Igen. Na. Jó, akkor beismertük, mint egy falusi.
0: Hát meg mi nálunk, úgy, egy cigány családnál a kaja, mi minden nap főzünk. Minden nap úgy főzünk, mint egy hadseregnek, mert ki tudja, hogy mikor kitoppan be. Ez meg a másik, úgy lehet, hogy bejönnek az unokatestvérek, a keresztanyámék átjönnek, és mi olyanok vagyunk, hogy egyből eszel, nem? Akkor is eszel. Eszel, ott van, egyél kicsit, legalább kóstold meg, ha nem kell, ott van, kilakjúval, hogy tudom, odaadjuk a kutyáknak, akkor egyél egy az a
1: szóval nagy konyha van.
0: Hát igen, mi mindig főzünk, szóval nálunk mindig jó magyar kaják vannak, egy kis cigány fűszeresítéssel.
1: Minden meg tudtok kint venni, ugye? Van már magyar bolt, vagy orosz, vagy
0: nagyjából,
1: valami.
0: Nagyjából, igen. Hát vannak egy pár olyan dolgok, amit úgy nem tudunk megvenni. Most hétlen akartam mondani valamit. Mi volt az, amit...
1: Fűszerekről beszéltünk, a füstöl dolgok, nem tudom, vannak a tejföl, túró...
0: Sokan azt mondják, hogy nem találják meg a tejföl, de amúgy most van tejföl.
1: Imi hogy a van angolul a tejföl egyébként?
0: Sour cream.
1: Sour cream.
0: Igen.
1: Ez már egy tejföl. Mert nagyon sokféle feldolgozott tej van, különböző angol nevük, hát nem tudom, 4-5 féle. Van, ami kicsit savanykásabb. Én bevallom, hogy én másfél évig éltem Kanadában, és nem jöttem rá, melyik lesz. De nagyon néha rányúltam, aha, de volt olyan, amiben nagyon savanyú volt, olyasmi volt, mint a kefír, de mégse kefír volt.
0: Igen, tudom, mert van az a fresh cream.
1: Igen,
0: fresh
1: az
0: cream
1: mi?
0: Az is fingom sem. Nem tudom, ezt én még mindig nem vettem.
1: Én is ez a fresh cream, igen, az is más.
0: Nem. Tudom, mint ez a szembe jutott, a csirkenyak. Én annyira szeretem a csirkenyaklevest, amikor a csirkenyak benne van a pörköltben.
1: És nincsen nyak.
0: Nincs csirkenyak, csak van egy ilyen nagy, a lengyel boltban lehet kapni egy nagy tyúk.
1: A farhát, és arra van rajta a nyak, lehet?
0: Nem, azon sincs. Komolyan, nincsen. A farhát sincs. Itt nem tudsz venni, tudod, van az a csontos
1: mit
0: hús.
1: Csinálhatnak vele? Lehet, hogy elmegy kutya kajának, vagy... Szóval oké, van egy csirke, levágják a farhát, mit csinálhatnak vele? Hát ki tudja?
0: Nem tudom.
1: Valamibe belemegy, valami felvágottba, vagy megetetik
0: az chicken nuggetbe.
1: Vagy chicken nugget.
0: Nem, szóval. Nem beszéljük erről, szeretem a chicken nuggetet. Nem.
1: Jó.
0: Nem akarom megutálni a chicken nuggetet.
1: Figyelj, akármit is mondanánk, úgyis megenni.
0: De nem akarom, szóval csak azért hozzáteszem, hogy én még nem találtam csirkenyakat, úgy pontosan olyan csirkenyakat, hogy úgy minden, hogy többszörösen meg tudjam venni, nagyon-nagyon ritka. Lehet, hogy lehet találni, de én még úgy nem találtam.
1: És az egész csirkén se adják?
0: Az egész csirkén, nem tudom. Lehet, hogy nem tudom. Talán benne van, mert úgy benne szokták, úgy benne, aha, van, mindig igen.
1: Igaz.
0: Igen.
1: Tehát bele szokták, lehet rakni.
0: Talán.
1: Nyulat esznek az angolok, ugye? Nyúl, fürj, nincs a boltban?
0: Nem, nincs. Én csináltam egy nyúlpörköltöt, és külön kellett mennem ilyen butchers, tudod, ahol ilyen húsbolt. Ott kellett kikérnem a nyulat. És ilyen farmi...
1: Tényleg nincsenek a nagy, az ilyen nagy hogy mondják, nem tudom, mint az...
0: Bevásárlóközpontokban, igen, igen.
1: Ott
0: igen,
1: nincsen nem. Ilyen nagy boltokban nyúl meg.
0: Ő semmi. Fűr,
1: a fűrjet is, fűr pedig nincs. Eszik az angol. Na hát ez most meglepett.
0: Nem hiszem, fűr. Én még nem találtam.
1: De érdekes.
0: De nyúl az biztos, hogy nincs, mert én már kerestem nyúlpajkötöt, mikor csináltam. Ja. Szóval külön kellett mennem ilyen húsboltban.
1: És te magadtól gondoltad, hogy csinálsz egy nyúlpörköltet?
0: Ami egyszer ettem, mikor még Magyarországon laktunk, egy bográcsba csinált keresztapám nyúlpörköltet, na és az volt az első alkalom, aztán pedig kb. 2 vagy 3 éve csináltunk kint bográcsot, mondom, oké, én veszek nyulat, elmegyek meg, biztos, hogy van nyúl, és valahogy tudtam, nem tudtam, hogy lesz, de mondom, én megyek, veszek, és mentem a bocsőbe, mondom, ott biztos, hogy lesz, megkérdeztem, és van. És itt nem, de az a baj, hogy ez nem vad nyúl, aha, ez farm nyúl,
1: igen,
0: farm nyúl, és nem ugyanolyan a
1: nem ugyanolyan az íze.
0: Nem ugyanolyan.
1: Az egy gyengébb íz, mint egy
0: tudod, még mit vettem észre? Az, hogy a csirkehús itt Magyarországon teljesen más ízű, mint Angliában.
1: Uh-huh. És kinek nem az előnyére?
0: A Magyarország itt sokkal finomabb. Magyarországon sokkal finomabb.
1: Hát figyelj, mindenhol most már úgy etetik az állatokat, hogy egyre kevésbé természetes módon, és hát nyilván Magyarországon ez később kezdődött el, hogy mivel etetik. Aztán nem biztos, hogy Magyarországon veszel egy magyar húst, akkor azt Magyarországról származik. Szóval ez nagyon bonyolult dolog. Például én piacon veszek Magyarországon csirkét, mert állítólag az házi. De még mindig azzal járok a legjobban, mint hogyha bemegyek random egy boltba, most nem akarok, nem a reklámhelye mondani egy bolt nevet, de általában azért a piacon finomabb húst lehet venni, de hogyha bemész egy ilyen franchise, nem tudom neki, na, ott ki tudja, honnan jött ez a hús, nem tudod.
0: Hát
1: szóval
0: igen.
1: Ez nehéz dolog. A legjobb az lemenni falura, és egy kukoricával etetett csirkét a öreg szomszéd asszonytól megvenni. Az biztos, hogy nagyon, nagyon finom lesz.
0: Amúgy úgy érzem, hogy nem mindig fejezem be a mondatomat. Van olyan, amin úgy azt gondoltad, hogy nem fejeztem be, mert azt érzem, hogy tényleg nagyon sokat. Én, ahogy gondolkozok, úgy szerintem a szám nem tud utolérni.
1: Nem tudom, szerintem befejezed, de olyan is van, hogy én szólok bele, nyugítat, neved magadra.
0: Én akkor néha azt hiszem, hogy egyszerűen, hogy azt mondom,
1: hogy sokkal több gondolat van a fejedben,
0: igen,
1: mint amennyit ki tudsz mondani. És akkor emiatt türelmetlen is vagy?
0: Voltam régen, de szerintem megtanultam, hogy hogyan kezeljem ezt a türelmetlenséget amúgy. De régen nagyon türelmetlen voltam, úgy cibáltam a hajamat, meg minden.
1: Idegesít téged, ha valaki lassan gondolkodik?
0: Igen, az igen. Ha valaki lassan beszél, úgy azt akarom, hogy mondd már ki!
1: Aha. Lehet, hogy egyébként jó vezető lenne belőled. Hogyha gyorsan tudsz gondolkodni, akkor lehet, hogy az nem jó, hogyha te párhuzamosan dolgozol emberekkel, mert akkor idegesít, hogy nem tartják veled a tempót, és lehet, hogy belőled inkább vagy jó vezető, vagy egyedül dolgozó, mint például egy pedagógus, ugye ő egyedül áll oda a gyerekek elé, viszont ott meg majd kell a türelem, nyilván.
0: Igen, amúgy ez nagyon fura, ugye az iskolába dolgozok most, és mindenki azt mondta nekem, Dorina, neked nem lesz türelmed ehhez, hogy a gyerekek ott ki fognak idegelni, meg minden. De aztán elálltam az iskolába dolgozni, és nem olyan, mint hogy, egyáltalán nem olyan, mint hogy az emberek azt beállítják. Én nem hallgattam senkire, mondom, oké, mondjatok, amit akartok, én kipróbálom ezt magamnak, és nem olyan, mint hogyha a saját gyereket, hogyha, oké, nem, azt nem azért mondom, hogy van gyerek, nincs gyerekem, de tudom azt, hogy más az, amikor a saját gyereke az embernek nem fogad szót, akkor ez frusztrálja a szülőt, mert azt akarja, hogy fogadjon szót. Ez frusztrálja. Hogyha az iskolában valaki nem viselkedik jól, vagy azt mondja, én nem akarom ezt csinálni, nem tudsz mit csinálni.
1: Igen, és nem érzed ezt a saját kudarcodnak, mert ezt nem te nevelted.
0: Igen, úgy vagyok vele, hogy hát figyelj, nem tudok vele mit csinálni, ha nem akarja csinálni, elmondom neki még egyszer, meg még egyszer, aztán pedig, hogyha nem, akkor vagy kik megy az irodába, vagy pedig, hogy ott van, maradjon csendben, csinálja magának valamit, érted? Úgy nem érdekel, mert hogyha
1: mert nem valaki... Mert nem tudsz vele mit csinálni, neked kell megnevelned.
0: Pontosan,
1: igazából.
0: Ha valaki rossz gyerek, az nem az én problémám, az, érted, én csak egy óra hosszát vagyok ott abban az osztályban, nekem az a lényeg, hogy csinálja meg, amit meg kell csinálnia, és végül megcsinálja. Csak hát úgy, még úgy panaszkodik először, meg
1: hány éves gyerekekkel foglalkozol?
0: 10, és 10-11.
1: Úristen. Hát igen. Most lesz a legnehezebb kor előtt vannak, ugye, kis kamaszodnak.
0: Igen, most jön, most ütnek befele a hormonok.
1: Bizony.
0: Igen. És a fogok is most esik kifele.
1: Igen,
0: és sokszor az osztályban úgy fogják, kiesett a fogam, aztán valaki másnak is kiesik a fogam, mondom, milyen fura lenne, ha felnőttek mondanák ezt egy asztalra.
1: Hogy de jó lenne, hogyha kinőne. Főleg a mostani fogászati árak mellett klassz lenne. Mit tervezel te a te TikTok csatornáddal? Mi a terved? Van-e egyáltalán? Vagy azt mondod, hogy ilyen flow menjen, ameddig tud?
0: Én nagyon szeretnék most, hát már egy ideje már dolgozok egy már sokan is kérdezték, hogy az egyik úszoda ruha?
1: Igen.
0: Swimwear?
1: Igen.
0: Bikini?
1: Oké. Okay.
0: Egyberészes fürdőruha, azaz, okay. Azt mondom, úszoda ruha.
1: Nem
0: na,
1: baj.
0: Ezek a pár olyan szavak, amúgy ez vicces. Néha ilyen szavakat elejtek a TikTokon, és benne hagyom.
1: Szerintem olyan cuki.
0: Úgy vagyok benne, hogy ez ott marad. Ha valaki most ott akar, ki akar javítani, valamik trolla, de írja, hogy jó, nem tudsz beszélni, írjad nyugodtan, nem érdekel. De jó, szóval van egy pár ilyen, egy fürdőruhán már elkezdtem dolgozni egy ilyen. Hát úgy, ez azért van, mert az én családomban mi úgy eldugjuk magunkat, úgy férfiak előtt. Úgy anya is mindig úgy nevet engem, hogy apád kín van, vedd fel a köntöst. Úgy, mit tudom, mondjuk, hogyha keresztapád jön ide, hogy ötöz fel, meg, érted, hogy pizsamába úgy ne
1: szóval
0: legyél.
1: Nem nyitunk ajtót a postásnak bikinibe nyilván.
0: De úgy még csak ilyen kivágott, úgy felső sem.
1: Azt sem
0: úgy, szereted. Igen, szóval az ilyen, hogy vedd fel a köntöst, meg úgy tudom én. Hát úgy nem annyira konzervatív, de úgy mégis úgy anyáik azok. Én nem. De anyáik az ők azok. Szóval úgy igazából én nagyon szégyeltem nagyon sokáig a hasamat. Még mai napig is úgy hiába már túltettem ezen a testképzavaron, még mai napig is úgy vagyok vele, hogy azért néha úgy kicsit zavar, de aztán úgy már át tudok lépni azon a negatív gondolkodáson, ami mindig úgy eszembe jut, mert régen én nagyon-nagyon sokat, én szinte tükörbe csak azokat, csak a negatívat mondtam magamnak.
1: Oh.
0: Szóval úgy ez a bikini, amit úgy már terve van, ez azért van, hogy önbizalmat adjon, főleg abban az időben, amikor az embereknek fel kell venni a fürdőruhát.
1: Oké, de mi van ezzel? Mert amúgy tudom, hogy te gondolatban végigmondtad a mondatot, de nekünk nem. Tehát mi van a fürdőruhával? Tervezed?
0: Már megterveztem egy fürdőruhát, igen.
1: Így, oké, mert te olyan suliba jártál, ahol megtanultál tervezni,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen, szóval megterveztem egy fürdőruhát, mert meg is van az egyik minta, csak hát a logó még egy pár dolog.
1: Készítettél a mintát?
0: Szóval egy gyárral felvettem a kapcsolatot.
1: Hát megőrülök komolyan. Tényleg?
0: Igen, van is képem róla, majd megmutatom neked, de van videóm fent a TikTokon, ahol az emberek kérdezik, honnan van ez a bikini, honnan van ez a bikini, nem mondtam, hogy én csináltam, majdnem zsogára lesz.
1: Na látod, erről pont lemaradtam. Szóval van egy saját fürdőruhád, van egy terméked,
0: igen.
1: Aminek a logóján még
0: alakítani. Igen.
1: Tudjuk a nevét egyébként?
0: Hát az a baj, hogy én azt gondoltam, hogy Hajdúnak fogom hívni, Y-nal, de nem tudom még.
1: Még nem vagy benne biztos.
0: Még nem vagyok benne biztos. Te mit gondolsz, mi lenne egy jó név?
1: Nem tudom, én nem csinálnám Hajdúra, azért, mert volt olyan mosógépgyár, vagy nem tudom.
0: Tényleg? Azt jó tudni.
1: Mosógép, régen volt. Mosógép, meg mi volt? Meg hűtőszekrény, meg nem tudom mi. Mondjuk azt biztos tudnánk rögtön, hogy magyar. De a Dorina név is nagyon szép. Azzal is eljátszhat, nem?
0: Van egy olyan melltartó, vagy mi underwear, ilyen fehér nemű márka, aha. És az a neve, hogy Dorina, Angliában. Ez az egy kicsit...
1: Hajdú Dorina ott van a TikTokon, meg lehet keresni, és ajánlani neki szép neveket erre a kollekcióra. Már biztos vagyok benne, hogy amilyen jól pörög az ő agya, meg fogja találni a megfelelőt.
0: Hát igen, ez csak egy olyan álom, ez még a TikTok előtt volt, ezen gondolkozok, hogy ezt szeretném megcsinálni, de igazából én az a személy vagyok, aki én nagyon-nagyon borzalmasan utálom magam sok mindenben, és így mindig bántam magam, mindig találok egy olyan pontot, amiért tudom éppenséggel bántani önmagam.
1: Na
0: és
1: hát.
0: Mindig azt mondom a TikTokon, hogy engem nem érdekel, mit mondanak a trollok, mert én önmagam ellensége vagyok, érted? Senki nem mond olyan rosszat, mint én magamnak.
1: De érdekes, Dorina, mert a videóidnak meg tök a másik igen, az, hatása van.
0: Igen, igen.
1: És akkor ez olyan neked, mint valami öngyógyítás, hogy...
0: Igen.
1: Ugye a videók?
0: Ez 100% igaz. Ugyanis én, amikor előveszem a kamerát, úgy nem úgy bántom magam, hogy azt mondom, oh, csúnya vagy ez, nem. Azon már túl vagyunk, már kb. 19 éves korom óta már nem csinálok ilyeneket, szóval úgy már azon túl vagyunk. Nekem nagyon nagy testképzavarom volt 15 éves korom óta. Én evészavarjaim voltak, és ez a testképzavar

0: automatikusan, igen, állandóan gondolkodsz egy dolgon.
1: Igen, igen. És túl gondolom, és odáig viszem a dolgokat, hogy már nem tudok aludni a stressztől, és ezt meg kellett tanulnom kezelni, és csak pszichológussal tudtam megtanulni. Aztán végül elértem odáig,
0: akkor volt neked egy ilyen inzomniát, hogy nem aludtál? Volt nem, olyan időszak?
1: Nem inzomnia, csak hát nem mondom, hogy fenn voltam olyan sokáig, de úgy nem nagyon tudtam. Felkeltem, és akkor sem éreztem magam úgy kipihennek. Úgy mindig felkeltem, és azzal a gondolattal keltem fel, amivel elaludtam.
0: Aha. De egyébként jól alszol most már?
1: Most már igen. Mámosan úgy alszok, mint a tej.
0: Jaj, de jó.
1: Már
0: irigykedem.
1: Igen?
0: Igen.
1: Mert?
0: Hát figyelj, hogy majd telnek az évek, aztán ilyen nagymama korú leszel, az elmúlik, de a testkép zavar is. Tehát amikor fele annyi kiló voltam, mint most, és ezt komolyan mondom, akkor azt hittem, hogy brutál, kövér vagyok, 43 kilóval, azt gondoltam, amíg valonnan le kell folytnom. Uh-huh. Amikor meg az ember már ebbe a korba kerül, azt nem érdekli, hogy hány kiló, csak legyen olyan méretű nadrág a boltban.
1: De egy komolyan. Jó kis mackó.
0: Tudod, amikor pici lány voltam, akkor már az fájt, amikor 36 férről 37-re nőtt a lába, uh-huh, hogy ez nem olyan csinos. Most meg egy számmal nagyobb cipőt vegyek, hogy beleférjen a minden zokni.
1: Igen,
0: tudod?
1: Igen. Szóval, két zoknit is fel kell venni.
0: Kit érdekel már ilyenkor. Szóval idővel ez átformálódik.
1: Ez én ugyanígy, szóval már én is így gondolkozok. Már most az a gondolkozás, ami most van, hál' Istennek, hogy beszéltem azzal a pszichológussal, és megértette velem, hogy mi az, amit csináltam. Mert én mindig ezt mondom a TikTok követőimnek is, hogy az, amit... szóval, hogy a negatív dolgokat felépítetted a fejedben éveken át. Mert nem csak egyszer mondtad el magadnak, ez nem egy éjszakán át történt meg az, hogy te elkezdted így utálni magad, hanem ez éveken keresztül mindig, de csúnya vagyok, de kicsi ez a nadrág rám, szóval kövér vagyok, érted? Akkor egy nagyobb nadrágot nem a nadrágnak kell, hogy jó legyen rád, hanem te neked kell, hogy jó legyen a nadrág. Szóval most már így gondolkozok, de érted, ez, amit éveken át, ahogy minden nap, ez éveken át történt, minden nap az, hogy így, szóval éveken át úgy cseszteted magad a tükörben, és szóval ez így felépítődik a fejedben azt, hogy ez a, igen, ez a valóság most már. Szóval ez nehéz visszafordítani, ez nem egy nap alatt fogod visszafordítani ezt az egészet, ezt nem fogod tudni úgy visszafordítani, érted, egy éjszakán át. Szóval a negatív gondolkodásodat pótolni kell egy jóval. Szóval amikor jönnek azok a negatív gondolatok, muszáj pótolnod egy jóval, és nem egy éjszakán át fog megtörténni ez a csoda, hogy végre most már elfogadod magad, hanem idő kell hozzá, ez a napi pozitív beszélgetés önmagadhoz. Tudom, cikinek hangzik, meg azt, hogy jaj, hogy most én nem fogok magamnak, de tényleg ez az, ami segít, mert te fogalmad sincs arról, hogy amikeket úgy gondolsz magadról, úgy nem mondod ki, érted, nem direkt mondod, hanem már ez már a megszokott gondolkodásmódod, ez a negatív gondolkodásmód. És ahhoz, hogy ezt megváltoztass, muszáj a rosszat a jóval pótolni. Meg kell tanulni. Mint például olyanokat voltak, hogy elmúlt 6 óra, én már nem ehetek most már, hogyha eszek, akkor el fogok hízni, meg ez, meg az. Most már úgy vagyok vele, elmúlt 6 óra, az agyam tudja, hogy hány óra van, a hasam nem, és nem az agyamat is etetem, igen, hanem a hasamban megy a kaja, és a testemnek kell a kaja, mondja a testem, mondja nekem azt, hogy mi kell, ha éhes vagyok, akkor eszek. Szóval úgy, mert máshogy fogom, mert teljesen máshogy fogom fel a dolgokat, ez, és már jó ez, szóval ez az, amit át akarok adni a TikTokon, úgy ez az, amit észrevettek az emberek. Amikor sokszor mondták, hogy jó, hogy vagy így megelégedve magaddal. Szerintem senki nincs megelégedve magával. Én nem fogom azt mondani, hogy én teljesen magabiztos vagyok. Szerintem senki nincs megelégedve magával.
0: És ez
1: magával.
0: Jó szerinted? Hogyha nincs megelégedve senki magával. Az mire jó? Hova vezet? Nem az lenne jó, hogyha mindenki meg elégedve
1: az
0: valamilyen
1: Az lenne jó,
0: szinten
1: mert
0: magával.
1: Akkor nem zavarná sok mindenkit, sok minden, de viszont hát hogyha nincs megelégedve magával, akkor lehet, hogy törekszik arra, hogy valamiben fejlesz-e önmagát.
0: De hogy külsőleg gondolom.
1: Hát külsőleg, vagy éppen hogyha tanulmányaiból van szó, az úgy oké, hogyha tanulmányokról van szó.
0: Dorina, mondok arra valamit. Vannak sajnos olyan emberek, akiknek nem jó a genetika, ahogy megszületnek, egyik lábuk rövidebb, meg sajnos vannak deformált emberek például, igen, igen. Vagy olyan külső

0: esztétikai hibákat mutató genetikájuk, amivel nem tudnak mit kezdeni. És nyilván ezek az emberek nem elégedettek magukkal. De az, hogy valakin van 5 kiló, vagy 3, vagy nem most önmagához képest mennyi. Mert nyilván egy anorexiás 43 kilóval azt mondja, van rajta 10, pedig nincs, tudod?
1: Igen.
0: De nem gondolom, hogy lenne egy olyan számérték, hogy azt mondom, hogy ez a nő akkor felel meg, akkor létezhet az életben, hogyha ennyi és ennyi kiló. Ez nem létezik, ez egy fikció, ezt csak kitalálták valamilyen médiumok, médiában, vagy valamilyen olyan ember, akik nem gondolták ezt, milyen rossz szíjes hatása van egyébként ennek. Mm. Szóval lehet, hogy van egy nő, akinek valamiért neked jobban tetszik a teste. Bár nem látod, mert minden photoshop az egész világon. De lehet, hogy az meg azért sír, hogy bárcsak olyan szép arca lenne, mint neked. Mm. Szóval az ez egyik embernek igaz. Ez a szebb, a másik az. Vannak olyan emberek, akiknek csak a telt nők tetszenek, minél terebélyesebb, annál vonzóbb neki.
1: Igen.
0: Vannak férfiak, akik csak a vékony nőkkel próbálnak. Egyébként ennek is van pszichológiája, mert általában a minél soványabb nőket, a minél gyávább férfiak képzeld el szokták azt választani. Nagyon érdekes, egyszer majd csinálok erről egy műsort, megírom a hallgatóknak. Szóval mindennek megvan a pszichológia, de egy biztos, hogy valahol a világban van egy férfi, aki pontosan, akinek te vagy a tökéletes, és ez fordítva. És ezen kívül meg nem mindegy.
1: Hát igen.
0: Most képzeld el, hogyha 100 férfi között állna egy nő, és ott kéne gondolkodni, úristen, most melyiket válasszom, mert nem az a tökéletes, hogy pont egy legyen.
1: Igen.
0: A többivel úgyse tudsz mit csinálni. Ez olyan, hogy hiába van 80 ágyam otthon, amikor csak egybe tudok belefeküdni. Nem?
1: Ez nagyon igaz. Sajnos, hát igen, most már értem azt, hogy miért kérdezted, hogy jó dolog ezzel. Abban jó, szóval, hogyha valaki úgy mentálisan, vagy éppen mentálisan próbál változtatni, és nem vagyok elégedett a tanulmányi eredményeimmel. Uh-huh. Ez egy jó dolog.
0: Okay.
1: Ez egy jó dolog, hogyha attól függ, hogy min akarsz változtatni, de hogyha egy olyan dolog, hogyha tudsz változtatni, az jó dolog. De hogyha van egy olyan dolog, amit nem tudsz változtatni, vagy éppen nehezen tudsz változtatni, akkor nem azt jelenti, hogy meg kell ölnöd magad az elmédben. Mondjuk, hogyha el vagy hízva, és azt gondolod, hogy neked le kell fogynod 20 kilót, mert hogy ez borzalmas, és oké, akkor örüljünk annak, hogy el tudunk menni az edzőterembe, és tudunk szállni magunkra naponta egy órát, és ezt megérdemeljük, hogy így elmehetünk a gymbe, az edzőterembe, és hogy emiatt e felé elkezdtünk dolgozni. De nem úgy a legjobb dolog e felé dolgozni, hogy oké, én utálom magam. Szóval ezért ez az elégedetlenség, igen, értem, hogy mit mondod, és ez nagyon igaz. Sajnos hiába, én is sokszor próbáltam így gondolkozni az, hogy oké, hogy vannak olyan emberek, akik akik az utcán alusznak, akik éheznek, a minden, akik bármennyit megadnának azért, hogy olyan életük, érted, nekem nincs egy, nem, érted, nekem nem mondhatom, nem panaszkodhatok, van tető a fejem fölött, van kaja az asztalon, van munkám, szóval...
0: Értelmes vagy, szép vagy.
1: Pontosan tudok olvasni, tudok látni, hallani, beszélni, járni, az egyik legjobb, érted, már az, hogy tudunk járni, barátom mindig azt mondja, az, hogy ki tudod törölni a saját segédet, az már luxus.
0: Így van.
1: Az már luxus az, hogy te elmész a WC-re, vagy éppen az, hogy elmész a boltba, és veszel egy kenyeret, tejet, tojást. Az már luxus. És vannak sok olyan, akik sajnos ezt nem tehetik meg, igen.
0: Így van. Ez szóval... így teljesen egyetértek. Ha megnéznénk, hogy milyen dolgokat birtokolunk, hogy a világnak hány százaléka, az emberek hány százaléka birtokolja az, és meglepődnénk rajta, hogy hány ember van, aki nem tudja azt megtenni, hogy elmegy, nem tudom, a boltba és vesz magának mindent, húsít, meg gyümölcsöt, meg zöldséget, meg mindenfélét, meg hogy akármelyik nap eszünkbe jut, csak úgy lemegyünk a boltba és veszünk valamit.
1: Igen.
0: Hogy mennyi hely van a világon, ahol ez nem adott, vagy a tiszta ivóvíz,
1: igen,
0: vagy az, hogy gyümölcsöt, zöldséget eszel, hát ez nagyon, igen, néha itt szembe kell nézni magunkkal, hogy mi milyen szerencsések vagyunk.
1: Hát igen, pontosan. Szóval néha a változtatást az jó pontból is el lehet indítani, nem muszáj az, hogy elégedetlenség, mert sajnos akkor az emberek elkezdik érezni azt a hálátlan érzést is, hogy ó, hogy nem akarok, mert van egy olyan vita erre, hogy ó, nem akarok így gondolkozni, hogy az emberek nem akarom ezt gondolni, mert akkor hogy én nem vagyok hálátlan, és akkor hogy ezzel támadnak, hogy én nem vagyok hálátlan, hogy örülök ennek, de és ez is az, úgy hogy ez úgy, ez az, amivel úgy általában úgy vissza tudnak támadni vele, de ez nem azt jelenti, hogy hálátlan vagy, hanem az, hogy kicsit felfogod az, hogy mire is vagy képes, hogy
0: hát
1: mi is az, amire...
0: Van. Az ember újabb és újabb dolgokat nem produkál az életében, csak mindig azt mondja, hogy jó, ez elértem, ezt aztán kész.
1: Igen.
0: Akkor nem halad sehova, akkor unalmas lesz nyilván az élete, de nagyon örülök, hogy te azt beláttad, hogy pozitívnak kell lenni, és ami a legérdekesebb, hogy mi még soha nem beszélgettünk, de hogy én így indítottam a beszélgetést, hogy te egy teljesen a testkép zavar ellen szólnak a te videóid, pedig akkor még nem mondtad, hogy neked volt ilyen probléma, látod, minden látszik, tehát minden, ez olyan jó szándék volt abban, amit csináltál, vagy olyan gyógyító hatása van, hogy nekem az volt az első reakcióm. Szeretem nézni ezt a kislányt, mert ebben a mai világban, ahol mindenki az egész testét akarja állandóan lefogyasztani, felpumpálni a száját, igen, még ennyi szempilla, ez a haj se elég, és nem az, mert engem az sem, tehát hogy nekem nincs közöm ahhoz se, ha valaki tyúktollakat hord a fején. Ha ő azt szereti, akkor az teljesen rendben van. Én nem kritizálom az embereket, csak hogy ilyenkor mindig elindul egy lavina, hogy még mindig nem jó, még mindig nem jó,
1: igen,
0: nagyobb,
1: igen.
0: Ott nagyobb legyen, ott kisebb legyen, ott hosszabb legyen, és akkor nem is az élettel foglalkozik,
1: nem,
0: hanem folyamatosan a tükörrel. És én azt láttam a te videóidban, hogy te egy természetes lány vagy, szeretsz enni, ezt jól előadod, egészséges, vagy mentálisan, és hát ez a cuki kis akcentusod,
1: igen,
0: hogy milyen aranyos.
1: De most már hál' Istennek, igen, és amúgy ezt én sem gondoltam. Most így már egy év telt el azóta, mióta úgy TikTokot csinálok, és az emberek, ahogy így kommentálták ezeket a dolgokat, utána úgy jöttem rá, hogy mégis lehet, hogy jó lenne elmondani, hogy igen, én ezzel küzdöttem régen, csak hogy az emberek láthassák az is egy tájszólás amúgy.
0: Meg hát nem használod a nyelvet.
1: Igen, de mindig azt mondom, lássák, vagy lássátok. Szóval így láthatják azt, hogy, hogy most én milyen, mi hol vagyok, hogy mentálisan az, hogy ahol a videót, ami felrakok, az, hogy régen én, képzeld el, régen én is a házat nem hagytam el szempilla nélkül.
0: Tényleg?
1: Mm-hmm. Szempilla nélkül, szemöldököm, ha nem volt kifestve, nem hagytam el a házat. Nem érdekelt elkésnem az iskolába, a szemöldökömet ki kell festeni.
0: Jó, hát fiatalság, és, bolondság, tudod, szokták
1: és,
0: mondani.
1: De most már azért is gondoltad azt, hogy szebb vagyok élőben, mert a TikTokon én úgy felrakom magam, hogy akkor keltem fel, vagy mit tudom én smink nélkül, a hajam borzas. Az önöketesem is mondta, hogy te mindig olyan kócos vagy a TikTokon. Mondom, és akkor...
0: Látod, ez így nekem nem tűnik fel.
1: Nem?
0: Igen, nem. Nem, nagyon helyes vagy rajta, semmi gond nincs vele.
1: Sok...
0: Talán azért még szebbnek látszol, mert hogy milyen magas van. Én azt gondoltam,
1: eloszlik,
0: hogy vagy
1: kiló,
0: ilyen, egy ilyen 1,60, 1,65, tehát lehet, hogy azért már arctípusod miatt gondoltam, hogy picit alacsonyabb vagy, de még azt szeretném, azon kívül, hogy nagyon örülök, hogy ilyen sokat tudtunk beszélgetni, szerintem érdekes, izgalmas volt, hogy azért azt ne add fel, hogy te egy nagyon, nagyon mutatós lány vagy, hogy esetleg elmenj egy, leadd a casting irodába, vagy valahova a kis portfóliódat, mert szerintem nagyon helyes vagy, és azt mondtad, hogy vonz a televíziózás.
1: Nagyon-nagyon. Remélhetőleg a TikTokon majd el tudok érni egy pár olyan helyre az életembe, hogy nem tudom, hogy kicsit úgy büszke legyek, hogy nagyon, hogy elérjek valamit a TikTokkal. Remélem, majd eljutok odáig egyszer, és majd talán majd tévében szerepelni, nem tudom, talán.
0: Jó, nagyon lenne. Izgalmas vagy, sokoldalú, kreatív, ezt nagyon jó hallani. Hát egy pici, hát nem tudom, mekkora városkából jöttél egyébként.
1: Kicsi amúgy.
0: Pici helyről jöttél, és ott vagy Angliában, és jól érzed magad, és megtanultad a nyelvet, és nem tagadod meg a magyar érzéseidet se a gasztronómiában, se a kommunikációban, és ez szerintem nagyon jó. Nagyon kellemes volt veled beszélgetni.
1: Köszönöm.
0: Én nagyon kellemes ünnepeket kívánok neked, meg jó
1: neked is.
0: Készülődést, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és örültem, nagyon-nagyon jót beszéltünk. És kellemes ünnepeket kívánok a Rádió Addig hallgatóinak is.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Addig.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Du menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Állarc mögött rejtőzik a szív, mi fáj?

0: Rádió Di. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Di-ben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Di-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
1: Eltörlik a kötelező 5000 forintos kamarai tagdíjat, már ősszel újraindulhat az Erasmus program az egyetemeken. Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az intézkedés közel 900 ezer vállalkozást érint. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt írta, tudomásul veszik a kormány döntését a vállalkozók kötelező éves hozzájárulásának eltörléséről. Sőt, emlékeztettek, ők már korábban is felvetették, hogy a vállalkozókat kevésbé terhelő megoldást kellene találni. Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi fél évben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus programban, mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára. Kacz Sándor hozzátette, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik rövid mobilitással külföldön tanulhatnak. Teljesen majd a tavaszi fél évtől fog a program felfutni. Nyílt pályázaton keresi 9 megye és a főváros kormány megbízottját a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium. Október 1-ig még a vármegye főispán megnevezések élnek, onnantól azonban újra a megye és kormány megbízott lesz a hivatalos megnevezés. Az idén is szervez környezetvédelmi ellenőrzési akciót a közutakon a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet az Európai Mobilitási Hét részeként. Az ellenőrzések célja a forgalomban résztvevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata. Az akcióban a területileg illetékes közlekedési felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra a szelektálok.hu oldalon. Az ország legnagyobb szemétszedési akciója idén október 12-e és 18-a között lesz. A programok közül kiemelkedik az önkéntes teszelt akció, amelyhez találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Ennek keretében gyűjthető bármi, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető, zsákba helyezhető és elszállítható, így főként a háztartási jellegű hulladék. Gumikacsák, műkörmök és fülhallgatók is szerepelnek a Yellowstone Nemzeti Park idei nyári leltárában. A park munkatársai megmutatták, mi mindent gyűjtöttek össze a hőforrások és gejzírek környékén. A szokatlanabb leletek között 5 AirPods fülhallgató, 1 inhalátor, 6 átlátszó, a fogak helyzetét rögzítő sín és 15 műköröm is szerepel. A játékokból 2 gumikacsa, kisautók és egy 2010-es gyorséttermi játék is előkerült. A munkatársak kedvencei közé pedig egy nagyjából 5 centis vámpírnaplók könyvecske került.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Di. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Di FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: Mai vendégem Szomora Zsolt prímás, az Üllői Roma Önkormányzat elnöke, a Farkas Gyula Tradíció Egyesület elnöke, valamint a 100 tagú cigányzenekar hegedűse. Köszönöm szépen, Zsolt, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszöntök, én is mindenkit köszönöm a lehetőséget.
4: Az apropó, amiből beszélgetünk a mai nap folyamán, az, hogy augusztus 18-án lenne Farkas Gyula 105 éves. Ugyebár Farkas Gyula a rajkók atya, így szoktuk őt nevezni, és ennek kapcsán szervezel egy megemlékezést a Fiumei úti temetőben.
5: Igen, hát nagypapám Farkas Gyula 1921-ben született, augusztus 18-án, és hát ennek az emléknek, ennek az évfordulónak szeretnék emléket állítani. Most lenne 105 éves, és azt gondolom, hogy hát az ő neve és tudása megérdemli azt a megemlékezést, amit eddig már sokszor létrehoztunk az ő emlékének, és most a Fiumei úti művésztemetőben lesz a sírjánál a megemlékezés. Eddig ott még nem szerveztünk, volt már többször a muzsikus cigányok parkjában, ugye, ahol szobra van, többi muzsikus barátaival egységben, és volt már neki ugye a megemlékezés a József körút 46 szám alatt az emléktáblájánál is, de itt a temetőben még nem volt, úgyhogy várunk ide szeretettel mindenkit augusztus 18-án kedden 14:30-ra, ahol lesz egy kis koszorúzás, gyertyagyújtás, és hát a tanítványai kollégái, ismerősei, akiket ő tanított, akik az ő keze alatt nőttek föl, azokat várjuk szeretettel hangszerrel.
4: Tanítványok, itt nem csak néhány növendékről van szó, hanem több ezer kiváló cigányzenészről. Tulajdonképpen ő generációkat nevelt ki, hiszen valójában, amikor megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben, onnantól kezdve ő folyamatosan tanította a Rajkó zenekart, és folyamatosan adta nekik át a tudást a zenekari órákon, egészen 1990-ig a haláláig. Aki nála tanulhatott, akár a Rajkó zenekarban, akár más úton módon, az nagyon-nagyon szerencsés, hiszen tényleg csak a legjobbak részesülhettek abban a képzésben, amiben ő részesítette ezeket a gyerekeket. Akkoriban hetekig tartott egy felvételi, aki be akart kerülni a Rajkóba.
5: Hát igen, rengeteg jelentkező volt, rengetegen szerettek volna rajkósok lenni, de hát ebből egy nagyon nagy szűrés volt, nagyon nagy követelmény és elvárás volt ott a Rajkó zenekarban, hát a többek között ő volt az egyik, aki eldöntötte ugye, hogy ki az, aki megfelel ebbe az iskolába. De hát én azt gondolom, hogy sok gyerek volt úgy, hogy ugye még nagyon kezdő, vagy nagyon előjárta a zenei tudásának, de ő azt látta, már ő azt meg tudta állapítani bőle, hogy mire és melyik hangszere hogyan alkalmas, mit tud belőle kihozni, vagy éppen ismerte az apukáját, a családját, és tudta, hogy az egész család tehetséges, vagy éppen milyen rejtett tehetség rejlik abban a gyerekben, úgyhogy ő ezt nagyon jól tudta és látta a gyerekekben, úgyhogy ezt tudta kamatoztatni is.
4: Ez egy különleges képesség egyébként, tehát amikor ránéz egy pedagógus egy gyerekre és látja rajta, hogy ő most nem alkalmas arra, hogy ő prímás legyen, hanem őt inkább átirányítjuk cimbalomra, vagy nagybőgőre, vagy ki tudja, milyen hangszere. És legtöbbször ebbe bele is talált kiválóan.
5: Igen.
4: Hiszen mindenki elmondta eddig, hogy ő neki valóban volt ez a fajta különleges megérzése. Ez a hatodik érzék.
5: Igen, igen. Hát volt neki tényleg egy borzalmas nagy érzéke, egy rálátása erre, hogy például volt olyan neveket lehetne sorolni, számos nevet, akik tényleg híres muzsikusok lettek, kiváló muzsikusok lettek, de nem úgy kerültek be a Rajkóba, tegyük föl, hogy ő prímásnak készült, vagy éppen hegedűs volt, és fantasztikusan játszott azon a hangszeren, amin ő felvételizett, és mégis áttette másik hangszerre, és még nagyobb sikert tudott elérni, úgyhogy ez neki szerintem egy isteni adottság volt ez, mert ezt igen. Erre az ember azt gondolná, hogy valaki játszik csellón, fantasztikusan, nagyon ügyes, nagyon tehetséges kisgyerek létére, és hát az embernek eszébe nem jutna, hogy áttegyen másik hangszerre. Hát miért? Hát abban jó, amit csinál. Ügyes, tehetséges, sőt, nagyon is. És ő áttette, tegyük föl hegedűre, és abban még jobb volt.
4: Ja.
5: Úgyhogy ez egy külön adottság, én azt gondolom.

0: két évtizede tanítok ugyanolyan piciket, mint ahogy Farkas Gyula is tanította a kis roma gyerekeket a Rajkóban. És meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon nehéz megmondani akár egy zeneiskolai felvételin, hogy ki az, aki alkalmas rá, ki az, aki megfelelő lesz arra, hogy valami különlegeset produkáljon. Tehát ez idő kell, míg az ember megismeri a növendéket, főleg, hogyha még esetleg nem tud játszani egy hangszeren egyáltalán, akkor meg aztán tényleg időt kell adni egy gyereknek, hogy kibontakozhasson, megismerje a hangszert, megpróbálja megszeretni még jobban. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés az, hogy kinek mi az a hangszer, ami valójában az ő sajátja. Farkas Gyula erre kiválóan ráérzett, úgyhogy tényleg én is azért beszélek így róla, hogy egy különleges érzék, mert erre nagyon-nagyon-nagyon kevesen képesek. Nekem ez a tapasztalatom az elmúlt 20 év alatt. Beszéljünk még egy picit róla olyan tekintetben, hogy valójában, amikor ide jönnek hozzám az interjú alanyok, cigányzenészek, akkor nagyon sokuk közülük természetesen a Rajkóban tanult, és meg kell, hogy mondjam, mindenki az egekig magasztalja Farkas Gyulát, pedig nagyon szigorú ember volt. De nyilván más biztos, szemszögből én ismered, de hogy emlékszel rá?
1: Hát mindenképpen úgy, ugye, hát én, mint ugye a nagypapám, hát én a lakáson ugye láttam rengeteget, úgy, hogy jöttek hozzá a tanítványok, magán tanítványokként. És hát ő hazajött a Rajkóból délután, megebédelt, és már ment is, be is jöttek a tanítványok, és késő estig tanította őket legkülönbözőbb hangszerekre. De hát az ember ezt úgy látta gyerekként, ugye én 12 éves voltam, amikor elment, hogy attól függetlenül, hogy otthon tanított, ő ugyanolyan elvárásokkal és ugyanolyan szigorral tanította őket a legkülönbözőbb hangszerekre, mint a Rajkóban, nem csak az iskolában követelt meg tőlük rendet és iskolai viszonyok közt tanított szigorúan, hanem otthon is. És hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy adottság volt neki, hogy ő, meg hát lehetőség is, hogy ő ezt mint iskolában is ki tudta bontakoztatni, ezt a tudást, ezt a fajta pedagógiát át tudta adni a gyerekeknek, tudott iskola szinten tudást, tanítást adni, de közben otthon is tudta őket tanítani, és ott már nem csak a Rajkónak az iskolai falain belül azt a fajta zenei elvárás, zenei igényeket, zenei műveket, hanem otthon tegyük fel, aki már előre haladottabb volt, és tegyük fel, akarta a cigányzenét vagy repertoárt tanulni, az ugyanúgy ment hozzá, és tanulta azokat a dolgokat, amire itthon is a nagyvilágban szükség volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy előny és lehetőség volt őnek is, meg hát a gyerekeknek is, akik tanultak tőle.
0: Én azt gondolom, hogy a tanítási módszere az ebben a műfajban nem egy különleges dolog, de azért mégis nála látjuk azt, hogy iskolai keretek között ő alkalmazta a kézről való tanítást olyan mértékben, hogy hihetetlen mennyiségben jöttek ki a kezelolt diákok.
1: Igen.
0: Tehát ő úgy tanította a gyerekeket, alapvetően nyilván tanított másként is, csak ez volt az egyik módszere, hogy gyere csak ide, gyerekem, megmutatom neked. És akkor elhegedülte, vagy elcimbalmozta, vagy elbőgőzte, vagy...
1: Pontos.
0: Tehát, hogy megmutatta a gyereknek, hogy akkor hogy kell eljátszani, és a gyerek pedig fület, kagylózott, mondjuk így.
1: Látta.
0: És leutánozta, visszautánozta, de hát ez teljesen természetes ebben a műfajban, hogy nem kotta alapján tanulnak a gyerekek, hiszen ezek, még ha le is vannak írva kottában ezek a remek művek, annak ellenére a stílust, az egésznek a hangulatát, a lényegét a zenének, azt nem tudjuk kiolvasni a kottából. Én, mint klasszikus zenész, nem feltétlenül úgy fogom olvasni azt a kottát, ahol le van írva Farkas Gyula szerzeménye, mint akár te. Hiszen te azért jobban ismered ennek a műfajnak a sajátosságait, az előadói praktikáit, és teljesen másként adnánk elő ugyanezt a dolgot. Tehát szükséges ahhoz a kézről való tanítás, hogy át tudja adni a növendékeknek a tudást. Igen, de hogy tapasztaltad ezt a kézről való tanítást? Te mit láttál ebből?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó módszer, egy nagyon inkább gyorsabban haladó tanítási módszer. A másik meg az, hogy én azt gondolom, vagyis hát azt láttam, hogy ő tanított otthon, meg hát a Rajkóban, meg hát a gyerekeknek is a tapasztalat ezt adta vissza, hogy könnyebben, gyorsabban tanultak tőle. És az igazság, hogy a klasszikus zenében én azt gondolom, hogy azért is nehéz a klasszikus zene, mert kötött. a szabályok, a gotta, a leírása, a tempó, bármilyen jelzés, azt úgy kell elsőtől, és ezt mind össze kell olvasni. Akkor valaki kézről tanul, akkor sokkal könnyebb maga az új rendet, az ütést, hol ütöm meg, hol húzom meg, milyen vonóval, kápánál, középen játszom, milyen vonásnemmel. Ezek egyszerre láthatóak, hallhatóak, és tegyük föl, lehet, hogy kevesebb van, de 2 másodperc alatt megvan egy taktus.
0: Ez így van. Na de várjunk csak egy picit. Tehát én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy azt hiszem, hogy nincs még egy olyan tanár a közelben, aki kézről tanít klasszikus zenét, mint én. Hiszen én a zongorát nem mindenkinek, de egyes növendékeimnek kézről tanítom meg. Hiszen hogyha van például egy nehéz darab, akár egy Bach zongora verseny, vagy egy Rachmaninov prelüd, amiben rettenetes mennyiségű hang van, akkor ezt a kottát nem fogja tudni leolvasni egy 10 éves gyerek, vagy egy 9 éves. De ha én ezt megmutatom neki szépen lassan, ütemről ütemre, ahogy ezt a Gyula bácsi csinálta a növendékeivel, akkor viszont hihetetlen eredményeket lehet elérni, és nem csak az a lényeg, hogy gyorsan megtanulják ezek a növendékek, ezeket a zeneműveket, hanem nagyon erősen benne marad a memóriájukban, akár évekre, évtizedekre, hiszen a rajkosok pont erről számoltak be, hogy még mindig emlékeznek arra, amit a Gyula bácsi tanított nekik. És visszatérve a klasszikus zeneoktatásban való alkalmazásáról, ez bizonyított tény, hogy ez működik, és nekem ezek a növendékeim, akiket így tanítok a Farkas Gyula bácsinak a módszerével, azok számos nemzetközi zongoraversenyen érnek el kiváló eredményeket. Tehát működik a módszer, nem csak klasszikus zenénél, de ő ezt iskolai keretek között alkalmazta, és lényegében ez az ő újdonsága, ez az ő kiválósága, amit felismert, hogy ezt lehet így is csinálni a Rajkó zenekar keretén belül.
1: Igen, én azt gondolom, hogy azért régen ő előtte is voltak, akik ugyanígy tanítottak kézről, mert hát az étteremben, a kávéházakban,
0: így van,
1: a legnagyobb muzsikusok bármilyen hangszeren ugyanígy nem kottából tanították a gyerekeiket, a tanulókat, ugye, akik egy kávéházban fölcseperedtek, vagy éppen a legnagyobb primások mellett zenekarokban voltak tanulók, hanem ugyanígy kézről tanultak, látták, hallották, amit csinálta a zenész. De én azt gondolom, hogy ezt iskolai keretek közt ez ő csinálta ennek a módszernek talán a kifejlesztését, hogy mégis iskolai keretek közt tanulunk, de közben a módszer az meg kávéházi cigányzenész.
0: Ősi módszer.
1: Pontosan, tehát a régit.
0: Így
1: igen.
0: Van.
1: De én azt gondolom,
0: tradíció.
1: Hogy ez
0: annyi... Apáról fiúra. Igaz? Tehát ez így működött.
1: De én azt gondolom, hogy ez egy annyira jó módszer, annyira sokkal gyorsabb, sokkal egyszerűbb, sokkal átélhetőbb, megélhetőbb, sokkal jobban a gyerek azt a zenész az sokkal hamarabb tudja magáénak tenni azokat a hangokat, azt a ritmust, azt a zenei felfogást, előadást. Nem kell hozzá kottába, egy kottába annyi mindent lehet jelezni, megírni, beletenni, eljátszani, de ezt mind meg kell külön tanulni, egy vonásnemet, egy hangsúlyt, egy dinamikát, egy előadásmódot, stílust, és ez bele van írva egy taktusba, de ezeket nem lehet csak azért, mert el tudom olvasni a kottát, én azt gondolom, eljátszani rögtön. Viszont ha valaki megmutatja a kézről, akkor ez működhet rögtön.
0: Igen, igen.
1: Persze kell hozzá gyakorlás, és ugyanúgy foglalkozni kell vele, de a klasszikus zenében ezek a fajta dolgok sokkal nehezebbek, és azokat a dolgokat külön mind meg kell tanulni, legyen az egy vonás, egy vibra, egy stílus, ezekkel mind foglalkozni kell. És hát talán ettől ő ezt tudta szerintem, hogy maga a klasszikus zenét hogyan lehet a cigányzenébe, a kávéházi cigányzenének a stílusát úgy megtanítani, hogy az ne legyen túl megterhelő, és közben az a fajta tudás, az a fajta minőség mégis elérhető, és kijön a zenén keresztül.

0: másik nagy, hogy úgy mondjam, specializációja a Gyula bácsinak az volt, hogy ő kiválóan tudta átültetni a nagy klasszikus darabokat, akár egy Liszt második rapszódiát, egy Kodály galántai táncokat, és akkor még sorolhatnám a Rajkó zenekarra kimondottan. Igen. Tehát ő kiválóan hangszerelt, és tudta, hogy a cimbalmon hogyan kell, és hol kell megütni azt a hangot, hogy az jól szóljon, és hogy az úgy szóljon, mint ahogy majdnem, de sőt, még jobban szóljon, mint egy szimfonikus zenekarnál.
1: Hát igen, én azt gondolom, hogy ezt azért ő is otthonról az apukájától hozta, sőt, még a nagyapjától is, mert az ő apukája is zeneszerző karmester volt, ő is zenekarokat tanított be. Megvan ugye nekem ez a kis könyve, ami az Országos Cigányzenészek Szövetségének a tagsági igazolványa, és hát abban benne van ugye, hogy 1936, ha jól emlékszem, a tagsági igazolványnak az éve, és hát ott van, úgy van bejelölve ő, a nagypapámnak az apukája, idősebb Farkas Gyula, hogy karmester. Nem a hangszere van, de amúgy hegedűs volt, és hát őnek is az apukája, mert pedig Győrbe tanított katonazenekart, úgyhogy ezt látta, hozta magával ezt a fajta tudást. Én azt gondolom, hogy maga azok az értékek is már, amiket ő otthon látott, hallott, azok mind a klasszikus zenére alapultak. Például az ő apukája, hogy 1897-ben Wagnert hangszerelt cigányzenekarra.
0: Jó, de...
1: Szóval ebbe az ember egy picit belegondol, csak akkor

0: klasszikus zeneművekre. Hiszen mondjuk, hogyha egy zenekar nem minden tagja tudott kottát olvasni, akkor ott mondjuk igényelték azt, hogy akkor betanítsák nekik ezeket a darabokat. De ha még tudtak, akkor is odajött valaki, mondjuk egy karmester mondjuk így, aki betanította őket, és mutatta nekik, hogy akkor ezt játsszák, így játsszák, úgy játsszák, hiszen megvan a műfajnak a sajátossága, amit nem feltétlenül úgy ismert, mint egy klasszikus zenész. Hiszen ők szórakoztató zenészként, mondjuk így mai szóhasználattal, ők azért játszottak mindent. Nótákat, csárdásokat, palotást, és még sorolhatnánk is akkor például többek között, hogyha kértek tőlük olyat, hogy hát akkor valami Wagner tudnátok nekünk játszani, akkor ők Wagnert játszottak. És az volt a szenzáció ezekben a zenekarokban, hogy órákon keresztül játszottak folyamatosan, megállás nélkül, és pörögtek a fejükben a zeneművek, és mindez kotta nélkül, és hát ennek nem véletlen lett világszenzációja, tehát a világon egyedülálló volt ez, amit a magyar cigányzenészek tudtak.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ez nagyon régre-mére vissza kell nézni, nyúlni, és belelátni, hogy ez hogyan működött, hogyan alakult ez ki nálunk, mert ugye egy spanyol cigányoknál, francia cigányoknál, szintó cigányoknál ezek a stílusok, amiket ők saját zenei stílusukat előadnak, képviselnek, abban ez nem jelenik meg. Ezt egyedül csak a magyar cigányok csinálták egészen, még a Nagy-Magyarország idején is, és én azt gondolom, hogy ez az örökség mai napig megvan, de ha visszamegy az ember, az egyik kedvenc, nagy kedvenc primásom, ugye idősebb Magyar Imre, hát ők is olyan szinten játszottak cigányzenét, hogy az a legmagasabb kvalitású zenészeket igényelte, és tényleg olyan szinten adták elő, hogy fantasztikus mai napig öröm őket hallgatni, de közben mindennek, amit játszanak a cigányzenében, a nótásba, a csárdásba, előadnak egy verbunkost, abban is a klasszikus zene az alap. Maga a minőségi igényesség az a klasszikus zene. Az volt az irányadó, én azt gondolom, és ahhoz tették hozzá a cigányzenei stílust. Mm-hmm. Azt a fajta előadásmódot, persze, hát ezekhez jöttek a hangszerek, ugye, de maga a hangszerelés, maga az elosztás, az már akkor is a klasszikus zenéhez volt igazítva, és az volt egy nagyon nagy irányadó, én azt gondolom, a magyarországi kialakult a cigányzenében, a kávéházi cigányzenében.

0: Én ezekre a zenekarokra úgy tekintek, mint a legkiválóbb vonós négyesekre, vagy kamara zenekarokra. Hiszen mondjuk, hogyha vegyünk egy kisebb zenekart, most ebben az esetben van egy prímás, terces, egy brácsás, egy cimbalmos, bőgős és egy klarnétos, igaz? Tehát ez mondjuk egy 6-tagú zenekar. Ott annyira tökéletesen együtt kell működnie minden egyes hangszernek, akár ha kíséretről van szó, akár ha szólót játszik a klarnét, vagy a cimbalom. És ez a fajta a témának az átadása, átvétele. Ennek úgy kell megszólalnia, mint egy tökéletesen megkomponált hány vonós négyesnél.
1: Pontosan.
0: Csak ez ott születik meg, abban a pillanatban.
1: Igen, hát azok a plusz érzékek, azok a plusz cigányosságok jönnek, én azt gondolom, attól lesz cigányzene. Mert mindenki le tudja játszani a verbunkost is, meg a nótát, meg a csárdást is, mert normálisan le van írva minden, maga a szólamok, de attól még nem lesz cigányzene. De ők annyira bele tudták ezt a fajta egyéniséget tenni, hogy attól lett cigányosság. Most valaki például, hogy a Magyar Imre hegedül, ugye az egy fantasztikus, legmagasabb szint talán a klasszikus zenében is, az a fajta vibra, tónus, előadásmód, hangszerkezelés. Ez mind a klasszikus zenéből jön, de közben meg azért, mert ő tanult és kiváló hegedűs volt, megállta volna helyét szerintem bármelyik szimfonikus vagy nagy zenekarban is, abban az időben, de lehet, hogy még szólistaként is.
0: Hát sőt.
1: Én azt gondolom, hogy az ő zenekari tudások, például ide visszamenve a Magyar Imréhez, hogy az a fajta, eljátszanak egy csárdás, most kezdődik a tánc. Uh-huh. A szó szerint egy kamarazenekar adta elő. Szólamok, stímek, mikor, ki mit játszik, milyen betétek, szünet, meghatározóan stílusok, egyéniségek voltak ott, az egész zenekar erről szólt. Az most így nekünk csárdásnak tűnik, de én azt gondolom, így, ha az ember egy picit belehallgat minőségébe, akkor az egy kiváló kamarazene, csak cigányok adták elő, cigányosan.
0: Na most ehhez kellett egy karmester többek között.
1: Pontosan.
0: Farkas Gyula ebben az esetben, igen, aki betanította a zenekarnak, igen, akár igen, a Rajkó zenekarnak pont az ő esetében. Sőt, ő mondott egy olyat egyébként az egyik interjújában, hogy ezek a gyerekek, ezek nem úgy születnek, hogy tudják ezeket, igen, a igen, stílusokat, meg ezeket
1: beléjük
0: a...
1: Beléjük kell nevelni.
0: Igen, beléjük kell nevelni ezt a cigányosságot, pontosan, igaz? Ezt mondta, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen, igen. Hát ő erre tanította a gyerekeket, hát meg a hangszeren is azt kifejezni, mert hát most voltak kiváló szenzációs hegedűsök, vagy éppen bármilyen hangszeren, akik klasszikus zenét is tanultak az mellett, ugye, a Rajkóban, de lehettek volna klasszikus zenészek is, attól még a cigányosságot kellett, hogy belenevelje őket, vagy éppen ránevelje őket, megmutass, hogy az mitől verbunkos, mitől cigányos egy nóta, vagy egy énekes hogyan kísérek. De például a klasszikus művet, azt már egy picit klasszikusosabban, de közben meglegyen a cigányos, vagy magyaros jellege.
0: Na de mégis, ha egy Rajkó zenekar előad egy Brahms magyar táncot, vagy a 100-tagú cigány zenekar előad egy Brahms magyar táncot például, vagy egy Liszt rapszódiát, és akkor még sorolhatnám, tehát klasszikus műveket, amikben azért a forrás a cigány zenéből ered.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Dikát. Romákról nem csak romáknak. Já sei, já vou me sentir.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából, és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik jelének Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozó Irodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz, helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Farkas Gyula 105. születésnapjának évfordulójáról tartanak megemlékezést augusztus 18-án 14:30 a Fiumei úti temetőben. Ennek kapcsán beszélgettünk unokájával, Szomora Zsolttal, aki mesél Farkas Gyula, vagyis a Rajkók atya legendájáról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!

0: Én mindig azt javaslom ilyenkor, hogyha ezeket tanítom, akár a növendékeimnek, akár mondjuk ezeknek az zongora változatát, hogy persze-persze meg kell hallgatni szimfonikus zenekari előadásban, de hallgassuk meg ugyanúgy a száztagú cigányzenekar előadásában is, mert ők valahogy másként, más ízzel játsszák, igaz? Na most itt említsük meg, hogy a száztagú cigányzenekarnak a nagy része régi rajkósokból áll.
1: A megalakulásánál ugye 40 éves most a száztagú cigányzenekar, én azt gondolom akkor meg a 99% a rajkós volt.
0: Így van.
1: Úgyhogy, de hát még most is mondhatjuk azt, hogy aki már nem a rajkóban tanul, de éppen az apukája rajkós volt, ugyanazt a rendszert, ugyanazt az iskolát viszi tovább. Úgyhogy olyan, mintha ő is rajkós lett volna.
0: Nagyon fontos egyébként a Gyula bácsinak a gyerekkorát szerintem megemlíteni, hiszen ő a Rigó Gábor féle zenekarban már a 30-as években játszott, abban a Rajkó zenekarban,
1: igen, igen.
0: Hiszen azt is Rajkók zenekarának igen. hívták, akik az Ostende kávéházban muzsikáltak. Tehát ő ott sajátította el ezt a technikát, ezt, hogy a fiatal cigánygyerekek, hiszen a Rajkó az fiatal cigánygyereket jelent.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy fiatal cigánygyerekeknek a zenekara. És ő ezt ott sajátította el. Tehát valójában nem ő találta föl ezt a dolgot, persze, hiszen ilyen már volt, sőt a 19. században, tehát az 1800-as években is azért már voltak fiatal cigány gyerekekből álló zenekarok, akiket szintén rajkóknak hívtunk.
1: Persze. Én azt gondolom, hogy hát ezek a fajta kezdeményezések, kávéházak, éttermek, csárdák, ezek mind alapul szolgáltak annak, hogy ez a fajta muzsika, ez ilyen szintre tudott jutni, vagy éppen ki tudott így alakulni, és hát ilyen ismerté, vagy elismerté, és hát populárissá vált, inkább imádom.
0: Szoktuk mondani, hogy hát az a 19. század második felében főleg, tehát az aranykorban, azért ez a nemzeti önkifejeződést is tulajdonképpen segítette. Tehát akkor ébredt rá a nemzet, hogy igazából ez olyan magyaros kifejeződés. Hát a nóta, igen. A csárdás. Ez nem osztrák, ez magyaros.
1: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon ez nem is cigány volt ez.
0: Persze.
1: Ez nem cigány zene.
0: De akkor miért hívjuk cigány zenének?
1: Mert mindig cigányok játszották évszázadok óta. És hát ugye...
0: És Liszt is egyébként pont ezt említi.
1: Pontosan.
0: Hogy, illetve ő azt hitte, ez a cigányoknak a saját zenéjük.
1: Igen, igen.
0: Aztán persze mindenféle Liszt-vita feltárta, hogy valójában ez magyar zene, ezt tudjuk, de azért mégiscsak, amikor a cigány előadók játsszák ezt a stílust, akkor beleteszik az ő saját lelküket, az ő saját
1: temperamentumukat,
0: alkotó előadásmódjukat, és mégiscsak azért én azt mondom, hogy a cigány zene azért, tehát megvolt az a létjogosultsága, hogy miért hívta Liszt ezt valójában cigányzenének. Nem csak azért, mert csak ők játszották, és
1: persze.
0: Ezt hallotta mindenki a főurak társaságában, hanem azért, mert egy olyan stílust teremtett.
1: Igen, és hát Liszt is nehezen tudta ezt a kérdést megfogalmazni jól, vagy éppen rájönni erre, hogy ez most micsoda, mert ugye a cigányok muzsikálták autodidakta módon, ők alakították ki, ők kezdték el a stílust, ők alakították maga a zenét, de közben ez nem a saját cigány zenéjük lett, hanem a magyarországi kultúra zenéje lett, én azt gondolom. De közben egybe a cigány zene is. Szóval ezért nehéz ez a kérdés. Mert például ez a spanyoloknál, egy flamenkónál ez nem kérdés. Flamenkó cigányok játszanak.
0: Na most, hogyha egy magyar ember ír egy magyar nótát, és cigányok adják elő. Akkor igen. Most a cigányzene vagy magyar zene? Igen, ugyebár igen. Mindig ez a kérdés, hogy persze. Akkor ez most...
1: Az operett is ugyanez szerintem.
0: Hát persze.
1: Az operett is maga az egész a 19-18. Századnak a zenei kultúrájáról, a magyar történelemről, a magyar kultúráról szól az egész operett világa is.
0: Igen, én is azt gondolom egyébként, nem kell, hogy elválasszuk ezt a kérdést, hiszen ez a magyar kultúra része, pontosan. Ami az európai értékeknek, ez az egyetemes kulturális örökségnek valójában egy kiemelkedő gyöngyszeme is. Ha már az európai kulturális értékeknél tartunk, mindenféleképpen említsük meg az UNESCO-nak a szellemi kulturális örökségét. Hiszen a Rajkó módszer, vagyis a Farkas Gyula által használt oktatási metódus, az bekerült 2016-ban a szellemi kulturális örökségek listájára.
1: Pontosan.
0: Ugyanúgy egyébként, mint a Kodály módszer, aki egy-két évvel később került csak föl erre a listára. De Tehát ez is, igen, ez igen, is nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy, hogy mennyire büszkék lehetünk Farkas Gyula örökségére. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ezt a kérdést ápolni, és nem véletlenül beszélgetünk a 105. évfordulóján is Farkas Gyulának a születéséről, és az ő munkásságáról, hiszen ez egy olyan jelentős valami a magyar zenekultúrában, zenetörténetben, oktatástörténetben, hogy erre muszáj emlékeznünk.

0: Farkas Gyula zeneszerzői munkásságát a Rajkó zenekar repertoárisége motiválta, és az, hogy a zenekart új, mutatós produkciókkal állítsa dobogóra. Ennek a kettős igénynek a kielégítését szolgálta a most következő zenekari szerzeménye is.
1: A Farkas Gyula Tradíció Egyesületnek vagy az elnöke milyen lépéseket terveztek a következő időszakban arra, hogy ezt a tradíciót ezt még jobban ismertét tegyük, nem csak Magyarországon, hanem akár a világ számára is?
2: Igen, hát az Egyesülettel szeretnénk azon munkálkodni, hogy maga Farkas Gyula tudása, zenei nagysága és értéktára ne menjen feledésbe, és hát most azon dolgozom, hogy a kottái, a saját szerzeményi nótái megjelenjenek, legyen ennek egy kis kézzelfogható kis nótáskönyve, és hát szeretnénk ezeket a nótákat most följátszani énekesekkel, cigányzenekarral, és hogy ezek a nóták megmaradjanak, hallható, kézzelfogható legyen, ezt mindenképpen szeretnénk, de hát ugyanúgy azt a többi szerzeményeit is, mert vannak neki olyan szerzeményei, olyan saját megírt kottái, amik még nem hangoztak el, nem lettek se fölvéve, se stúdióban, sem pedig bármely nagy színpadon a világon nem lettek előadva. Nekem megvannak ezek a kották, és ezeket most szeretnénk majd feljátszani egy kisebb, nagyobb zenekarral, meglátjuk, hogy hogyan, miként lesz erre lehetőségünk, de mindenképp szeretnék dolgozni, hogy az ő tudása és nagysága, zenei értéke ne menjen feledésbe, és hát a következő generáció, akik sajnos nagyon kevesen vannak, mondhatjuk, ők ezt tudják tanulni, ápolni, és hát megismerni ezt a fajta tudást, ezt a fajta kottaanyagot, amit ő leírt és megálmodott, meg hát amit a Rajkósoknak továbbadott, úgyhogy ez, én azt gondolom, ez a feladat, ez ránk vár, úgyhogy van mit csinálnunk, úgyhogy ezt szeretnénk mindenképpen megoldani az Egyesületen. Meg hát mindenféle olyan zenei rendezvényt, olyan programot szeretnénk szervezni, ahol Farkas Gyulának a tudása, értéke megjelenik, bemutatkozik.
1: Mi várható egyébként az augusztus 18-ai megemlékezésen? Bizonyára sokan ott lesznek, mint egyébként minden megemlékezésen, sokan szoktak lenni. Akár a száztagú cigányzenekarnak a tagjai is ott lesznek?
2: Igen, hát a száztagú cigányzenekarból is jönnek, és hát meghívott vendég lesz ugye Gerendás István, a Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakiskola igazgatója, ugye, és hát aki a nagyapámat ugye fiatal korától ismerte, ezzel a dolgozott, együtt dolgoztak, és hát szeretnénk azokat az embereket elhívni, akik a Rajkóval, a nagyapámmal kapcsolatban bármivel együtt dolgoztak, együtt működtek, tanultak, de legyen ez egy újságíró, költő, vagy éppen kultúrszakember, közművelődési szakember, akik hát nagyon sokan vannak, de hát régebben én azt gondolom, hogy még többen voltak, mert hát a Rajkó egy akkora összefonódási pont volt az egész kulturális életben, hogy rengetegen ismerték őt, rengetegen dolgoztak vele, legyen ez népzenész, tánczenész, énekes, előadó, koreográfus, táncosok, és hogy hát ezek a fajta emberek, ezek nem mondjuk azt, hogy elment az a fajta idő, és hát már nincs megjelenítve Farkas Gyulának az emléke és tudása. Én azt gondolom, hogy erre szükség van és kell, és hát a tiszteletünket tegyük meg. De én azt gondolom, hogy ezen a megemlékezésen fontos, hogy egy gyertyagyújtással, egy koszorúzással tiszteletünket tegyük, és hát amik vannak ismert nótái, azokat szeretnénk eljátszani neki, és hát reméljük, hogy minél többen eljönnek. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel.
1: Ha már így a cigányzenét említettük, én azt gondolom, hogy nem csak a Farkas Gyula tradíció szorul arra, hogy mindenféleképpen ápoljuk az emlékét, és őrizzük ezt a fajta tudást, hanem jelen pillanatban, mivel a cigányzene sem a fénykorát éli, ezért én azt hiszem, hogy ott is azért akciótervekre van szükség ahhoz, hogy valahogy egy picit visszahozzuk a régi fényét. Most látunk olyan kezdeményezéseket politikai oldalról, többek között volt egy ilyen az elmúlt napokban, hogy Roma Kulturális Fórum, ahol többen felszólaltak, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a kultúrpolitikában annak érdekében, hogy a cigányzenét valamilyen célzott formában támogassák, de nem csak a cigányzenét, hanem Barca Horváth Józseffel beszélgettünk éppen itt a minap arról is, hogy hogy egyes fúziós lehetőségek is adottak arra, hogy például a jazz és a cigányzene kapcsolatán keresztül többen megismerjék a cigányzenét, vagy többen hallgassák, vagy a klasszikus zene és a cigányzene, hiszen hogyha mondjuk akár a popzenével vegyítjük a klasszikusokat, amire régen azért sok példa volt, de még manapság is, vagy az operát a popzenével, akkor megismerhették a nagyobb, szélesebb tömegek ezeket a réteg műfajokat, mint a klasszikus zene, vagy mint az opera, és esetleg elkezdtek érdeklődni az iránt. És ezáltal természetesen egyre jobban szélesebbé vált az a közönség, az a tábor, akik elkezdték hallgatni mondjuk a klasszikus zenét és az operát. Tehát vannak ilyen tervek a cigányzenével kapcsolatban is. Szerinted ezen kívül mondjuk milyen lehetőségek vannak arra, vagy milyen szükséges támogatások lennének arra, hogy valahogy visszahozzuk a cigányzenének a fénykorát?
2: Hát igen, nagyon nagy szükség van rá, én azt gondolom, és igény és elvárás is van rá. Én azt gondolom, hogy elsőnek nem is a támogatás kell ehhez, anyagi támogatásra gondoltam itt most, hanem az a fajta felismerés, hogy mi az, amitől nem működik olyan szinten, amire az a fajta felismerés, az a fajta információ kell. Én azt gondolom, hogy most rájöjjünk arra, és ennek a műfajnak azok a cselekvői, akik ebbe lépést és szervezésben tudnak tenni a jelen és a jövő érdekében, azok a fajta emberek tudják ezt eszközölni, megismerni, információ, ellátni őket. Ez, én azt gondolom, a mi feladatunk lesz, hogy ezt a tudtukra adjuk, vagyis hát ők ezt felismerjék, hogy ez mitől, hogyan jutott el ez a fajta kultúra, ez a fajta szakma ide, hogy nagyon kevés étterem, nagyon kevés vendéglátó van, aki ezt foglalkoztatja, van, aki ennek a fajta műfajnak teret és lehetőséget ad. Én azt gondolom, hogyha ezt fölismerik, erre rá tudunk mutatni, és a tények ezt fogják mutatni, hogy ez hogyan és miként jutott el sajnos ilyen szomorú silány sorba, akkor rájövünk arra is, hogy hogyan kell ezt újraéleszteni, mert én azt gondolom, hogy remény mindig van, és hát a zene az nem halhat ki. Mindig kell utánpótlás, de sajnos nagyon kevés az utánpótlás. És főleg a kávéházi cigányzenében. Én azt gondolom, a popzene felelment nagyon az irány. Nagyon sok fiatal, tehetséges és jó, kiváló zenész van a popzenében, akik most nem cigányzenét tanulnak, nem kávéházi cigányzenét, nem cimbalmosnak, nem brácsásnak tanulnak, hanem popzenét tanulnak, basszusgitáron, dobon,

tenni, ezt összehozni, egyeztetni. Az igazság, ott vagyunk nagyon nagy bajban, mint mi zenészek, előadók, hogy mi ehhez nem értünk. Én azt kimerem jelenteni, hogy mi sajnos ebből, vagy ha értünk is, akkor nagyon kevesen, nagyon kevés az az ember van, aki ezt konkrétan tanulja, vagy éppen tanult ezt a fajta szakmát, felismerést, hogy ezt ezzel miként hogyan kell tudni, hogyan lehet bánni, mit kell eszközölni, hogy ez az utánpótlás, ez valahogy elinduljon, valahogy újra kialakuljon. Ugye a Rajkó az 90-es, a nagyapám halálával az egy nagyon nagy hanyatlásnak indult, utána hál' Istennek még a Mészáros Tibi bácsi tudta ugye tanítani a Rajkókat, de én azt gondolom, hogy már az utánpótlás az már nem az volt, mint a Rajkó fénykorában. És sajnos most meg egyáltalán nincsen utánpótlás, de ezt a fajta műfajt nem szabad engedni, hagyni, hogy kihaljon, de sajnos nagyon-nagyon nagy az esélye, hogy kihalásra van ítélve. De én azt gondolom, hogy ezt fel kell ismerni, és el kell fogadni azt, hogy ez ellen muszáj tenni. De én azt gondolom, hogy ez a fajta zenei képzés, amit mi kapunk, amit kaptunk Rajkóban, Száztagúban, zenekarokban, ez a fajta képzés, ez a fajta tudás, gyakorlat, ez arra szolgált, hogy mi zenészek, együttesi muzsikusok, kávéházi zenészek, vendéglátó zenészek legyünk, és azt, amit kell, azt a vendéglőben, színpadokon elő tudjuk úgy adni, hogy az megfelelő legyen. Viszont arra mi nem vagyunk szocializálva, nevelve, tanítva, hogy mi saját magunkat, a zenét, a műfajunkat hogyan kell menedzselni, hogyan kell életben tartani. Szóval ez itt nagyon nagy probléma nálunk, és azt gondolom, hogy ebben nagyon kevés az az ember is, aki ebbe kompetensen, hozzáértőként belelát, vagy éppen bele tudna nyúlni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy együtt szakemberek, vendéglátósok, iskolavezetők, tanárok, diplomás szakemberek, olyanok, akik ebbe tenni akarnak, és látják azt, hogy mi a baj, mi a probléma, mekkora a baj. Ők akarnak úgy tenni, hogy ez teret és lehetőséget adjon azoknak, akik ebbe tudnak tenni. Mert én azt gondolom, hogy ha ez nincsen akarat és elszántság, akkor ez sajnos vakvágányra van ítélve. De ahogy hallom is a hírekből, és hát a sajtóban az ember értesül róla, ez a fajta kerekasztali megbeszélés, tárgyalás, ez most azért jött létre, ugye, hogy a roma kulturális értékeket megmentsék, tegyenek érte, legyen egy összefogás. Én azt gondolom, hogy a kávéházi cigányzene egy nagyon-nagyon fontos nagy szelet ennek a megbeszélésnek, ennek a cselekvésnek, és hát ezt nagyon-nagyon jól kéne összehozni, hogy ez maradandó legyen, ne rövid távon, hanem hosszú távon tudjon teret kapni, és fent tudjon maradni.

0: Ha megnézzük a múltat és összehasonlítjuk a 1990 előtti időszakot és az azutáni időszakot, akkor láthatjuk szerintem, hogy nyilván akkor sokkal divatosabb volt a cigányzene, a magyar nóta. Most ez egy másik kérdés, hogy mi a cigányzene, de ebbe most ne is menjünk bele, tehát igazából hívhatjuk szórakoztató zenének is. Alapvető kérdés, hogy mások voltak a szokások is. Tehát az, hogy sokkal több élő zene volt, ha végigmentünk a körúton, akkor ott számos étteremben, szórakozó helyen élő zene volt, és ezt igényelték az emberek, és ezt nagyon szerették. És természetesen volt egy fizetőképes kereslet is, akik ezt megengedhették maguknak, hogy akkor ők szórakozzanak.
1: Pontosan.
0: És ennek volt egy kultúrája, hogy hogyan mulatott a magyar. Tehát ez egy összetett kérdés volt. És ami szerintem ebből a szempontból az egyik döntő kérdés, és legfontosabb talán, hogy volt egy olyan kultúrpolitikánk, ami már az 50-es évektől kezdve azt célozta, hogy Magyarországot azért úgy határozzuk meg, hogy a gulyás, a cigányzene, az alföld, tehát hogy ezek az értékek azok...
1: Csárdás, gulyás, paprikás, igen.
0: Pontosan. Tehát, hogy igen. Ezek azok az értékek, ami miatt idejön egy külföldi, és akkor ezt a különlegességet hallgathatja.
1: Hát igen, ez így egyben sehol nem volt kézzelfogható, hallható, látható.
0: Ez egy országimás. Ez egy kultúrpolitika. Tehát, pontosan. Hogyha én ezt akarom magamról közölni...
1: Nekem akkor törekedtek, igen.
0: Ez egy cél volt.
1: Igen.
0: Ennek érdekében az államosított vállalatok és éttermek, azok természetesen közreműködtek ennek a kultúrának a terjesztésében.
1: Megtartásában, igen.
0: Megtartásában, ez egy nagyon fontos kérdés. Az utánpótlás biztosítva volt, hiszen a Rajkó zenekart fenntartották, ők adták a cigány muzsikusoknak az oktatási központját, ahonnan kikerültek a zenészek. Tehát ez is biztosítva volt. Volt egy szervező iroda,
1: igen.
0: Ami külföldre is, és természetesen belföldön is szervezte ezeket a koncerteket, hiszen a koncerteknek a menedzselése az nem a zenésznek a feladat.
1: Pontosan.
0: Tehát megvolt ez a fajta egység, én azt látom, még az 1990-es évek előtt, ami kellett ahhoz, hogy valójában divatossá tehessünk egy műfajt. Ezek mind kellettek.
1: Mindennapi legyen. Igen.
0: És ezeket most támogatták. És ezeket teljes mértékben
1: igen.
0: Támogatták. Igen. Pénzügyileg is. Hiszen pontosan. A Rajkó zenekar iszonyatos mennyiségű pénzt kapott a KISZ-en keresztül, igen. Tehát az ifjúsági szervezeten keresztül. Sőt, vitték a hírét, a nemzetközi hírét úgy is, hogy vitték őket különböző világifjúsági találkozókra.
1: Fesztiválokra.
0: Most az egy dolog, hogy ezek a világifjúsági találkozók, ezek a szocialista blokknak voltak a találkozói, de hogyha ezeket olyan fesztiválokra vitték volna, ahol nem csak a szocialista blokknak a fellépői lettek volna, akkor ott is bizonyára különböző díjakat nyertek volna, hiszen annyira jók voltak,
1: persze,
0: és annyira egyediek
1: voltak. Ez voltak Japánban, Ausztráliában, Amerikában, Kanadában, mindenhol.
0: Aztán volt például Rajkónak egy üdülőközpontja, ahol a nyári oktatások folytak. Aztán
1: nyári tábor volt.
0: Volt pénzük a mindennapi oktatásra, volt egy buszuk, tudtak
1: még
0: menni.
1: Volt minden háttér, szóval ami kellett.
0: Meg pontosan erről igen. Van szó, hogy a háttér az teljes mértékben
1: igen,
0: megvolt.
1: Adott volt. Erről se a nagyapának nem kellett gondolkoznia, gondoskodnia, vagy éppen a fejét törnie, hogy hogyan mennek a gyerekek valóban fellépni, vagy
0: igen. Hogyan
1: lesz holnap a próbán, tegyük fel világítás, vagy ki fogja befűteni az épületet. Erről igen. Nem volt szó. Arról sem volt szó, hogy hogyan jutunk el egy koncertre, vagy a gyerekeknek honnan lesz hangszerük. Ez mind adott volt, szóval ez egy borzalmas nagy segítség volt, és egy olyan jó lehetőség, ami a gyerekeket, meg a tanárokat is ugye segítette abba, hogy a Rajkó meg az utánpótlás működhessen. Na most itt van egy nagyon nagy probléma, hogy ezek most nem adottak egyáltalán.

0: A mai este folyamán Szomora Zsolttal, nagypapájára, Farkas Gyulára, a Rajkók atyjára emlékeztünk, akinek augusztus 18-án 14:30-kor tartják a megemlékezését a Fiumei úti temetőben 105. születésnapjának évfordulója alkalmából. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velem a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Dick. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, közölte a miniszterelnök. A Facebook oldalára feltöltött videójában Magyar Péter azt mondta, a kormány döntött, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. A vagyonosodási vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is ki fog terjedni, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása, és azokra is, akik most töltik be, vagy a jövőben fogják betölteni ezeket a tisztségeket. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az 50 000 forintos utalvány. A szociális és családügyi miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Államkincstár rendszerében. A vége felé tartanak az átvilágítások minden minisztériumban, a tudományos és technológiai tárcánál még 50 ügyet vizsgálnak, mondta az Inforádió műsorában Tanács Zoltán. Hozzátette, a következő 1-2 hétben még biztos, hogy lesznek további feljelentések. Új igazgatóság és felügyelőbizottság irányítja a MÁV csoportot, közölte a közlekedési miniszter. Az új igazgatóság olyan közlekedési, vasúti, pénzügyi és tudományos szakemberekből áll, akiknek komoly feladatuk lesz abban, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek valódi változást hoznak az utasok számára. Részletes szakmai tájékoztató jelent meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a tűzifa 5%-os adókulcsának alkalmazási feltételeiről. A kedvezményes áfakulcsa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, valamint a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú fűrészporra és fahulladékra vonatkozik. Visszafizette a 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a fővárosi önkormányzat, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy szerda estig 118 milliárd forint helyi iparőzési adó előleg érkezett meg, és a főváros ebből fizette vissza a hitelt. Szigorú belkereskedelmi és vámügyi szabályokat hagyott jóvá az Európai Parlament, és új uniós vámhatóság létrehozásáról is döntött. Az unióba értékesítő unión kívüli online platformoknak importőrként kell eljárniuk, így ők felelnek a vámeljárásokért és a vámok megfizetéséért. November 1-től uniós szintű kezelési díjat vezetnek be a kis csomagokra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dickben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András. A mai napon tartották Farkas Gyula a Rajkók atyának megemlékezését születésének 105. évfordulójának alkalmából. Ennek kapcsán beszélgettem unokájával, Szomora Zsolt prímással, aki a beszélgetésünk harmadik részében tovább mesél nekünk a cigányzenéről, illetve nagypapájáról, Farkas Gyuláról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!

0: Tehát akkor Szigeti Ferenc, azért az ő nevét is említsük meg természetesen. Pontosan. A nagypapád Farkas Gyula, és itt kiemelem a Rajkók atya mellett, hiszen azért Szigeti Ferenc is kellett ehhez, hogy a Farkas Gyulának a műve az alkotása, tehát a Rajkók azok kiteljesedjenek, persze. És ezt egyébként a Gerendás István is mindig elmondja, és ebben a tekintetben tényleg igaza volt, hiszen ő már egészen 76-tól ott volt a Rajkó zenekar mellett, mint nevelő tanár.
1: Pontosan.
0: Ez volt 1990 előtt. Utána viszont természetesen megváltozott a gazdasági környezet, magánkézbe került az étteremláncoknak a többsége, a művészeknek a kiközvetítése sem volt központi, hiszen akkor már lassan lehetett alkalmazni mindenkit. Igen. És szépen lassan megszüntették pont ebből kifolyólag a vizsgarendszert.
1: Pontosan.
0: Is. Tehát mindent leépítettek. De most ebben a környezetben természetes, hogy nem életképes egy műfaj. Hiszen, hogyha valami nincs támogatva, mondjuk a klasszikus zene nincs támogatva, ami európai értékünk egyébként, akkor a klasszikus zenének se lesz szerintem feltétlenül olyan tábora, mint ahogy már most is lehet látni, hogy most is csak az idősebb generáció az, aki klasszikus zenei koncertekre megy. Igen. Tehát, hogyha nem fogjuk meg mi klasszikus zenészek a fiatalokat, és nem vonjuk be őket ezekbe a dolgokba, akkor ők maguktól nem fognak ezeket részt venni.
1: Igen, hát ezért nehéz, azt gondolom, a kávéházi cigányzene, egy cigányzenekarnak a dolga legyen, az primás, vagy egy zenekarról beszélünk, mert hát, azt mondom, mi magunkat nem tudjuk szó szerint eladni. Azért mondtam, nem erre vagyunk nevelve, nem erre vagyunk szocializálva, nem ezt tanultuk, nem ezt láttuk. Pont annak az ellenkezőjében éltünk, hogy a Rajkótól kezdve a száztagú mindenki, mindenféle zenekar abba élt, de beszélhetnénk itt például a Honvéd együttesről is, ami egy nagyon jól fölépített háttérrel működött, hogy bementek az emberek előadásra, próbára, gyakorolni, és minden megvolt. Ehhez minden adott volt. Most ez nekünk ugye 90 után jóformán ez mind megszűnt, mert maga ezek a fajta háttér segítségek, ezek már nem működtek, vagy egyre silányabban, vagy szó szerint kihaltak mellől. A zenei előadók mellől, hátuljáról, vagy éppen úgy elkoptak mellőlünk, ahogy ez sajnos az ember nem várta, nem gondolta volna. De nem is gondoltunk arra, hogy mi lesz később. Próbált mindenki úgy, ahogy tudott megélni. Egyik helyen muzsikált, a másik helyen, szállodába, étterembe. Ugye mindenki próbált külföldre orientálódni, rengetegen kimentek külföldre, ugye nyugatra. És ez a fajta rendszertelen, azt gondolom, hogy szakmaiság, ez most arra megtette sajnos azt a fajta rossz hozat eredményét, amiről most beszélünk, hogy nincsen semmink. Nincsen tanár, aki a cigányzenét tanítsa jóformán. Nincsen egy kurzus, nincsenek azok a fajta intézmények, azok a fajta hátterek, amikre nekünk szükségünk lenne.
0: Ne haragudj, itt hadd vitatkozzak veled egy kicsit, mert igen. Lennének, csak hát, hogyha nincs rá feltétlenül igény, támogatás, akkor ki fogja ezt csinálni? Természetesen senki. Tehát még a Rajkó iskola azért még működik, ha bár nem olyan intenzitással mondjuk ezt, mint mondjuk 1990 előtt.
1: Igen, hát
0: a Rajkó zenekaron keresztül.
1: Igen, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy valahogy ezt népszerűsíteni kell. Azt mondjuk, hogy nincs rá igény, dehogy nem.
0: Hát
1: régen sem volt mindig igény. Én azt gondolom, de az én szüleim, vagy éppen az idősebbek jobban tudják, és jobban belelátnak, akik akkor aktívan muzsikáltak, ugye, hogy tegyük föl, volt a Veselény utcában egy kis étterem, vagy egy kis étkezde a 7. kerületben, és én azt gondolom, hogy az étkezde ment volna cigányzenekar nélkül is, akkor is megélt volna, mert az egy nagyon kis, szegényes, kis, jó minőségi kis étkezde volt, ahova az emberek bejártak ebédelni, vacsorázni. De a cigányzenét mellé tették. De nem azért tették mellé, mert mindig úgy ment be mindenki, hogy hát hol a cigányzenekar, és miért nincs egy cigányzenekar, és hol van a zenekar, és mulatni akarok, mert akkora igény volt rá, hanem én azt gondolom, hogy ez a fajta szemlélet akkor, ami működött, az mutatta is, tanította is a a hétköznapi embert arra, hogy igenis ez hozzátartozik, kell, szükség van rá, adjuk mellé, az elem mellé jár, az egy plusz. És ha volt rá igény, ha nem, akkor is ott volt. Na most ezen generációk, évtizedek, évszázad telt el, hogy ez így működött. Aztán itt volt egy nagyon nagy törés ugye a 90-es évek után, hogy ez egyszer csak megszűnt. És én azt gondolom, hogy ugye maga a kategória vizsgának is ugye a zenészek számára ez megszűnt a 90-90-es évek elején. És ez egy nagyon nagy törés, nincsen elvárás, nincsen igény, de nincsen tanítás sem, nincsen képzés sem. Hát akkor mit várjunk el? Szóval ezek nagyon nagy kérdések, én azt gondolom, de ez ellen muszáj tenni.
0: Azért szerettem megemlíteni azt a kérdést is, hogy a Rajkó zenekar minden évben, talán a 60-as évektől, vagy már az 50-es években is, fellépett az Országházban karácsonykor. Ami azért mutatta azt, hogy igen, a cigányzene nekünk egy kiemelt értékünk. És ezt mutattuk azzal, hogy az Országházban a közvetítéseken keresztül, sőt, akár ezek a közvetítések mehettek külföldre is, tehát, hogy nekünk ez egy érték.
1: Ennek híre volt, persze.
0: Így van, tehát, hogy a csárdás az egy magyar specializáció, amit a cigányzenekarok, vagy éppen a Rajkó zenekar ad elő, és hozzátartozik a kultúránkhoz. Na most nyilván ez 90 után sok minden megváltozott, egyrészt a fizetőképes kereslet, erről beszéltünk, hogy az is megváltozott, és hát a privatizáción keresztül megszűnt ez a központosított irányítás, ami az éttermeket irányította, a kultúrpolitikát olyan kézben tartotta volna, vagy meghatározta. Igen. Egyszerűen mások voltak a prioritások. Én ezt gondolom, hogy ez okozta szerintem azt a lejtmenetet a cigányzenének az életében, mondjuk így, amit elindította egy lejtőn, és hát amint tulajdonképpen most is vagyunk, és azért még sokan emlékszünk rá, hogy volt még egy ilyen szép időszaka a cigányzenének, és egyébként én azt gondolom, hogy visszahozható. Van egy kérdésem.
1: Igen.
0: Tehát ha most így ilyen marketing fejjel gondolkodunk. Volt egy nagy cég, és most direkt nem mondom ki a nevét, aki arra appellált, üdítőitalokat gyártott, hogy karácsonykor nekünk azt kell innunk. Nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy jött egy nagy teherautó például.
1: Igen.
0: Mikulás volt, igen, és piros,
1: igen,
0: volt.
1: Igen.
0: És tehát, hogy hozzá tartozik ez a fajta üdítő a karácsonyhoz.
1: Igen.
0: De valójában nem tartozik hozzá.
1: Nem tartozik semmi köze hozzá. De... Se a kultúrához, se a magyar.
0: Igaz?
1: Semmi ez, igen.
0: Tehát ez egy fajta
1: marketing. De mégis látjuk.
0: És mégis isszuk is.
1: Pontosan.
0: Tehát, hogy amikor karácsony van, akkor nekünk kell az üdítő.
1: Igen.
0: Nem tudom, hogy nálatok ez hogy működik.
1: Persze, hát mindenképpen. Ezt látjuk.
0: Tehát, hogyha azt látnánk, hogy sárgát kell innunk, akkor sárgát iszunk.
1: Igen.
0: Tehát a marketingnek azért van egy ilyen fajta ereje. És
1: hát
0: van...
1: ez nagyon hiányzik most, igen.
0: Hát,
1: igen.
0: Igen. Tehát nyilván nem marketingről van szó egy műfaj esetében, hanem kultúrpolitikáról.
1: Pontosan.
0: És erről a fajta háttértámogatásról. Tehát ha esetleg volna ilyenfajta támogatás, és nem csak, hogy is mondjam, itt nem egyszerű látszat intézkedésükről van szó, mert azok
1: az
0: nem elegendőek.
1: Nem fog segíteni.
0: Az nem elegendő, nem segít, igaz? Nem. Voltak az utóbbi években azért olyan intézkedések is, olyan projektek,
1: pályázatok,
0: amiről te sokat tudsz mesélni. Szerinted ezek megfelelőek voltak, és ezt kellene tovább vinni egyébként? Akár volt egy ilyen muzsikáló Magyarország,
1: igen, igen,
0: is. Habár most úgy tudom, hogy nincsen.
1: Én úgy tudom, hogy ebben az évben nem lesz.
0: Uh-huh.
1: Vagy nem tudok róla legalábbis.
0: Hogy vélekedsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy igény volt rá, kereslet volt rá, a zenészek örültek neki, nagyon jó dolog volt.
0: A vendégek mit szóltak?
1: A vendéglátóhelyeken is én azt gondolom, hogy örültek, kellett.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Persze voltak ez alól is kivételek, mint mindenben.
0: Hát nem lehet minden étteremben ezt belesúlni.
1: Nem lehet egységesíteni, vagy
0: igen,
1: éppen
0: igen.
1: Nem lehet azt mondani mindenhol, hogy hát erre az emberek ugráltak örömükbe, mert éppen volt egy olyan étteremben zene, cigányzene, egy zenekar, ahol az életben soha nem volt zene, semmilyen zene.
0: Hát mert ezt szoktak tőlük.
1: Hát ez mi ez itt? Bement, igen, a vendég, aki oda járt 10 éve, vagy 5. alkalommal, és hát ezek mit keresnek itt? Na most pontosan ezt kellene megváltoztatni azzal, hogy minél többen lássák, tudjanak róla, hallják, minél több felületen elérhető, látható legyen a cigányzene, a zenekar, mm-hmm, a lehetőség. Hogy az embereknek ez ne legyen, mint ami most van már jó ideje, hogy az, hogy jaj, hát van zene, meg hát ott a cigányzenekar, akkor oda ne üljünk, mert hát azok biztos hangosan fognak muzsikálni, és, mm-hmm, és szóval ez egy rossz kialakult imázs lett, sajnos én azt gondolom. Régen ez nem volt.
0: Hát azért, mert régen elmentél egy moziba, mondjuk a 20. Igen. század első igen, felében, igen, mert tévé még igen. nem volt, de elmentél egy moziba, igen. és mit láttál a filmben?
1: Magyar Imre muzsikát, a Rákóc indulót, igen. Az E.T. előtt is éppen, igen, vagy a Star Wars előtt, igen, a Bástya moziban emlékszem, igen.
0: Tehát, és hogy igen, ez meghatározó.
1: Büszke volt az ember, igen. Örültünk. Például engem anyukám vitt el az E.T.-re, soha nem felejtem el. Hiszem 6 éves voltam, és ott laktunk a Kertész utcában, ugye az utca végén volt a Bástya mozi, és beültünk a moziba, és hát először nem reklámot adtak meg, enni meg inni valókat reklámoztak, hanem Magyar Imre játszotta a Rákóczi induló cigánzenekarra. És nem csak a hangot adták, hanem a képet is, ugye. És az ember büszke volt, és ez bennünk van. Hát ezt nem lehet elfelejteni, ez egy élmény volt.
0: Nem csak te voltál egyébként büszke, hanem én azt gondolom, hogy a magyar nemzet büszke lehetett pontosan. Erre a dologra. De tehát volt egy presztízse ennek. Pontosan. Volt a cigányzenészeknek a presztízse igen, ezáltal.
1: Igen, de én most azt gondolom, és egy nagyon jó dolog az, ami most történt, ugye, hogy föl kell hozni most ugye a választásokkor, ami ugye a Sükösdi gyerekek játszottak a parlamentben. Én azt gondolom, hogy ezt lehet egy szinten és egy kategóriában említeni, mint büszkeség, mint az ország értékrendje, mint egy ország meghatározó zenei előadói. Mert én azt gondolom, hogy amikor az ember ezt látta a tévében, hogy a Sükösdi gyerekek a parlamentben játszanak, és örömmel és lelkesen meglepődve, és hát egy olyan szokatlan környezetben az ő számukra, ami nekik is felemelő és megint érzés volt. Én azt gondolom, hogy amikor ezt az ember látta, akkor képviselőtől kezdve az egész országgyűlés örömmel, persze azért voltak kivételek itt is, akik éppen kimentek, de a nagy része, hála a Jóistennek, örömmel fogadta ezt is boldogan, és egy látszott az embereken, képviselőkön, az országgyűlésben, hogy egy olyan élményben van részük, ami régen természetes volt valahogy. Bement az ember a kávéházba, a cigánzenekarhoz, a csárdába, bement egy színházi előadásra, és az áróba a cigánzenekarok muzsikáltak, és ez egy felemelő plusz érzés volt. Na most azt láttam ez a közvetítés alatt, hogy az emberek ismét kaptak egy olyan élményt, amit mi mindig szeretnénk adni, mert mi ezt tanultuk. De ezt nagyon kevés, nagyon nehéz úgy eladni, hogy ők nem vevők erre, mert nem tudják, hogy mi ez. Ismeretlen, idegen lett sajnos nagyon sok ember számára. Persze, hál' Istennek vannak, akik nagyon szeretik, mai napig ápolják, vannak nóta műsorokra járnak, szeretik, tanulják, ápolják. Nagyon sok népzenész, ugye van, akik tanulnak cigányzenét is, nótát, csárdást, nem csak népzenét szeretik. De azt gondolom, hogy ezt az élményt, ezt a fajta pozitív megítélést, na ezt kell nagyon-nagyon-nagyon erősen visszahozni a köztudatba, a magyar szemléletbe.

0: Én azt gondolom, ez egy kiváló üzenet volt, és persze ebben a műsorban azért próbáljuk távol tartani magunkat a politikától, de hát a kultúrától nem tudjuk magunkat távol tartani, hiszen ez egy kulturális üzenet is volt abból a szempontból, hogy ott a sukosdi gyerekek játszottak a parlamentben, hogy egy üzenet, hogy innentől kezdve a megosztottság, az, ezt felejtsük el, az igen, a múlté. Igen. Tehát, hogy most már nincs megosztottság, együtt vagyunk itt, az egész nemzet összefoghat, és együtt.
1: És ez mindnyájunk ki. Ez a fajta érték, ez a tudás, ez az érzelmi plusz, amit adhat a zene, legyen az klasszikus zene, cigányzene, népzene, de ez a miénk, ezt nem szabad az, hogy jaj, hát én ezt most nem akarom hallgatni, jaj, hát ki kíváncsi erre, meg ezek a fajta rossz előítéletek, ezeket én azt gondolom, hogy a zenével, azokkal a fajta kiváló előadókkal, akik most kávéházban, nótás, csárdás, vagy fesztiválokon, vagy egy kapolcsi fesztiválon, vagy a legkülönbözőbb programokon, legyen az klasszikus zene is, olyan előadók és cigányzenekarok jelennek meg, akik igenis büszkén hordozzák magukba azt a fajta tudást, értéket, amit egy klasszikus zenei színpadon is előre lehet adni cigányzenekarral. Én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van, ezekkel a fajta megoldásokkal lehet, és persze azokkal a fajta plusz támogatásokkal, pályázat, rövid távú, hosszú távú, és rengeteg odaadó munkával, és persze a háttérben ez rengeteg pénz kell.
0: Tehát valójában erre lenne szükség ahhoz, hogy a cigányzenét újra a fénykorába visszahozzuk?
1: Én azt gondolom, hogy ez egyik eleme, igen. Ez.
0: Tehát ez a fajta, mondjuk úgy, hogy politikai akarat, vagy kultúrpolitikai támogatás, hiszen a pályázatokon keresztül ez egyfajta kultúrpolitikai támogatás. Pontosan.
1: Ez kell mindenképpen.
0: Célzott támogatás, hogy akkor a cigányzenét egy picit jobban támogatnunk kell annak érdekében, hogy

0: Bakban, mert hát a szakemberekben.
1: Igen, mert hogy ugyebár 1990 előtt azért én ezt másként tapasztaltam, hogy ez más volt, egészen pontosan. Más volt, egészen másfajta támogatásban részesültek.
0: De ezért... azt már nem tudjuk vihaszavazni, az a fajta rendszer az már nem működik, nem életképes, én
1: valóban is
0: másképp szokták, működhet.
1: Igen, és szokták mondani, hogy megváltozott a rendszer, persze, hát nyilván alkalmazkodni kell a rendszerhez. De mi a helyzet például abban, hogy mondják sokan, hogy hát már kiment a divatból. És persze felnőtt már 35 év alatt egy generáció, igen, akik már ezt elvesztették, de viszont volt mondjuk a 70-es években, meg hát a 60-as évektől kezdve Kodáikkal kezdődően egy olyan, hogy azért a népi kultúrát próbálták előtérbe helyezni, sőt már az 50-es évektől, de hát szóval mehetnénk még visszafele, de nem menjünk annyira vissza, és beindult a táncház mozgalom a 70-es évektől, ami tulajdonképpen, mint hogyha mondjuk úgy, hogy nulláról indult.
0: Igen.
1: Tehát nem volt ennek olyan fajta divatja.
0: Igen. És mint mégis ahogy, él.
1: És mégis beindították.
0: Pontosan.
1: Tehát, hogyha be lehet indítani egy táncház mozgalmat,
0: a nulláról,
1: egy kórus mozgalmat a nulláról,
0: igen, igen,
1: akkor nem lehet beindítani egy cigányzenei mozgalmat a nulláról? Ami én persze már nem nulla.
0: Kell, persze kell mindenképpen. És hát az Egyesülettel ezen is szeretnénk dolgozni, hogy az embereket, a zenészeket, kollégákat összehozzuk olyan szinten, hogy tudjunk beszélgetni a saját szakmánkról, a saját műfajunkról, hogy legyen egy közösségünk, legyen egy bázisunk, mert hogyha valamit tenni akarunk, és a saját életünket, szakmánkat, értékrendünket meg akarjuk tartani, és tovább akarjuk adni, vinni, akkor erről sajnos beszélni kell, foglalkozni kell vele, de elsősorban nekünk kell tudni, hogy mi az, amit mi szeretnénk elérni, vagy meghatározni, hogy a döntéshozók ezt lássák és érezzék, hogy ennek mekkora a súlya. Én azt gondolom, hogy ez egy annyira fontos dolog, hogy erről nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni szakmailag, szakemberekkel, zenészekkel, kollégákkal, és azokkal, akik ebben nem biztos, hogy jártasak, mert az életükben nem foglalkoztak a cigányzene megmentésével, de mint szakmailag, politikailag abban a székben ülnek, hogy ebben ők tudnak tenni. Viszont ehhez rengeteg párbeszéd és olyan egyeztetések kellenek, amik ezt a fajta szakmát, ezt a szakmát megmentik, és tovább tudják éltetni, mert hogyha én azt gondolom, rövid időn belül jelentős dolgok pozitív irányban nem történik, akkor ez szó szerint kijön. Én azt gondolom, hogy remény van, és hát ahogy te is mondtad, hogy színesíteni és a kapcsolatási pontokat meg kell találni, mint ugyanúgy most is, ugye a 100 tagú cigányzenekarnak lesz a Margit szigeti nagy színpadon a koncertje március 19-én, vagy augusztus 19-én, és ott is a Sükösdi gyerekekkel együtt lépünk föl, úgyhogy hát nagy öröm és megtiszteltetés lesz számunkra, és meg hát egy olyan értéket képvisel, azt hiszem, a zenekar is, és a Sükösdi gyerekek is a zenekar ezzel, hogy igenis cigányok vagyunk, együtt vagyunk, egységbe gondolkozunk, és hát a zene az azt gondolom, hogy az mindenki, és hát ez nincsen határ, ne legyen határ, se klasszikus zene, se jazz, se népzene, se cigányzene közt. Próbáljunk együtt muzsikálni, és akkor én azt gondolom, hogy együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy mindenképpen ebből csak jó és érték, és egy zenei csemege született.
1: Én pozitív vagyok a jövővel kapcsolatban mindig, úgyhogy ebben az esetben is, és én nagyon várom, hogy mit hoz a cigányzene számára is, és itt természetesen számunkra is a jövő, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elmondtad a gondolatainkat.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Szép estét mindenkinek!

0: Szomora Zsolt prímással emlékeztünk Farkas Gyulára, a Rajkó zenekarra, és ennek kapcsán természetesen beszélgettünk a cigány zenéről is, illetve ennek lehetséges támogatásairól. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!
1: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik.
1: Nem csak romáknak. Rólunk neked.
0: Rádiódik.
1: Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Utalványformájában novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második része. Az áréstop megszüntetését sürgeti a kamara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Utalványformájában novemberben kézbesítik az iskolakezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak, azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást, amit az ügyfélkapunk keresztül megtehetnek. Az áréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy már korábban is jelezték, a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az áréstopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az erről szóló kormánydöntést Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akiknek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg és a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Magyar Péter közölte azt is, a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik. Mielőbb megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is, mondta el a felsőoktatási államtitkár a Kossuth Rádióban. Kat Sándor hozzátette, a fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. Az államtitkár elmondta azt is, a modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett minifiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Kedden tartják a sérült gyermekek napját a Fővárosi Állat és Növénykertben. Az eseményen egyebek mellett vezetett túrával, interaktív foglalkozásokkal, valamint a Kaláka együttes koncertjével várják a fogyatékossággal élő gyerekeket és kísérőiket. 1992 óta csaknem 200 ezer sérült vett már részt a foglalkozásokon. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztiválzenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszkij dallamait. A koncertek ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kisherceg történetét dolgozza fel.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
1: Ez volt a Roma Folk.
2: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
1: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
2: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
3: Részletes tájékoztatót tett közzé a NAV az 5%-os tűzifa áfáról. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5%-ra csökkent a tűzifa áfája szeptember 15-én. Az 5%-os adókulcs alkalmazásának feltételeiről részletes szakmai tájékoztató jelent meg a NAV honlapján. A kedvezményes áfakulcs a hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formájú tűzifára, tűlevelő és nem tűlevelő fából, és a pellet, briket vagy hasonló alakra tömörített fűtési célú főrészporra, fahulladékra és maradékra vonatkozik. A termékek pontos besorolásáról, a kedvezményes adókulcs feltételeiről és az alkalmazandó vámtarifa számokról a NAV tájékoztató ad részletes útmutatást. Júliusban 7,8%-kal nőtt a reálkereset, közölt a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 7,5%-os növekedéssel 745.500, a nettó átlagkereset 9,1%-os emelkedéssel 523.300 forint volt. Felvétel készült arról, hogy a rendőrök vezetőszáron kísérik Jelinek Dániel milliárdos üzletembert, miután a budai központi kerületi bíróság csütörtökön elrendelte a letartóztatását a Volánbusz ügyben. Vele együtt Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját is még kedden reggel vitték el otthonukból a rendőrök, kihallgatások után őrizetbe is vették őket. A Volánbusz ügyben még 2021-ben érkezett feljelentés a Nemzeti Nyomozó Irodához. A feljelentés szerint az állami közlekedési vállalattól és alvállalkozóitól több mint 10 milliárd forint közpénzt juttattak magánkezekbe. A nyomozásban évekig nem történt érdemi előrelépés. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti megyeiben a rókák veszettség elleni idei őszi vakcinázása. Ezzel egy időben az érintett térségekben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. A rókák immunizálása vakcinatartalmú csalétkekkel történik, amelyek kiuttatását kis repülőgépekkel végzik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket. A lakosságot a konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és az önkormányzat tájékoztatja. Mintegy 500 ingyenes programmal várja az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozata. A programok között számos titkán látható épület, köztük a Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal és a Magyar Államkincstár is megnyitja kapuit a nagy közönség előtt. Közeleg a 2026-os VMA, most pedig arról is lehullott a lepel, kinyitja az idei műsort. Nem más, mint Madonna, aki 23 év után tér vissza a díjátadó színpadára, a fellépésével pedig egy új rekordot is felállít. Ötödjére fogja nyitni ugyanis a showt, előtte soha egy előadó sem nyitotta ennyiszer. A 2026-os gála Los Angelesben lesz helyi idő szerint szeptember 27-én este, ami hazai idő szerint átcsúszik a következő nap hajnalra. A rajongók szeptember 25-ig 13 kategóriában szavazhatnak a kedvenceikre.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Vorba,
2: vorbasza.
0: Rólunk, neked.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdubihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb, akár egynapos vagy egyéjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90.000 forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosultságot igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. Vasárnap rendezik meg a 6. liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatorás és egy Ikarusz 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: Jó reggelt, szép szombatot kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. Végre itt a hétvége. Egy kicsit lassíthatunk, egy kicsit tovább maradhatunk az ágyban. Viszont ha már ébren vagytok, akkor maradjatok velem egész délelőtt, mert remek témákkal és nagyszerű zenékkel foglak benneteket megörvendeztetni. Mindezek előtt jöjjenek a kötelezők, az időjárás és a közlekedés.
1: Időjárás.
0: Szép szombat vár ránk, kellemes kora őszi idővel. Reggel még érdemes egy vékony kabátot magunkkal vinni, hiszen 10 és 16 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben viszont szépen felmelegszik a levegő, országszerte 22-28 fokra számíthatunk. Budapesten körülbelül 26 fok lehet a maximum. A napsütés mellett időnként felhők is megjelenhetnek az égen, de összességében kellemes hétvégi idő érkezik. Ha szabadtéri programot terveztek, bátran induljatok útnak, igazi kirándulós szombatunk lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha hétvégén autóval indultok Budapesten, érdemes egy kis plusz idővel számolni, ugyanis az autómentes hétvége miatt több fontos fővárosi útszakaszt is lezárnak. Szombaton és vasárnap lezárják a forgalom elől a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, valamint a Vámház körútat a Lónyai utcáig. Nem lehet autóval közlekedni a Pesti alsó rakparton sem, a Margit híd és a Közraktár utca között, és lezárják a Belgrád rakpart, Havas utca és Fővám tér közötti szakaszát is. A lezárások természetesen a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, 48-as és 49-es villamosok ezen a hétvégén nem közlekednek. A 15-ös autóbusz rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek terek között jár, a 83-as troli pedig terelve a Lónyai utcán keresztül közlekedik. Változásra kell számítani a 107-es és a 223E autóbusz útvonalán is. Aki tehát a belváros felé indul, annak érdemes elsősorban a metrókat, illetve a lezárások által nem érintett járatokat választania, autóval pedig számoljatok kerülőkkel és hosszabb menetidővel. És hát ha már autómentes hétvége, elő a biciklivel, jöhet egy nagy séta, vagy pattanyunk metróra, legalább a parkolóhely keresésétől most biztosan nem megy fel a vérnyomásunk. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, vigyázzatok magatokra az utakon!

0: Sziasztok, mindenkinek szép napot kívánok innen a Rádió Digből. Na igen, ez az a napszak, amikor már hivatalosan sem kell sietni sehová, kivéve persze, ha már késésben vagyunk, tehát szombaton hová is szaladna az embert. Szép reggelt mindenkinek, aki velem tölti ezt az órát, nem sokára megnézzük, mit tervezett már az időjárás, és természetesen az utakról is hozok néhány információt. Mindezek után, ahogyan már megszokhattátok tőlem, egy kis érdekesség, tudomány, humor, érezzétek magatokat nagyon jól velem.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk a szombati időjárás. A reggel még friss lesz, 10-16 fok közötti értékekkel, délutánra azonban már 22 és 28 fokig melegszik a levegő. Budapesten 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A nap és a felhők váltogathatják egymást, így kellemes, enyhe szeptemberi időre készülhettek. Reggel tehát még jól jöhet egy könnyű jacky, délután viszont már nyugodtan előkerülhet a rövidújú is. Kellemes szombatnak nézünk elébe.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha hétvégén autóval indultok Budapesten, érdemes egy kis plusz idővel számolni, ugyanis az autómentes hétvége miatt több fontos fővárosi útszakaszt is lezárnak. Szombaton és vasárnap lezárják a forgalom elől a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, valamint a Vámház körutat a Lónyai utcáig. Nem lehet autóval közlekedni a pesti alsó rakparton sem, a Margit híd és a Közraktár utca között, és lezárják a Belgrád rakpart, Havas utca és Fővám tér közötti szakaszát is. A lezárások természetesen a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, 48-as és 49-es villamosok ezen a hétvégén nem közlekednek. A 15-ös autóbusz rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek terek között jár, a 83-as troli pedig terelve a Lónyai utcán keresztül közlekedik. Változásra kell számítani a 107-es és a 223-E autóbusz útvonalán is. Aki tehát a belváros felé indul, annak érdemes elsősorban a metrókat, illetve a lezárások által nem érintett járatokat választania, autóval pedig számoljatok kerülőkkel és hosszabb menetidővel. És hát, ha már autómentes hétvége, elő a biciklivel, jöhet egy nagy séta, vagy pattanjunk metróra, legalább a parkolóhely keresésétől most biztosan nem megy fel a vérnyomásunk. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, vigyázzatok magatokra az utakon!

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárláshoz a Vasút Társasága nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A Vasút Társaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a balesetveszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, ramen és nigériai specialitásokat ajánlanak. Hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dík, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Díkben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dík.

0: Jó reggelt, kedves hallgatóink! Szombat van, végre egy kicsit ráérősebben indulhat a reggel. Egy finom kávé, egy jó reggeli, és ami a legfontosabb, az a jó zene. Előtte azért mondok egy kis információt az időjárásról, és természetesen a közlekedésről.
1: Időjárás.
0: Szép szombat vár ránk, kellemes kora őszi idővel. Reggel még érdemes egy vékony kabátot magunkkal vinni, hiszen 10 és 16 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben viszont szépen felmelegszik a levegő, országszerte 22-28 fokra számíthatunk. Budapesten körülbelül 26 fok lehet a maximum. A napsütés mellett időnként felhők is megjelenhetnek az égen, de összességében kellemes hétvégi idő érkezik. Ha szabadtéri programot terveztek, bátran induljatok útnak, igazi kirándulós szombatunk lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha hétvégén autóval indultok Budapesten, érdemes egy kis plusz idővel számolni, ugyanis az autómentes hétvége miatt több fontos fővárosi útszakaszt is lezárnak. Szombaton és vasárnap lezárják a forgalom elől a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, valamint a Vámház körútat a Lónyai utcáig. Nem lehet autóval közlekedni a Pesti alsó rakparton sem, a Margit híd és a Közraktár utca között, és lezárják a Belgrád rakpart, Havas utca és Fővám tér közötti szakaszát is. A lezárások természetesen a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, 48-as és 49-es villamosok ezen a hétvégén nem közlekednek. A 15-ös autóbusz rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek terek között jár, a 83-as troli pedig terelve a Lónyai utcán keresztül közlekedik. Változásra kell számítani a 107-es és a 223E autóbusz útvonalán is. Aki tehát a belváros felé indul, annak érdemes elsősorban a metrókat, illetve a lezárások által nem érintett járatokat választania, autóval pedig számoljatok kerülőkkel és hosszabb menetidővel. És hát ha már autómentes hétvége, elő a biciklivel, jöhet egy nagy séta, vagy pattanyunk metróra, legalább a parkolóhely keresésétől most biztosan nem megy fel a vérnyomásunk. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, vigyázzatok magatokra az utakon.
1: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.

0: A többi palit.
1: Rádió Dík.
2: Kerasz Ivója.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Volt már olyan érzésetek, hogy egyszerűen tudtátok, hogy valami történni fog. Megcsörren a telefon, és már előtte eszetekbe jutott az, aki mondjuk hív. Vagy találkozol valakivel, kedves mosolyog, semmi különös, mégis megszólal odabent egy kis hang, hogy én azért ezzel az emberrel óvatos lennék. Na, ezt szoktuk megérzésnek, intuíciónak, néha pedig egyenesen hatodik érzéknek nevezni. De vajon tényleg van bennünk valami titokzatos radar? A tudomány ennél egy picit földhöz ragadtabb, bár szerintem így is elképesztően érdekes, az agyunk ugyanis folyamatosan gyűjti az információkat, még olyan apróságokat is, amelyeket tudatosan észre sem veszünk. Egy arckifejezést, egy furcsa hangsúlyt, egy mozdulatot, vagy egy korábbi tapasztalathoz hasonló helyzetet. És egyszer csak megszületik bennünk egy érzés. Valami itt nem stimmel. Mi pedig csodálkozunk, hogy ezt honnan tudtam. Lehet, hogy sehonnan, csak az agyunk már összerakta a kirakóst, miközben mi még a doboz tetejét kerestük. Az intuíciónak tehát lehet nagyon is valós pszichológiai alapja. Különösen olyan helyzetekben működhet jól, amelyekben sok tapasztalatunk van. Egy rutinos szakember például néha pillanatok alatt megérezheti, hogy valami szokatlan, mert az agya rengeteg korábbi helyzetből felismeri a mintázatot. Persze van ennek egy kis csapdája is. Az ember hajlamos arra, hogy azokat a megérzéseit nagyon jól megjegyezze, amelyek bejöttek, a többit pedig elegánsan elfelejti. Sok hagyomány szerint az intuíció több egyszerű agyi folyamatnál. Egyfajta belső iránytű, amelynek segítségével olyan dolgokat is érzékelhetünk, amelyeket az öt érzékszervünkkel nem. Erre tudományos bizonyíték jelenleg nincs, de talán éppen ettől olyan izgalmas a kérdés, mert akár az agyunk elképesztő mintafelismerő képessége dolgozik, akár mi szeretnénk egy kis misztikumot látni benne, egy biztos, a megérzés nagyon emberi dolog. Talán nem is az a legfontosabb, hogy minden megérzésünkre találjunk tudományos magyarázatot. Néha érdemes egyszerűen csak odafigyelni arra a bizonyos belső hangra, mert lehet, hogy nem lát a jövőbe, csak hamarabb észrevesz valamit, mint mi magunk. És ettől talán még izgalmasabb az egész.
4: Én a bánatomat mindig kifogom,

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió.
1: Van egy kérdés, amit az emberiség valószínűleg azóta tesz fel, amióta először felnézett az égre, és rájött, hogy egyszer bizony mindannyian elmegyünk innen. Vajon tényleg véget ér minden a halállal? Nem túl vidám indítás egy hétvégi reggelen, tudom, de nyugalom, nem temetési műsort indítok nektek. Inkább nézzük meg, miért izgat bennünket évezredek óta ennyire a túlvilág gondolata. Szinte nincs olyan kultúra a történelemben, amelynek ne lett volna valamilyen elképzelése arról, mi történik a halál után. Az ókori egyiptomiak például annyira komolyan vették a túlvilági életet, hogy ételt, tárgyakat, ékszereket helyeztek a halottaik mellé. Gyakorlatilag úgy csomagoltak a túlvilágra, mintha hosszabb nyaralásra indulnának, csak a naptejet felejtették mondjuk otthon. Más kultúrák újjászületésben hittek, megint mások a lélek továbbélésében. A részletek különböznek, de maga a kérdés újra és újra felbukkan. Vajon mi van oda át? És itt jön a tudomány. Az egyik legtöbbet kutatott különös jelenség a halálközeli élmény. Vannak emberek, akik újraélesztés vagy életveszélyes állapot után nagyon hasonló élményekről számolnak be. Erős fényről, békességérzésről, testen kívüli élményről vagy arról, hogy úgy érezték, találkoztak már elhunyt szeretteikkel. Ez természetesen nem bizonyítja a túlvilág létezését. A kutatók többek között azt vizsgálják, hogyan változik ilyenkor az agy működése, milyen szerepe lehet az oxigénellátás változásának, az idegrendszer és az emlékezetnek. Vagyis a tudomány jelenlegi válasza nagyjából az, hogy sok mindent tudunk, de még korán sem mindent. És talán éppen ez az, ami miatt a túlvilág gondolata ennyire ellenállhatatlan. Az ember ugyanis nem különösebben rajong a megválaszolatlan kérdésekért. Ha éjjel 3-kor nyikorogni kezd a szekrény, az agyunk nem azt mondja, érdekes valószínűleg a fa hőtágulása. Nem, nem. Az első gondolat inkább az, hogy ki van ott. Pedig az esetek túlnyomó részében sokkal hétköznapibb magyarázat van a különös zajokra, árnyékokra vagy érzésekre. Az agyunk ráadásul fantasztikusan ügyes abban, hogy mintákat és jelentést keressen, még ott is, ahol talán nincs. De a túlvilág iránti érdeklődésünk ennél mélyebb. Benne van a kíváncsiságunk, a haláltól való félelmünk, és talán az a nagyon emberi vágy is, hogy azok, akiket szerettünk és elveszítettünk, valamilyen módon még létezzenek valahol. Hogy van-e élet a halál után? Erre ma nincs tudományosan bizonyított válasz, és talán azért maradt ez az emberiség egyik legnagyobb rejtélye. Mert vannak ajtók, amelyeket már kinyitottunk, vannak titkok, amelyeket megfejtettünk, de hogy mi van az utolsó ajtó mögött, azt egyelőre senki sem tudja biztosan. És amíg nem tudjuk, addig valószínűleg újra és újra feltesszük ugyanazt a kérdést. Vajon tényleg ennyi az egész? Vagy van még folytatás? Az én személyes hitem szerint a halál után kezdődik az igazi élet.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja egy friss kutatás szerint. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja. Az SAP Hungary friss 2026-os kutatása szerint a következő 1-2 évben a cégek 84%-a biztosan vagy valószínűleg korszerűsíti vállalatirányítási rendszerét. A fejlesztések fókuszába a mesterséges intelligencia és az automatizáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonsága legfontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal esnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsődéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor plusz millióikért párhuzamos várólistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette tisztségéből Ficer Andrá, a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: reggelt kívánok mindenkinek, 10 óra elmúlt 6 perccel. Valószínűleg már sokan túl vannak az első kávén. Hogyha még nem történt meg, akkor sincsen semmi baj, mert majd én felébresztelek benneteket. Szombat reggel van, úgyhogy tessék elengedni a hét fáradalmait és átadni magunkat a hétvégi hangulatnak. Menjetek, kertészkedjetek, vagy még itt ezen a gyönyörű szép nyári napsütéses időben egy jó strand, egy jó pancsolás, éljétek és élvezzétek a hétvégét és a nyarat. Remek témákat fogok ebben az órában is bedobni, de előtte a szokásos kört lefutjuk, jöjjön az időjárás és a közlekedés.
1: Időjárás.
0: Nézzük, mit tartogat nekünk a szombati időjárás. A reggel még friss lesz, 10-16 fok közötti értékekkel, délutánra azonban már 22 és 28 fokig melegszik a levegő. Budapesten 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható. A nap és a felhők váltogathatják egymást, így kellemes, enyhe szeptemberi időre készülhettek. Reggel tehát még jól jöhet egy könnyű jacky, délután viszont már nyugodtan előkerülhet a rövidújú is. Kellemes szombatnak nézünk elébe.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha hétvégén autóval indultok Budapesten, érdemes egy kis plusz idővel számolni, ugyanis az autómentes hétvége miatt több fontos fővárosi útszakaszt is lezárnak. Szombaton és vasárnap lezárják a forgalom elől a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, valamint a Vámház körútat a Lónyai utcáig. Nem lehet autóval közlekedni a pesti alsó rakparton sem, a Margit híd és a Közraktár utca között, és lezárják a Belgrád rakpart, Havas utca és Fővám tér közötti szakaszát is. A lezárások természetesen a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, 48-as és 49-es villamosok ezen a hétvégén nem közlekednek. A 15-ös autóbusz rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek terek között jár, a 83-as troli pedig terelve a Lónyai utcán keresztül közlekedik. Változásra kell számítani a 107-es és a 223E autóbusz útvonalán is. Aki tehát a belváros felé indul, annak érdemes elsősorban a metrókat, illetve a lezárások által nem érintett járatokat választania, autóval pedig számoljatok kerülőkkel és hosszabb menetidővel. És hát, ha már autómentes hétvége, elő a biciklivel, jöhet egy nagy séta, vagy pattanyunk metróra, legalább a parkolóhely keresésétől most biztosan nem megy fel a vérnyomásunk. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk, vigyázzatok magatokra az utakon!

Van egy érdekes kérdés. Mikor mondhatjuk valamire, hogy egyszerűen csak szeretjük, és mikor kezdődik a függőség? Mert azért valljuk be, sokunknak vannak olyan kis szokásai, amelyek nélkül furcsán indul a nap. Valakinek ilyen a reggeli kávé, másnak az, hogy ébredés után nagyjából 12 másodperccel már a telefonját nézi. És biztos van olyan is, aki azt mondja, én nem vagyok édességfüggő, bármikor abba tudom hagyni. Csak nem a. De önmagában attól, hogy valamit nagyon szeretünk, vagy rendszeresen csinálunk, még nem feltétlenül beszélünk függőségről. Az egyik fontos határ ott kezdődik, amikor egyre nehezebbé válik kontrollálni a viselkedésünket. Hiába döntjük el, hogy kevesebbet telefonozunk, nem iszunk annyit, nem játszunk tovább, vagy nem vásárolunk, mégsem sikerül tartani magunkat az elképzeléseinkhez. Figyelmeztető jel lehet az is, amikor az adott dolog már fontosabbá válik más tevékenységeknél. Elmarad miatt a munka, a tanulás, a család, a barátok, vagy akár az alvás. És különösen érdemes odafigyelni akkor, ha valaki annak ellenére folytatja, hogy már látja a negatív következményeket. Az agyunk jutalmazó rendszere ugyanis nagyon szereti azokat a dolgokat, amelyek kellemes érzést adnak. Ha pedig ezt a jutalmat újra és újra megkapjuk, bizonyos esetekben egyre erősebb késztetés alakulhat ki az ismétlésre. Talán a legegyszerűbb kérdés, amit időnként feltehetünk magunknak, ez. Én irányítom ezt a szokást, vagy lassan már ez irányít engem? Mert nagy különbség van a között, hogy azt mondjuk, de jó lenne egy kávé, és a között, hogy úgy érezzük, enélkül egyszerűen nem bírom. És persze senkit nem kell diagnosztizálnunk azért, mert háromszor ránézett a telefonjára, amíg ezt a témát hallgatta, bárha napközben a telefonját kereste úgy, hogy végig a kezében volt, na arról majd egy másik műsorban beszélek.

0: Ha van a környezetünkben függőséggel küzdő ember, ösztönösen segíteni szeretnénk. De vajon hol végződik a segítség, és hol kezdődik az, amikor már mi próbáljuk megmenteni a másikat? Ez nagyon fontos különbség. A függőség ugyanis nem egyszerű rossz szokás vagy akaraterő hiány. Olyan állapot, amelyben az ember sokszor akkor is folytatja az adott szer használatát vagy viselkedést, amikor már pontosan látja, hogy az árt neki, a kapcsolatainak, a munkájának vagy az egészségének. A hozzátartozó ilyenkor könnyen belecsúszhat a majd én megoldom szerepébe. Kimenti a kellemetlen helyzetekből, pénzt ad neki, hazudik helyette, eltakarja a problémáit a család vagy a munkahely előtt. Mindezt szeretetből teszi, mégis előfordulhat, hogy ezzel akaratlanul megkönnyíti a függőség fennmaradását. Segíteni ugyanis nem ugyanaz, mint mindent elviselni. Lehet azt mondani, szeretlek, melletted vagyok, és segítek szakembert keresni, de közben azt is lehet mondani, pénzt nem adok erre, nem hazudok helyetted, és nem vállalom át a tetteid következményeit. Ezeket nevezzük határoknak. A határ nem büntetés, és nem azt jelenti, hogy valakit magára hagyunk. Azt jelenti, hogy megmondjuk, miben tudunk részt venni, és miben nem. És talán ez az egyik legnehezebb része. Elfogadni, hogy egy másik felnőtt ember helyett nem tudunk felépülni. Támogathatjuk, elkísérhetjük segítséget kérni, meghallgathatjuk és bíztathatjuk, de a változást nem tudjuk helyette végigcsinálni. Közben pedig a családtagoknak és a párnak is szükségük lehet segítségre, mert egy függőség ritkán csak egy ember életét érinti. Talán ezért érdemes megjegyezni, szeretni valakit nem azt jelenti, hogy minden következménytől megvédjük. Néha éppen az a valódi segítség, ha mellette maradunk, de közben megtartjuk a saját határainkat is.
1: Rólunk neked. Rádiódik.

0: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100 font 3 rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigár. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 8%-kal nőtt a hazai bruttó villamos energiafelhasználás augusztusban. Újabb forgalmi rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Továbbra is támogatja a kormány a Balatonfejlesztési Tanács működését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 8%-kal nőtt a magyarországi bruttó villamos energiafelhasználás idén augusztusban a tavalyi azonos időszakhoz képest a MAVIR adatai szerint. A hónap elejé rendkívüli hőhullám, amikor a hőmérséklet a 40 fokot is meghaladta, komoly próbára tette a rendszert. Az alacsony vízállás miatt a paksi atomerőmű kapacitását ideiglenesen vissza kellett terhelni, így a rendszerirányító krízishelyzetet is megállapított. A kiesett áramot hagyományos erőművekkel és megnövekedett áramimporttal pótolták. Ennek nyomán az importáram részaránya a felhasználáson belül a tavaly 12,5%-ról 27,1%-ra emelkedett augusztusban, míg az ország energiaellátásának normál üzeme a hónap utolsó hetére állt helyre. Újabb rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Augusztusban 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami 12,3%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A nyári hónapok összesített forgalma 6,2 millió főt is elérte, ami minden eddigi nyári csúcsot felülmúl. A legnépszerűbb úti célok idén augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul voltak. A légiáruszállítás volumene ugyanakkor az új uniós elkereskedelmi szabályozás miatt átmenetileg 21%-kal visszaesett a tavalyi évhez képest, de az első 8 hónapban kezelt közel 290.000 tonnával a repülőtér továbbra is őrzi régiós vezető szerepét. Továbbra is támogatja a kormány a Balatonfejlesztési Tanács működését, jelentette ki a szervezet siófoki ülését követően Szabó Mátyás elnök, vidék és területfejlesztési államtitkár. Az ülésen elhangzott, a Balaton vízszintje az előrejelzések szerint októberben is tovább csökken a növekvő párolgás és az éghajlatváltozás miatt. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője jelezte, az alacsony vízállás miatt a mederből előkerült roncsok és tárgyak eltávolításán túl a 2027-ben esedékes új NAD minősítéskor az illegális építmények és a vízi állások helyzetét is rendezni kell. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás miatt idén-nyáron már 3-5 méter mélységben is közel 30 fokosra melegedett a tó, ami eddig ismeretlen jelenség volt. A Magyar Turizmus Szövetség elnöke pedig arról beszélt, hogy bár a Balaton kiváló vízminőséggel büszkélkedhet, a negatív hangvételű híradások károsan hatottak az idegenforgalomra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Rádió Digből, és már itt is van a délelőtt következő, és egyben velem az utolsó óra is, 11 óra elmúlt. Hát nem tudom, ki tekeri ennyire gyorsan az órát, de nyugodtan abba hagyhatná, mert én azért ennyire nem szeretnék az időbe előre sietni. De azért most még bőven van időnk együtt, hamarosan, ahogyan megszokhattuk már, egy kis időjárás, aztán közlekedés, utána pedig tartogatok még nektek érdekes, kedves, szórakoztató témákat is, és természetesen a zenéből sem veszünk vissza. Maradjatok velem, folytatjuk ezt a délelőttöt így együtt.
1: Időjárás.
0: Szép szombat vár ránk, kellemes kora őszi idővel. Reggel még érdemes egy vékony kabátot magunkkal vinni, hiszen 10 és 16 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben viszont szépen felmelegszik a levegő, országszerte 22-28 fokra számíthatunk. Budapesten körülbelül 26 fok lehet a maximum. A napsütés mellett időnként felhők is megjelenhetnek az égen, de összességében kellemes hétvégi idő érkezik. Ha szabadtéri programot terveztek, bátran induljatok útnak, igazi kirándulós szombatunk lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Ha hétvégén autóval indultok Budapesten, érdemes egy kis plusz idővel számolni, ugyanis az autómentes hétvége miatt több fontos fővárosi útszakaszt is lezárnak. Szombaton és vasárnap lezárják a forgalom elől a Szabadsághidat, a Műegyetem rakpartot, valamint a Vámház körútat a Lónyai utcáig. Nem lehet autóval közlekedni a pesti alsó rakparton sem, a Margit híd és a Közraktár utca között, és lezárják a Belgrád rakpart, Havas utca és Fővám tér közötti szakaszát is. A lezárások természetesen a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, 48-as és 49-es villamosok ezen a hétvégén nem közlekednek. A 15-ös autóbusz rövidített útvonalon a Gyöngyösi utca és a Ferenciek terek között jár, a 83-as troli pedig terelve a Lónyai utcán keresztül közlekedik. Változásra kell számítani a 107-es és a 223-E autóbusz útvonalán is. Aki tehát a belváros felé indul, annak érdemes elsősorban a metrókat, illetve a lezárások által nem érintett járatokat választania, autóval pedig számoljatok kerülőkkel és hosszabb menetidővel. És hát, ha már autómentes hétvége, elő a biciklivel, jöhet egy nagy séta, vagy pattanjunk metróra, legalább a parkolóhely keresésétől most biztosan nem megy fel a vérnyomásunk. Mindenkinek balesetmentes közlekedés kívánunk, vigyázzatok magatokra az utakon.
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: kapcsolódik.
1: Ma már szinte mindenhez kell egy telefon, egy alkalmazás, egy jelszó, és természetesen még egy jelszó ahhoz a jelszóhoz is. Ami nekünk megszokott, az egy idősebb embernek néha egészen idegen világ lehet. Gondoljunk csak bele, időpontfoglalás, internetes ügyintézés, banki alkalmazások, üzenetek, videóhívás, fényképküldés, sok minden átköltözött az online térbe. És amikor egy nagymama vagy nagypapa azt kérdezi ötötször, hogy na és most hova kell nyomni? Nagyon fontos, hogy ötötször is ugyanolyan türelmesen mutassuk meg. Mert amit mi természetesnek veszünk, azt nekünk is meg kellett egyszer tanulnunk. Sőt, néha éppen az idősektől tanulhatnánk kitartást. Ők annak idején térkép nélkül is oda találtak a rokonokhoz, megfőzték az ebédet internetes recept nélkül, és ha elromlott valami, nem egy videót kerestek róla, hanem egyszerűen megjavították. Úgyhogy adjunk nekik egy kis időt az okostelefonnal. A digitális segítség ráadásul nem csak kényelmi kérdés, biztonságot is jelenthet. Mutassuk meg például, hogy ismeretlen linkre ne kattintsanak, telefonon ne adjanak meg banki adatokat vagy kódokat, és ha furcsa üzenet érkezik, inkább kérdezzenek meg valakit a családból. Érdemes a fontos funkciókat együtt lassan végigvenni, akár le is írni nekik néhány lépést, és ne kapjuk ki a telefont a kezükből azzal, hogy add ide, majd én megcsinálom. Gyorsabb lenne persze, de ha helyettük csináljuk, legközelebb ugyanúgy segítségre szorulnak. Ha viszont megmutatjuk és hagyjuk, hogy ők próbálják ki, egyre magabiztosabbá válhatnak. És talán ez a legfontosabb, soha ne nevessük ki őket, mert valamit nem értenek. Lehet, hogy a nagyi még nem tudja, hogyan kell videóhívást indítani, de ha egyszer megtanulja, készüljünk föl, lehet, hogy utána minden este csörögni fog a telefon, hogy látlak, te is látsz engem? De valljuk be, ennél kedvesebb értesítést nehéz lesz elképzelni.

0: Ez a dal a Tipix Tibi csoportnak szólt. Szirigyeknek pedig azt üzenném, hogy legyetek szerencsések. Tavész baktáló.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vójatu menge!

Sokat beszélünk arról, hogy mozogni kell, de ez bizony nem csak a fiataloknak szól. Idősebb korban is nagyon fontos, hogy amennyire az egészségi állapot engedi, megmaradjon a rendszeres mozgás, és ehhez nem feltétlenül kell edzőterem, futópad vagy sportfelszerelés. Sokszor már egy kellemes séta is rengeteget számít. A rendszeres séta segíthet megőrizni az izmok erejét, az egyensúlyt és a mozgékonyságot, és természetesen a szív és érrendszernek is jót tesz. Ráadásul ott van az a bizonyos másik oldal is, a lelkünk, mert képzeljük el a különbséget. Egy idős ember egész délelőtt egyedül ül otthon, vagy valaki becsönget hozzá azzal, hogy mama, vegye fel a cipőt, megyünk egy kört. Már maga a társaság, a beszélgetés, és az, hogy kimozdul otthonról, nagyon sokat jelenthet. És nem kell rögtön teljesítményt órát szervezni. Nem az a cél, hogy a papa 3 kilométer után azt kérdezze, mondd csak, te örökölni szeretnél? A tempót és a távot mindig az ő állapotához kell igazítani. Lehet, hogy csak 10-15 perc fér bele, másnak fél óra, a lényeg a rendszeresség és a biztonság. Egy közös sétára

ráadásul remek alkalom a beszélgetésre. Meghallgathatjuk, hogy mi történt vele, hogy érzi magát, mire lenne szüksége. És lehet, hogy közben előkerül egy-két olyan családi történet is, amit már 25-ször hallottunk, de higgyétek el, 26-szorra is érdemes meghallgatni. Szóval, ha van a környezetünkben idős szülő, nagyszülő, vagy akár egy egyedül élő idős szomszéd, néha kérdezzük meg tőle, nincs-e kedve sétálni egyet. Mert lehet, hogy mi csak egy fél órát adunk a napunkból, neki viszont ez lesz a nap legszebb fél órája. És ezzel lassan el is érkeztünk az ebédidőhöz. Remélem már valami finom illatozik otthon a konyhában. Én most elköszönök önöktől, tőletek. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, a mikrofont pedig átadom a következő műsorvezetőnek, Patai Annának. Völgyi Zsuzsi voltam, legyen nagyon szép a napotok, vigyázzatok magatokra.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Nekem az életben megadott minden, mert a szemeid látom.

0: romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak. 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. A jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál, a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosítástól tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztések, de 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak, írja az ittlakunk.hu. A zsákokat elsősorban a közterületi fákról leulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. 63 hallgató, illetve fiatal oktatókutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Programban, közölte az intézmény. Az egyetemhez 106 pályázat érkezett, ezek közül 63 kapott támogatást. Alap- és mesterképzésben 13-13, doktori képzésben 23, a fiatal oktatókutató kategóriában pedig 14 pályázó valósíthatja meg kutatási tervét. Az Óbudai Egyetem csaknem 137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program célja a kutatói és oktatói utánpótlás erősítése, valamint a tehetséges hallgatók bevonása a felsőoktatási kutatásokba. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A 3 napos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

éjszakázó ember vagyok, és ha egyszer majd megvagok, hát éjjel te mesetek. Úgy tegyetek le a sírba, hogy az senki meg ne tudja, hogy most kit temettem. És a keresztfámra majd csak azt írják, hogy Isten vélet, de csúnya világ, hely

Ott tettem réges régen minden nagy örömlen. Az Isten előtt megjelenek szép csendesen letémlenek, és a bocsánatát kérem. Hely, megkérem az egek urát, bocsássa be szegény fiát magához a mennyben. Mert én csak egy szegény zenész voltam, s én mindig csak nótát adtam.

és a lelkemet meggyötörték, és kikacagtak érte. Mert én csak egy

otthon, hely a világ életemben. De a szívemet összetörtél, s a lelkemet meggyötörtél. És kikocogtok

mégis beleesett egy nagy szerelemben. Azóta a bába részket rakott a szívemben. Hely, mert mézes, mázos szóval becézgetett engem. Mégis beleesett a nagy szerelemben. Azóta a bába részket rakott a szívemben. Elmegyek messzire, elvisz engem a búrba. Itt hagyom kis falu, hogy a hűtlen sosem látom. Mert többé nem nézek a csalfa két szemébe. Már nem fog áldatni a hazug szerelmébe. Az ilyen szerelem tönkre teszi az én szívbe. Hely, mert többé nem nézek a csalfa két szemébe. Nem fog áldatni a hazug

szemedet, de sajnáld a csókot tőle.

műsor, amiben elhúzzuk a nótát. Húzd rá cigány a Rádió Digben.

Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.

Ez a Húsdrát Cigány, ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik.

világot, minden este jobb kocsmában mulatod. Máté Mári, jel meghez, de jel meghez, Máté Mári, már én nékem nem kell lesz. Máté Mári, jel meghez, már én nékem nem kell lesz, Máté Mári, már én nékem nem kell.

0: szebben. Oly, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, Jani, Jani, édes Jani, jó, Jani, édes Jani, jó, én vagyok csak hozzád való. Gyere, Jancsi, le a kutra, hadd adjam csapat az útra. Jön, nam, nam, nam, diri, da, da, diri, da, oh, hop, da, la, da, lo, ba, da, da, Jani, Jani, édes Jani, jó, Jani, édes Jani, jó, én vagyok csak hozzád való. Júlia, Júlia, Júlia, na na tu che paramisi lo li so halo lo car chiña lo colo codar ai piti piti e nei che mi scale de piti
1: Húzdrá cigány. Kávéházi zenék csak. Ez volt a Húzdrá cigány. Holnap délben ismét jelentkezünk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb akár egynapos vagy egy éjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90.000 forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi polgármesteri hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosultságot igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. Vasárnap rendezik meg a 6. Liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatolás és egy Ikarusz 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Folytatódik a nyugodt, napos és csapadékmentes őszi idő. A reggeli 13 körüli maximumok után délután 27-28 fok körül alakulnak a maximumok, ami ideális a szabadtéri programokhoz. Esőtől sehol sem kell tartani, a csapadék esélye minimális. A nyugati, észak-nyugati szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad, így nem rontja a hőérzetet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: A hétvégén rendezik meg az autómentes hétvégét, ami miatt óriási lezárások lépnek életbe a belvárosban. Az autós forgalom elől teljesen lezárják a pesti alsó rakpartot, a Szabadsághidat, valamint a Vámház körút és a Műegyetem rakpart egyes részeit. A felszíni közösségi közlekedésben a BKK Info tájékoztatása szerint az alábbi főbb változások lépnek életbe. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem járnak, míg a 61-es és az 56A járatok módosított, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek, továbbá egy ideiglenes 61B villamos is indul, balesetmentes közlekedést.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek. Hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt a hétvégét is velem töltitek. Remélem, hogy készen álltok arra, hogy a következő órákban szuper zenéket hallgassunk meg közösen.

0: Rádió 104.3, Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és hát azonnal mondom, hogy milyen időre számíthatunk a mai nap folyamán. Azt gondolom, hogy a héten is eléggé változékony volt az időjárás, és hát egyébként ez még marad is, de azonnal jövök a részletekkel.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a nyugodt, napos és csapadék.

rakpartot, a Szabadsághidat, valamint a Vámház körút és a Műegyetem rakpart egyes részeit. A felszíni közösségi közlekedésben a BKK Info tájékoztatása szerint az alábbi főbb változások lépnek életbe. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem járnak, míg a 61-es és az 56A járatok módosított, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. Továbbá egy ideiglenes 61B villamos is indul. Balesetmentes közlekedést!

0: Csodálatosan szép napot nektek, Rádiódik hallgatók, én Patai Anna vagyok, és remélem, hogy minden szuper veletek. Ezt az órát le is zárjuk, és legközelebb a következő órában találkozunk egymással, de egészen 18 óráig itt leszek veletek, úgyhogy érdemes lesz velem tartani.
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádiódikre számíthatsz. Telefon és SMS számunk 06

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárlás az a Vasút Társasága nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A Vasút Társaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a balesetveszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyes ágakat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, ráment és nigériai specialitásokat ajánlanak. Hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Folytatódik a nyugodt, napos és csapadékmentes őszi idő. A reggeli 13 körüli maximumok után délután 27-28 fok körül alakulnak a maximumok, ami ideális a szabadtéri programokhoz. Esőtől sehol sem kell tartani, a csapadék esélye minimális. A nyugati, észak-nyugati szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad, így nem rontja a hőérzetet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hétvégén rendezik meg az autómentes hétvégét, ami miatt óriási lezárások lépnek életbe a belvárosban. Az autós forgalom elől teljesen lezárják a pesti alsó rakpartot, a Szabadsághidat, valamint a Vámház körút és a Műegyetem rakpart egyes részeit. A felszíni közösségi közlekedésben a BKK Info tájékoztatása szerint az alábbi főbb változások lépnek életbe. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem járnak, míg a 61-es és az 56A járatok módosított, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek, továbbá egy ideiglenes 61B villamos is indul, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió
0: Dick.
2: Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok, és csodaszép napot nektek, sziasztok! Nagyon vártam, hogy jöjjek hozzátok, és meséljek arról, hogy milyen időkre számíthatunk, és hát az van, hogy egyébként még a hétfő az egy ilyen 20 plusz fok lesz, aztán pedig kettől szerdától, ha minden igaz, bár én már nem tudom, de az előrejelzések alapján egyébként megérkezik az a hideg front, és én úgy látom, hogy nagyjából azért marad is. Jövő hét hétvégére jósolnak még egy 22-24 fokos maximumot, de egyébként, ha jól látom, akkor gyakorlatilag marad ez a 19-20 fok, tehát már nem nagyon fog fölé menni, és hogy őszinte legyek, én egyáltalán nem bánom, mert egészen egyszerűen elképesztő volt, már szerintem igazán eljött annak, hogy élvezzük az őszt, úgyhogy én nagyon boldog vagyok emiatt, illetve a zenék miatt is, amelyek most következnek.

0: híreket.
1: 100.3 rádiódiplomákról, nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és azonnal mesélek nektek a közlekedési infókról. Már is mondom, Mizu.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a nyugodt, napos és csapadékmentes őszi idő. A reggeli 13 körüli maximumok után délután 27-28 fok körül alakulnak a maximumok, ami ideális a szabadtéri programokhoz. Esőtől sehol sem kell tartani, a csapadék esélye minimális. A nyugati, észak-nyugati szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad, így nem rontja a hőérzetet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: A hétvégén rendezik meg az autómentes hétvégét, ami miatt óriási lezárások lépnek életbe a belvárosban. Az autós forgalom elől teljesen lezárják a pesti alsó rakpartot, a Szabadsághidat, valamint a Vámház körút és a Műegyetem rakpart egyes részeit. A felszíni közösségi közlekedésben a BKK Info tájékoztatása szerint az alábbi főbb változások lépnek életbe. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem járnak, míg a 61-es és az 56A járatok módosított, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek, továbbá egy ideiglenes 61B villamos is indul, balesetmentes közlekedést.

Pesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, sziasztok, továbbra is gyönyörű napot kívánok mindenkinek. Most azonban egy búcsúzkodásra jöttem, mert lezárom ezt az órát, és akkor legközelebb a következő órában talizunk egymással, érdemes lesz akkor is velem tartani.
1: Rádió Dix. Rólunk neked.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja egy friss kutatás szerint. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja. Az SAP Hungary friss 2026-os kutatása szerint a következő 1-2 évben a cégek 84%-a biztosan vagy valószínűleg korszerűsíti vállalatirányítási rendszerét. A fejlesztések fókuszába a mesterséges intelligencia és az automatizáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonsága legfontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal lesnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbé Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsődéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor plusz millióikért párhuzamos várólistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóhírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette tisztségéből Ficer Andrea, a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Folytatódik a nyugodt, napos és csapadékmentes őszi idő. A reggeli 13 körüli maximumok után délután 27-28 fok körül alakulnak a maximumok, ami ideális a szabadtéri programokhoz. Esőtől sehol sem kell tartani, a csapadék esélye minimális. A nyugati, északnyugati szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad, így nem rontja a hőérzetet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hétvégén rendezik meg az autómentes hétvégét, ami miatt óriási lezárások lépnek életbe a belvárosban. Az autós forgalom elől teljesen lezárják a Pesti alsó rakpartot, a Szabadsághidat, valamint a Vámház körút és a Műegyetem rakpart egyes részeit. A felszíni közösségi közlekedésben a BKK Info tájékoztatása szerint az alábbi főbb változások lépnek életbe. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem járnak, míg a 61-es és az 56A járatok módosított, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek. Továbbá egy ideiglenes 61B villamos is indul. Balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádió Dick romákról, nem csak romáknak. Gyönyörű napot nektek, sziasztok, Patai Anna vagyok itt a mikrofon mögött, és hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a mai délutánt is velem töltitek. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy minden szuper veletek. Na, hát arra gondoltam, hogy nézzük már meg egyébként azt, hogy milyen névnapot ünneplünk ma. Szerintem ez már nálunk egy ilyen rutinná vált, hogy mondjuk így, hogy mindig megnézzük, hogy éppen mikor milyen névnapot ünneplünk, szerintem ez tök jó dolog. A mai napon Wilhelmina és Dorian ünnepli a névnapját, de ez egyébként a becenaptári vagy kevésbé hivatalos nevek is szerepelnek, mint például Emily, Emilia, Jónás, Mária, Vilma és Szabolcs. Úgyhogy egyébként nekik is nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, és akkor engedjétek meg, drága rádiódik hallgatók, hogy akkor a következő dalokat nekik küldjem.

0: hozzá te is. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Imádom a szerelmes számokat.
2: Ne, vegyük újra.
0: Már nem.

0: Északnyugati szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad, így nem rontja a hőérzetet. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A hétvégén rendezik meg az autómentes hétvégét, ami miatt óriási lezárások lépnek életbe a belvárosban. Az autós forgalom elől teljesen lezárják a Pesti alsó rakpartot, a Szabadsághidat, valamint a Vámház körút és a Műegyetem rakpart egyes részeit. A felszíni közösségi közlekedésben a BKK Info tájékoztatása szerint az alábbi főbb változások lépnek életbe. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem járnak, míg a 61-es és az 56A járatok módosított, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek, továbbá egy ideiglenes 61B villamos is indul, balesetmentes közlekedést.

0: Három rádiódikromákról nem csak romáknak, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. A következő órában már roma hírekkel foglalkozunk majd, ami az én kedvenc órám lesz, úgyhogy érdemes lesz velem tartani.
1: 100.3 rádiódik.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: 8%-kal nőtt a hazai bruttó villamos energia felhasználás augusztusban. Újabb forgalmi rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Továbbra is támogatja a kormány a Balaton fejlesztési tanács működését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 8%-kal nőtt a magyarországi bruttó villamos energia felhasználás idén augusztusban a tavalyi azonos időszakhoz képest a Mavir adatai szerint. A hónap elejé rendkívüli hőhullám, amikor a hőmérséklet a 40 fokot is meghaladta, komoly próbára tette a rendszert. Az alacsony vízállás miatt a paksi atomerőmű kapacitását ideiglenesen vissza kellett terhelni, így a rendszerirányító krízishelyzetet is megállapított. A kiesett áramot hagyományos erőművekkel és megnövekedett áramimporttal pótolták. Ennek nyomán az importáram részaránya a felhasználáson belül a tavaly 12,5%-ról 27,1%-ra emelkedett augusztusban, míg az ország energiaellátásának normál üzeme a hónap utolsó hetére állt helyre. Újabb rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Augusztusban 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami 12,3%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A nyári hónapok összesített forgalma 6,2 millió főt is elérte, ami minden eddigi nyári csúcsot felülmúl. A legnépszerűbb úti célok idén augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul voltak. A légiáruszállítás volumene ugyanakkor az új uniós elkereskedelmi szabályozás miatt átmenetileg 21%-kal visszaesett a tavalyi évhez képest, de az első 8 hónapban kezelt közel 290.000 tonnával a repülőtér továbbra is őrzi régiós vezető szerepét. Továbbra is támogatja a kormány a Balaton fejlesztési tanács működését, jelentette ki a szervezet siófoki ülését követően Szabó Mátyás elnök, vidék és területfejlesztési államtitkár. Az ülésen elhangzott, a Balaton vízszintje az előrejelzések szerint októberben is tovább csökken a növekvő párolgás és az éghajlatváltozás miatt. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője jelezte, az alacsony vízállás miatt a mederből előkerült roncsok és tárgyak eltávolításán túl a 2027-ben esedékes új NAD minősítéskor az illegális építmények és a vízi állások helyzetét is rendezni kell. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás miatt idén nyáron már 3-5 méter mélységben is közel 30 fokosra melegedett a tó, ami eddig ismeretlen jelenség volt. A Magyar Turizmus Szövetség elnöke pedig arról beszélt, hogy bár a Balaton kiváló vízminőséggel büszkélkedhet, a negatív hangvételű híradások károsan hatottak az idegenforgalomra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Folytatódik a nyugodt, napos és csapadékmentes őszi idő. A reggeli 13 körüli maximumok után délután 27-28 fok körül alakulnak a maximumok, ami ideális a szabadtéri programokhoz. Esőtől sehol sem kell tartani, a csapadék esélye minimális. A nyugati, észak-nyugati szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad, így nem rontja a hőérzetet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hétvégén rendezik meg az autómentes hétvégét, ami miatt óriási lezárások lépnek életbe a belvárosban. Az autós forgalom elől teljesen lezárják a pesti alsó rakpartot, a Szabadsághidat, valamint a Vámház körút és a Műegyetem rakpart egyes részeit. A felszíni közösségi közlekedésben a BKK Info tájékoztatása szerint az alábbi főbb változások lépnek életbe. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem járnak, míg a 61-es és az 56A járatok módosított, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek, továbbá egy ideiglenes 61B villamos is indul, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és ebben az órában kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk. Ez nagyon-nagyon szuper dolog, mert tényleg azt gondolom, hogy ez az óra az egy igazán fontos óra lesz, mert hogy tényleg roma rádióként fontos, hogy beszéljünk a roma hírekről is. Egyébként a héten nagyon sok izgalmas roma hírt meséltem nektek, olyanról például, mint hogy a roma hírek azt mutatják, hogy a roma kultúra milyen sokszínű, meséltem nektek filmfesztiválról, a roma kultúra jegyében, egyébként meséltem nektek roma zenéről és táncról, és az autentikus cigányzenekarok világát is megemlítettük, úgyhogy ezekből fogunk majd egyébként részleteket meghallgatni közösen, de csak a zenék után.

100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Sziasztok, Patai Anna vagyok. És hát ahogy ígértem nektek, különböző témákban hozok nektek hírblokkokat, hogy így mondjuk, mert ez az én kedvenc órám, és egyébként, ha lehetne, akkor tényleg sokkal több mindent válogatnék össze, de hát azért ez egy korlátozott dolog, és hát nem tudok sajnos órákon keresztül roma hírekről mesélni nektek, illetve hát azért a zenéket is nagyon szeretjük, úgyhogy most jönnek a roma hírek, aztán zenélünk tovább. Cigány esküvői szokások. A roma köznyelvben cigány esküvő kultúrája rendkívül gazdag és sokszínű. Nincs egyetlen roma közösségre érvényes esküvői szokásrendszer, a hagyományok családonként, közösségenként, illetve attól függően is változhatnak, hogy az adott család melyik roma közösséghez tartozik, és mennyire őrzi a régi szokásokat. A magyarországi roma esküvőkön ezért egyszerre jelenhetnek meg ősi, közösségi hagyományok és a modern polgári vagy egyházi esküvők elemei. A családok szerepe. A hagyományos roma kultúrában a családnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért egy esküvő sokszor nem csupán két fiatal, hanem két család kapcsolatának is fontos eseménye. A nagyobb család és a rokonság részvétele különösen jelentős lehet. Régebben bizonyos közösségekben a házasság előkészítésében a szülők

0: véleménye fontos szerepet játszhatott. Az eljegyzéshez kapcsolódóan ajándékok, ételek és italok is megjelenhettek. Az esemény egyben jelenhetőséget adott arra, hogy a két család közelebbről megismerje egymást, és megkezdődjön az esküvő előkészítése. A menyasszony és a menyasszonyi ruha. A menyasszonyi ruha a roma esküvők egyik leglátványosabb eleme. Sok modern roma menyasszony klasszikus fehér menyasszonyi ruhát választ, gyakran nagy, díszes szoknyával, csillogó részletekkel, hosszú fátyollal és különleges ékszerekkel. A hagyományosabb öltözetek között azonban megtalálhatók színes, gazdagon díszített ruhák. Egyes közösségekben a ruhaszíne, anyaga, mintája vagy díszítése kulturális jelentőséget hordozhat. A menyasszony megjelenésének fontos része a hajviselet és az ékszer. A nagy, feltűnő fülbevalók, nyakláncok, karkötők és hajdíszek sok esküvőn a gazdagságot és az ünnepi alkalom különlegességét hangsúlyozzák. A roma esküvő elképzelhetetlen lenne zene és tánc nélkül. A zene a közösségi élet legfontosabb kifejezési formája, ezért az esküvőn a legfontosabb szerepet a zene kapja. Az esküvőkön megszólalhatnak hagyományos romadalok, magyar nóták, mulatós zenék, modern slágerek és természetesen különböző roma zenei stílusok is. A zenészek és énekesek gyakran hosszú órákon keresztül szórakoztathatják a vendégeket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
0: Cigány hajviseleti szokások. A hosszú haj szerepe. A hagyományosabb roma közösségekben a nők hosszú hajának különösen nagy jelentősége lehetett. A hosszú, ápolt haj a nőiesség és a szépség egyik fontos kifejezője volt. A hajat gyakran gondosan fésülték, fonták, különböző díszekkel tették ünnepélyessé. A haj ápolása sok családban anyáról lányára öröklődő tudás volt. Az édesanyák és nagymamák megtanították a lányoknak, hogyan kell a hosszú hajat kifésülni, befonni és különböző alkalmakra elkészíteni. A fonás praktikus és esztétikus hajviselet is lehetett. A hosszú hajat gyakran egy vagy több fonatba rendezték, amely így kevésbé akadályozta a mindennapi munkát. Az ünnepi alkalmakkor a fonatok különösen szépen kidolgozottak lehettek. A hajba szalagokat, díszeket vagy más kiegészítőket is vonhattak. A fonásnak közösségi oldala is lehetett. A család nőtagjai egymás haját készítették el, így a hajápolás egyben közös, családi tevékenység volt. A hajba font szalag. A roma hajviselet egyik érdekes eleme a szalag használata. Egyes közösségekben a szalagok színei és a használatuk módja kulturális vagy esztétikai lehetőséget kaphatott. A szalagot gyakran a fonatba dolgozták bele, vagy a haj végére kötötték. Ünnepeken különösen szép, színes szalagokkal díszítették a hajat. Fontos ugyanakkor, hogy a szalag jelentőségéről sokféle népi magyarázat létezik, és nem minden színnek vagy minden roma közösségben azonos rögzített jelentése van. Ezért nem helyes például egyetlen színhez mindenhol ugyanazt a jelentést hozzárendelni. A kendő és a haj eltakarása. Bizonyos hagyományőrző roma közösségekben a női haj eltakarásának lehet jelentősége. Ennek egyik formája a kendő használata. A kendő nem egyszerűen divat kiegészítő lehetett, hanem a hagyományos öltözködés része. Egyes közösségekben a férjezett nők és az idősebb asszonyok másképpen hordhatták a kendőt, mint a fiatal lányok. A hajviselet, az öltözködés együtt fejezhette ki azt, hogy egy nő milyen élethelyzetben van. Lányok és asszonyok hajviselete. A hagyományos közösségekben előfordulhatott, hogy a lányok és a férjezett asszonyok hajviselete különbözött. A fiatal lányok gyakran szabadabban viselhették hosszú hajukat, míg a házas nők bizonyos közösségekben visszafogottabb vagy eltérő hajviseletet alkalmaztak. Ez azonban nem általános szabály minden roma közösségben, a hajviseletet ugyanúgy befolyásolhatta a család, a helyi hagyomány, az életkor és az egyéni ízlés. Az esküvői hajviselet egy igazán különleges alkalom, ezért a menyasszony hajának elkészítése nagy figyelmet kaphatott. A hagyományosabb és a modern roma esküvőkön egyaránt előfordulhat hosszú díszes frizura. A modern menyasszonyok gyakran választanak göndörített vagy hullámos hajat, kontyot, fonatot, hajékszereket és fájtlat. A gazdagon díszített frizura jól illeszkedhet a látványos menyasszonyi ruhához és ékszerekhez.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.
2: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódi.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez itt a Rádió Dix 100.3. Sziasztok, Patay Anna vagyok továbbra is, és lezárom az órát, viszont én annyira szeretem ezt az órát, hogy úgy döntöttem, hogy a következő órában is roma hírekkel foglalkozunk, úgyhogy figyeljetek!
1: 100.3 Rádió Dix.
2: Vója tu menge!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak. 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés, a jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosítástól tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztések. De 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak, írja az ittlakunk.hu. A zsákokat elsősorban a közterületi fákról leulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. 63 hallgató, illetve fiatal oktató-kutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj programban, közölte az intézmény. Az egyetemhez 106 pályázat érkezett, ezek közül 63 kapott támogatást. Alap- és mesterképzésben 13-13, doktori képzésben 23, a fiatal oktató-kutató kategóriában pedig 14 pályázó valósíthatja meg kutatási tervét. Az Óbudai Egyetem csaknem 137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program célja a kutatói és oktatói utánpótlás erősítése, valamint a tehetséges hallgatók bevonása a felsőoktatási kutatásokba. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A 3 napos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Folytatódik a nyugodt, napos és csapadékmentes őszi idő. A reggeli 13 körüli maximumok után délután 27-28 fok körül alakulnak a maximumok, ami ideális a szabadtéri programokhoz. Esőtől sehol sem kell tartani, a csapadék esélye minimális. A nyugati, észak-nyugati szél többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad, így nem rontja a hőérzetet. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hétvégén rendezik meg az autómentes hétvégét, ami miatt óriási lezárások lépnek életbe a belvárosban. Az autós forgalom elől teljesen lezárják a pesti alsórakpartot, a Szabadsághidat, valamint a Vámház körút és a Műegyetem rakpart egyes részeit. A felszíni közösségi közlekedésben a BKK Info tájékoztatása szerint az alábbi főbb változások lépnek életbe. A 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem járnak, míg a 61-es és az 56A járatok módosított, illetve meghosszabbított útvonalon közlekednek, továbbá egy ideiglenes 61B villamos is indul, balesetmentes közlekedést.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Az előző óra végén említettem nektek, hogy nekem ez a kedvenc órám, a 4. óránk, amikor is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, és arra gondoltam, hogy akkor ebben az órában is foglalkozzunk roma hírekkel, mert hogy említettem nektek egy csomó-csomó mindent, amiről egyébként szó volt a héten. Na de hát én arról is meséltem nektek, hogy 2 roma testvér a Liverpoolnál van, ami szerintem egy óriási dolog, és innen is gratulálok nekik. Meséltem a romák jelenlétéről a sportban, labdarúgást említettem, ökölvívást, kickboxot és küzdősportokat. Szóval egy csomó-csomó olyan dolog van még, amiről nem meséltem nektek, és akkor ebben az órában fogjuk pótolni, de most zenélünk egyet, elindítjuk az órát, aztán jövök vissza.

0: 3 rádiódik romákkal, nem csak romáknak. Mosolygós szép délután nektek rádiódik hallgatók, Patai Anna vagyok, és azonnal indulnak a roma hírek, úgyhogy tessék figyelni, fülelni. A roma testvér a Liverpoolnál. Farkas Patrik profi szerződést írt alá. A Liverpool FC hivatalos oldalán ma bejelentette, hogy profi szerződést kötött Farkas Patrikkal. A 19 éves magyar utánpótlás válogatott középpályás a klub U21-es csapatához csatlakozik. Öccse, Farkas Erik már a Liverpool U18-as együttesének játékosa, így a két magyar roma testvér mostantól ugyanannak a világhírű angol klubnak az akadémiáján futballozik. Patrik számára a szerződés visszatérést is jelent. A kecskeméti TIE utánpótlásából 2021-ben került először Liverpoolba, ahol egy idényt töltött, majd 2022-ben a Blackburn Rovershez igazolt. 4 éven keresztül szerepelt a klub akadémiai csapataiban, játszott az U18-as és az U21-es együttesben, valamint kölcsönben a City of Liverpool FC-nél és a Prescott Capels csapatánál is szerzett tapasztalatot. Blackburni szerződésének lejárta után visszatért Liverpoolba, és az előszezon jelentős részét próbajátékon töltötte az U21-es kerettel. A klub most hivatalosan is szerződtette. Patrik hétfő este a West Ham United elleni Premier League 2 mérkőzésén már bekerült a Liverpool keretébe, bár pályára még nem lépett. Valóra vált egy álmom, nagyon boldog vagyok, és alig várom, hogy elkezdjem, mondta a szerződés aláírása után. Patrik technikás, sokat futó, úgynevezett box-to-box középpályásként jellemezte magát, aki több poszton is bevethető. Az előszezonban a középpálya mellett a szélen és támadóként is kipróbálták, elmondása szerint az edzők azt várják tőle, hogy bátran futballozzon, mutassa meg a képességeit, és kemény munkával lépjen tovább. A Liverpool honlapjának a testvérével való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy Erikkel már 4 éves kora óta együtt futballoznak, folyamatosan ösztönzik és segítik egymást a fejlődésben. A két testvér eltérő úton jutott el ugyanoda. Patrik a Liverpool U21-es, Erik pedig az U18-as csapatában folytathatja. Mindketten azért dolgoznak, hogy az akadémiai futballból idővel eljussanak a felnőtt csapat kapujáig. A futball sokkal több egy egyszerű sportnál. Egy csapatban különböző életkorú, személyiségű, családi hátterű és származású emberek dolgoznak ugyanazért a célért. A pályán végső soron nem az számít, hogy ki honnan jött, milyen a bőrszíne vagy milyen családban nőtt fel, hanem az, hogy mennyit tesz bele a közös munkába, hogyan küzd a csapatért és hogyan viselkedik a társaival. Éppen ezért fontos, hogy cigány, vagyis roma származású focisták természetes részei legyenek a csapatoknak. A futball egyik értéke, hogy képes embereket közelebb hozni egymáshoz. Egy öltözőben és egy futballpályán olyan fiatalok találkozhatnak, akiknek egyébként teljesen különböző lehet az életük.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: Romák jelenléte a sportban. Sportágak és példaképek. A sport az egyik olyan terület, ahol a származás, a társadalmi háttér vagy az anyagi helyzet helyett elsősorban a tehetség, a kitartás, a szorgalom és a teljesítmény számít. A roma közösségek tagjai számos sportágban jelen vannak, az amatőr sporttól egészen a nemzetközi élmezőnyig. A labdarúgás mellett megtalálhatjuk őket az ökölvívásban, kickboxban, küzdősportokban, kerékpársportban és más sportágakban is. A sport sok roma fiatal számára nem csupán kikapcsolódást jelenthet, hanem kitörési lehetőséget, közösséget és példaképeket is adhat. A labdarúgás az egyik legismertebb és legnépszerűbb sportág, amelyben számos roma származású játékos jutott el magas szintre. Nemzetközi szinten több olyan futballistát is találunk, akinek roma gyökerei dokumentáltak, vagy akiket roma közösségi források roma származásúként tartanak számon. Szintén ismert név André-Pierre Quignac, francia válogatott korábbi támadója, aki pályafutása során Franciaországban és Mexikóban is komoly sikereket ért el. A roma származásúként számon tartott labdarúgók között találjuk, továbbá többek között még Nikolitát, a román válogatott egykori játékosát is. A labdarúgásban azért is különösen fontos a roma sportolók jelenléte, mert a futball hatalmas közönséget ér el. Egy sikeres játékos egyszerre válhat sport példaképpé, és olyan emberré, aki megmutatja a fiataloknak. A tehetség és a teljesítmény alapján ismerhetik meg az embert. Ökölvívás, különösen erős roma hagyomány. A roma sportolók történelmében az ökölvívásnak különösen fontos helye van. Számos országban találunk kiváló roma vagy szinti ökölvívókat, akik amatőrként, olimpikonként vagy profi sportolóként értek el jelentős eredményeket. Az egyik legismertebb történelmi alak Johann Rukeli Trollmann, németországi szinti ökölvívó. Trollmann 1933-ban német félnehéz súlyú profi bajnok lett, azonban a náci korszakban származása miatt súlyos üldöztetés érte. A bajnoki címét röviden megszerzése után elvették tőle, később koncentrációs táborba került és 1943-ban meggyilkolták. Trollmann története azért is különleges, mert nem csupán egy kiváló sportolóról beszélünk, hanem egy olyan emberről, akinek sportolói pályafutását a származása miatt próbálták megsemmisíteni. Ma a neve a roma és szinti sporttörténet egyik fontos szimbóluma. A nemzetközi ökölvívásban további roma sportolók is komoly eredményeket értek el. Kickbox és küzdősportok. A küzdősportok között találunk kiemelkedő roma sportolókat, az egyik modern példa a cseh Václav Szivák, aki profi kickboxolóként vált ismerté. Szivák Osztravában egy roma közösségben nőtt fel, gyerekként karatéval kezdett foglalkozni, később áttért a Muay Thai-ra, majd a kickboxban ért el komoly eredményeket. 2019-ben a Vakó világbajnokságán aranyérmet szerzett, és pályafutása során több jelentős címet is elnyert.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

Itt a Rádiódik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, remélem, hogy jól vagytok, és remélem, hogy egész nap velem tartottatok, ugyanis nagyon szuper napot zárunk közösen. Búcsúzkodni jöttem, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Bízom abban, hogy tényleg jól éreztétek magatokat, hogy olyan zenéket hallottatok, amiket szerettetek volna. Csodálatosak vagytok, és ne felejtjétek, minden szombaton és vasárnap 13 órától 18 óráig várlak benneteket sok-sok szeretettel. Sziasztok!

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykunszolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb akár egynapos vagy egyéjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90 000 forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi polgármesteri hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosultságot igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. Vasárnap rendezik meg a 6. liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatolás és egy Ikarusz 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dick-lóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
4: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Szeptember 19-e szombat van, és 18 óra múlt. A következő 2 órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. Jövő hét szerdán, szeptember 23-án, 17 órakor Kispest város Pege Aladár emlékkoncert és kiállítás eseményre invitálja az érdeklődőket. De lássuk is a meghívót. Pege Aladár halálának 20. évfordulóján a Romák Felzárkóztatásáért Egyesület és Kispest önkormányzata emlékkoncerttel és fotókiállítással emlékezik a világhírű nagybőgő művészre. Együttműködő partner a Magyar Jazz Szövetség. A kiállítást rendezte Varga László fotóművész, grafikus. Losó Györgyné, a Romfel Egyesület elnöke és Lacz Sándor képzőművész. Szeptember 23-án 17 órakor a Városháza dísztermében várják az érdeklődőket a 19. kerület Városháza tér 18 szám alá. Megnyitó beszédet mond Vincek György alpolgármester és Losó Györgyné, a Romfel Egyesület elnöke. A rendezvény fővédnöke Gajda Péter, Kispest polgármestere. Díszvendég Janszer Frigyes, Munkácsi díjas szobrász. A Pege Aladár Emlékbizottság tagja a kerület önkormányzat által 2024-ben meghirdetett szoborterv pályázat nyertese. Kiállítás megnyitó és tárlatvezetést kínálnak Gajer Ferenc nagybőgőművész, a Magyar Jazz Szövetség elnöke és Ungár István szaxofonművész Pege Aladár egykori zenésztársával. Dokumentumfilm részleteket is vetítenek Pege Aladárról, Jakab János szerkesztésében, aki a Romnet TV munkatársa. A Nagybögő című verset elmondja Abrecht Nikol diák. Közreműködnek az esten Egri János Nagybőgön, Kolman Gábor altszaxofonon, Csejtei Ákos tenor szaxofonon, Pata György zongorán és Ramko János dobon. A műsort Bakondi Jázmin vezeti.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Kigyere már! Dragon es mutor edebre sara kaftume. Rolazzo pa un gro. Kadi gili bi shavlas moro signo kal. O Giorgio! Time

0: mi hangunk. A mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dík programajánlójában. Roma hősök online stand-upra invitálják az érdeklődőket szeptember 19-én 23 órától. De lássuk a meghívót. Május 5-e és 9-e között 8. alkalommal rendezte meg a Független Színház Magyarország a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált Budapesten. A fesztiválon brit, olasz, román, valamint hazai roma alkotók stand-up előadásokkal, szatirikus monodrámákkal, performanszokkal, zenével és közönség találkozókkal mutatták meg, hogyan válhat a humor fegyverré, mely felszabadítja a drámaiság és áldozatiság fogságában létező színházakat. A fesztivál stand-up estjei és monodrámái szeptember 14 és 19 között online is megtekinthetőek lesznek. A megtekintéshez szükséges linket az esemény Facebook oldalán találják meg, amelynek címe Roma Heroes, Roma Hősök Online Stand-up. Itt ezen az oldalon felsorolásra kerülnek egyébként a megtekinthető előadások is.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Folytatódik a programajánló itt a Rádió Digben. Október 1-én csütörtökön a Kenyérfa csúcsa című előadásra várják az érdeklődőket a Páva utca 30 szám alatt. Az előadás alcíme Hullámvasút, három hangra. Szilvi, Kriszti és Viki a felnőtté válás sűrű erdejében keresik saját útjukat. A Kenyérfa csúcsa egy szívszorítóan vicces, coming of age történet az összetartásról, az eltávolodásról, az újratervezésről és arról a láthatatlan gumikötérről, ami akkor is visszahúz a közös múltba, amikor már azt hittük, tovább léptünk. Hová jutunk, ha mindent magunk mögött hagyunk, és mi marad belőlünk? Ezeket a kérdéseket teszi fel a darab. Az előadás 2026. október 1-én 19 órától a Füssziben megtekinthető a Páva utca 30 szám alatt.

0: Rádió Dik.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dik programajánlójában, és egy nagyon érdekes programot találtam a hölgyeknek jövő hét kedden 17 órától. Sok karú nő, amikor túl sok mindent tartasz kézben. Ez az esemény címe, amely a József körút 5961 szám alatt kerül megrendezésre, de hogy mi is ez, ez kiderül a meghívóból. Hány ember helyett gondolkodsz egy átlagos napon? Fejben tartod, mit kell elintézni, mit kell megvenni, ki hova megy, kinek mire van szüksége? Dolgozol, szervezel, gondolkodsz, alkalmazkodsz, és közben sokszor te vagy az, aki a saját listáján utoljára marad. Lehet, hogy kívülről úgy tűnik jól bírod. Sőt, valószínűleg tényleg sok mindent elbírsz, de attól, hogy képes vagy rá, még nem biztos, hogy mindent neked kell tartanod. A sokkarú nő egy 90 perces személyes alkalom azoknak a nőknek, akik szeretnének egy kicsit megállni, ránézni arra, mennyire mindent visznek egyszerre, és jobban érteni azt is, miért olyan nehéz néha segítséget kérni, nemet mondani, vagy egyszerűen valamit nem magukra venni. Szerintem egyébként ez izgalmasan hangzik, ha rá tud tekinteni egy nő ezekre a kérdésekre, de mi történik ezen a 90 percen? A találkozón nem azt keressük, hogyan tudnál még ügyesebben beosztani minden percet, vagy hogyan férhetne még néhány feladat a napodba, inkább megnézzük, mi minden van most a válladon, és ezek közül mi az, amit valóban neked kell tartanod. Ránézünk arra is, milyen belső működések nehezíthetik a tehermentesítést, mi történik benned, amikor segítséget kérnél, amikor nemet mondanál, amikor valamit nem csinálsz meg tökéletesen, vagy egyszerűen nem oldasz meg. Nem az a cél, hogy 90 perc alatt megváltoztassuk az évek alatt kialakult működésedet, hanem hogy jobban lásd, mi az, ami valóban a te felelősséged, és mi az, amit megszokásból vagy belső elvárásból viszel, és hol lehetne elkezdeni egy kicsit másképp működni. Áll a meghívóban, szerintem nagyon izgalmasan hangzik. Őszintén szólva, én is szívesen foglalkoznék ezzel a témával.

Zsuzsával. Akinek felkeltette az érdeklődését, az keressen rá a Facebook eseményre Sokkarónő, amikor túl sok mindent tartasz kézben.

0: vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100 100.3 Rádió D.
1: Du menge penas.
0: Rólunk neked.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Szeptember 27-ig várják a jelentkezőket egy nagyon izgalmas beszélgetésre, amely október 3-án szombaton lesz 15 órától a Práter utca 63 szám alatt. Ismerjük-e egymást, közösségi műhely, roma és nem roma fiatal felnőtteknek? De lássuk is a meghívót. 6 alkalommal, 2 hetente, szombatonként 15 és 19 óra között kerül megrendezésre ez a programsorozat. Kurzus vezetők és faciliátorok: Dógi Richárd, az UCI Alapítvány trénere, Farkas Klára képzőművész, a Burra Galéria társvezetője, Dr. Gulyás Klára kulturális antropológus, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi adjunktusa, Horváth Kristóf színész Bob, Lakatos Lúcia színész, a Független Színház szakmai vezetője, Olá Norbert képzőművész, a Burra Galéria társvezetője, Konó Sándor Alex média művész, Színási Szilvia szociális munkás, az UCU Alapítvány vezetője, valamint Várhelyi Valentina képzőművész. A kurzus roma és nem roma résztvevőket hív közös tanulásra, gondolkodásra és alkotásra. A program során megismerkednek a magyarországi cigányság történetével, ezen belül is a roma holokauszttal és annak máig ható társadalmi következményeivel. Arra törekszenek, hogy interszekcionális nézőpontok mentén értsék meg a strukturális rasszizmus működését, vagyis azt vizsgálják, hogy a hátrányos megkülönböztetés miként fakad az etnikai és társadalmi egyenlőtlenségek összetettségéből. Kortárs roma művészeti produkciókon keresztül fókuszálva helyezik a roma női perspektívákat és a cigány futurizmust. A témákat interaktív foglalkozásokon, egy józsefvárosi városi sétán, egy roma stand-up alkalmon és közös alkotáson keresztül dolgozzák fel. A program zárásaként a résztvevők alkotásaiból közös kiállítást hoznak létre, melyet együtt installálnak, majd egy nyilvános megnyitó keretében a közönség elé tárnak. Ha kíváncsi vagy új nézőpontokra, szeretsz közösen gondolkodni és alkotni, vagy egyszerűen csak szeretnél jobban megismerni olyan embereket és történeteket, amelyekkel ritkán találkozol, várjuk a jelentkezésedet áll a meghívóban, amelyet szeptember 27-ig lehet leadni. A jelentkezéshez szükséges linket az esemény Facebook oldalán találhatják meg. A Facebook esemény címe: Ismerjük-e egymást, közösségi műhely roma és nem roma fiatal felnőtteknek, jelentkezés szeptember 27.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a volt újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárlás a vasúttársaság a nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A vasúttársaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a baleset veszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyeságokat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, ráment és nigériai specialitásokat ajánlanak. Hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit, szeptember 19-e szombat van, és 19 óra múlt, én pedig Kökény Anna vagyok. A következő órában is remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. Holnap 19 órakor érdemes ellátogatni a Karaván Színházba az Üllőút 31 szám alá, mert hogy Varsányi Anna Anya című darabja kerül ismét a színpadra. A monodrámát Berecki Csilla rendezte, előadja Nyári Szilvia, zenei közreműködő pedig Farkas Rózsa. Stanislav Leszczynszka lengyel szülésznő volt, bába az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor szülészeti barakjában. Az előadás róla szól, valamint azokról az anyákról és gyermekekről, akiknek pillanatok adattak meg, hogy együtt legyenek, hogy létezhessenek. Az előadás az Auschwitz-Birkenau-ban fogva tartott nőknek és gyermekeiknek állít

0: Az, tu menge.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában. Én Claude Monet címmel művészeti filmvetítést láthatnak a Várkert Bazárban kedden 18 órától. Phil Grabsky 2019-ben készült filmje a világ egyik legkedveltebb festőművészének életét idézi fel a mester saját szavaival. Levelek és személyes vallomások felhasználásával enged betekintést annak az embernek az életébe, aki 1872-ben megfestette az impresszionizmus stílusának nevet adó festményt. Impresszió egyébként a felkelő nap, ezt jelenti. És aki a 19. század végének legnagyobb hatású alkotója volt. Történet egy olyan emberről, aki látványvilágával elkápráztatta a közönséget, miközben depressziótól és öngyilkossági gondolatoktól szenvedett. Festészete, kertészet iránti szenvedélye, híres kertje és humora által azonban az élet szeretete is megnyilvánult. A Párizsban, Londonban, Normandiában és Velencében forgatott film széles merítést ad a nyugati művészet egyik legnépszerűbb festőjének munkásságából. A dokumentumfilm 90 perces, a korhatár pedig 12 éves kor. 10-13 Budapest, Ybl Miklós tér 2 szám alatt a Testőr Palota vetítő termébe várják az érdeklődőket én Claude Monet című film vetítését.

0: Dumenge, 100.3 Rádiódik.
1: Folytatódik a programajánló itt a Rádiódikben, Kökény Annát hallják. Ma este 8 órakor a Budapest Kongresszus Centerben Malek 80 címmel Malek Miklós életmű koncertjét hallgathatják az érdeklődők. Az es során felcsendülnek a legismertebb slágerek, ikonikus dalok és felejthetetlen zenei pillanatok, amelyek generációk számára váltak meghatározó élménnyé. A koncert nem csupán visszatekintés, hanem ünnepi tisztelgés, egy sokoldalú zeneszerző, producer és előadó munkássága előtt, aki évtizedek óta formálja a hazai és nemzetközi zenei életet. Látványos hangszerelés, kiváló zenészek, különleges vendégek és meglepetések teszik teljessé ezt az egyedülálló estét ma este 8 órától a Budapest Kongresszusi Központban.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Folytatódik a programajánló itt a Rádió Dikben. Hétfőn 18:30-tól a Kult 7-ben Erzsébet városban várják az érdeklődőket a Miért maradunk, amikor már fáj című eseményre. De lássuk a meghívást. Volt már olyan, hogy pontosan érezted, amiben benne vagy, az már nem visz előre. Mégis kitartottál. Így maradtál benne egy nem működő kapcsolatban. Ott ragadtál egy mérgező munkahelyen, nem tudtál kiszállni egy olyan élethelyzetből vagy szerepből, ami már régóta kimerít. A robotpilóta üzemmód ilyenkor nem kényelmet, hanem túlélési stratégiát jelent. Még ezt kibírom. Már túl sok energiát fektettem bele, vagy éppen arra gondolunk, majd később változtatok. Milyen pszichológiai mechanizmusok tartanak benne minket egy helyzetben akkor is, amikor már több fájdalmat okoz, mint amennyi értelme van, mikor válik a kitartás önfeladássá, és hogyan tudunk szembenézni és túllépni a saját félelmeinken. A jog és pszichológia programján többek között ezekre a kérdésekre kaphatunk majd választ. Dr. Sélei Beatrix, pszichológus, egyetemi docens előadásában. Az est második részében lehetőség nyílik majd kérdéseket is feltenni.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Digben.
1: Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja egy friss kutatás szerint. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Gyorsulhat a hazai középvállalatok digitalizációja. Az SAP Hungary friss 2026-os kutatása szerint a következő 1-2 évben a cégek 84%-a biztosan vagy valószínűleg korszerűsíti vállalatirányítási rendszerét. A fejlesztések fókuszába a mesterséges intelligencia és az automatizáció kerül. A jelenleg helyben telepített szoftvert használók közel 77%-a ráadásul nyitott lenne a felhő alapú vagy hibrid működésre is. A döntéshozók számára a felhő kiválasztásakor az adatbiztonsága a legfontosabb szempont, de az egyszerű használhatóság és az AI képességek is súllyal esnek latba. A megkérdezettek csaknem 40%-a rövid távon a fejlesztési kiadások növekedésével számol, elsősorban a hatékonyság és a versenyképesség javítása érdekében. Nem vont el önkényesen 226 millió forintot a kormány Csepeltől, reagált a kerület országgyűlési képviselője Borbély Lénárt polgármester korábbi bírálatára. A szociális miniszter videójában elmondta, Csepel önkormányzata maga jelezte májusban a pénzügyminisztériumnak, hogy a bölcsődei feladatokra 100 millióval, a gyermekétkeztetésre pedig több mint 400 millió forinttal alacsonyabb kiadással számol, mint korábban. Az állami támogatás ehhez igazodott, így nem arról van szó, hogy az állam hirtelen kevesebb pénzt adna. A bölcsődéknél a támogatás továbbra is a feladatok 99%-át fedezi, az étkeztetésnél pedig a finanszírozási arány még javult is. Megszűnik a VIP részleg az Uzsoki utcai kórházban, jelentette be közösségi oldalán Velkei György László országgyűlési képviselő, a külügyminisztérium államtitkára, miután a kórház megbízott főigazgatójával bejárta az intézményt. A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, vége annak az időszaknak, amikor plusz millióikért párhuzamos várólistákat fenntartva hamarabb lehetett ellátáshoz jutni. Az országos kórházi főigazgatóság korábban, miután sajtóhírek szerint a térítéses osztályon milliókért cserébe heteken belül elvégezték a műtéteket, felmentette Fischer Andrea, a korábbi főigazgatót. Az új vezetés egyetértett abban, hogy olyan egészségügyre van szükség, ahol a pénztárca nem jelenthet előnyt, és a betegágy mellett nem a pénz határozza meg az ellátás minőségét.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

kódik frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned. Mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dik Bulis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

0: 3. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: 8%-kal nőtt a hazai bruttó villamos energia felhasználás augusztusban. Újabb forgalmi rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Továbbra is támogatja a kormány a Balaton fejlesztési tanács működését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 8%-kal nőtt a magyarországi bruttó villamos energia felhasználás idén augusztusban a tavalyi azonos időszakhoz képest a Mavir adatai szerint. A hónap elejé rendkívüli hőhullám, amikor a hőmérséklet a 40 fokot is meghaladta, komoly próbára tette a rendszert. Az alacsony vízállás miatt a paksi atomerőmű kapacitását ideiglenesen vissza kellett terhelni, így a rendszerirányító krízishelyzetet is megállapított. A kiesett áramot hagyományos erőművekkel és megnövekedett áramimporttal pótolták. Ennek nyomán az importáram részaránya a felhasználáson belül a tavaly 12,5%-ról 27,1%-ra emelkedett augusztusban, míg az ország energiaellátásának normál üzeme a hónap utolsó hetére állt helyre. Újabb rekordot döntött a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Augusztusban 2.137.000 utas fordult meg a légi kikötőben, ami 12,3%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. A nyári hónapok összesített forgalma 6,2 millió főt is elérte, ami minden eddigi nyári csúcsot felülmúl. A legnépszerűbb úti célok idén augusztusban London, Tel Aviv és Isztambul voltak. A légiáruszállítás volumene ugyanakkor az új uniós elkereskedelmi szabályozás miatt átmenetileg 21%-kal visszaesett a tavalyi évhez képest, de az első 8 hónapban kezelt közel 290.000 tonnával a repülőtér továbbra is őrzi régiós vezető szerepét. Továbbra is támogatja a kormány a Balaton fejlesztési tanács működését, jelentette ki a szervezet siófoki ülését követően Szabó Mátyás elnök, vidék és területfejlesztési államtitkár. Az ülésen elhangzott, a Balaton vízszintje az előrejelzések szerint októberben is tovább csökken a növekvő párolgás és az éghajlatváltozás miatt. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság vezetője jelezte, az alacsony vízállás miatt a mederből előkerült roncsok és tárgyak eltávolításán túl a 2027-ben esedékes új NAD minősítéskor az illegális építmények és a vízi állások helyzetét is rendezni kell. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás miatt idén-nyáron már 3-5 méter mélységben is közel 30 fokosra melegedett a tó, ami eddig ismeretlen jelenség volt. A Magyar Turizmus Szövetség elnöke pedig arról beszélt, hogy bár a Balaton kiváló vízminőséggel büszkélkedhet, a negatív hangvételű híradások károsan hatottak az idegenforgalomra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió

Szép estét kívánok minden kedves rádiódik hallgatónak. A nap lassan véget ér, de az este csak most kezdődik igazán, úgyhogy ideje elengedni a napi rohanást, hátradőlni, vagy éppen felpattanni és táncra perdülni. Én hozom a zenéket, ti pedig hozzátok a szokásos jó kedvet. Köszönöm, hogy ma este is velem vagytok, innen már csak a hangerőt kell feltekerni. Induljon egy újabb következődik bulis óra.

Na valljátok be, ki az, aki már a konyhában is táncol, miközben készül a vacsora? Ha még nem ti vagytok, semmi gond. Ezen azonnal változtatunk. Érkeznek a legjobb bulis lágerek, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt, és induljon, illetve folytatódjon az esti dikbuli.

hírek most következnek, viszont van még egy óránk arra, hogy együtt mulassunk. Tartsatok velem a következő órában is, mert folytatódnak a legjobb zenék itt a Rádió Dikken.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákos Mente önkormányzata a kerület lakóinak. 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. A jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosításról tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztésekről, de 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákos Mente önkormányzata a kerület lakóinak, írja az ittlakunk.hu. A zsákokat elsősorban a közterületi fákról leulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. 63 hallgató, illetve fiatal oktató-kutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj programban, közölte az intézmény. Az egyetemhez 106 pályázat érkezett, ezek közül 63 kapott támogatást. Alap- és mesterképzésben 13-13, doktori képzésben 23, a fiatal oktató-kutató kategóriában pedig 14 pályázó valósíthatja meg kutatási tervét. Az Óbudai Egyetem csaknem 137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program célja a kutatói és oktatói utánpótlás erősítése, valamint a tehetséges hallgatók bevonása a felsőoktatási kutatásokba. 2. alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A 3 napos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

Az este még nagyon fiatal, ti pedig remélem, hogy tele vagytok energiával. Ha viszont egy kis lendület hiányzik, arra itt a tökéletes gyógymód, egy jó kis digbuli, egy jó dal, és még egy jó dal, és még egy jó dal, és már is azon kapjátok magatokat, hogy együtt énekeltek velem együtt. Maradjatok a Rádió Dikken, mert a buli csak most kezd igazán beindulni.

Valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

a jó kedvre. Egy csipet mosoly, egy nagy adag zene, és egy maréknyi vidám ember. Ez az én legjobb fűszerkeverékem arra, hogy a digbuliban mindenki jól érezze magát. Szerencsére itt tényleg mind három megvan ehhez a tökéletes recepthez, úgyhogy töltsük még ezt az estét együtt, és legyen ma a zene a legjobb társaság.

Addig buli a végéhez ért, de ne szomorkodjatok, jövő héten újra együtt lehetünk és együtt bulizhatunk. Vigyázzatok magatokra, pihenjetek egy nagyot, és bármerre jártok, tudjátok, a zene legyen veletek. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb, akár egynapos vagy egyéjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90.000 forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi polgármesteri hivatal 5-ös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosultságot igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. Vasárnap rendezik meg a 6. liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatolás és egy Ikarusz 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
2: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
5: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bár Amerikában. Köszönöm szépen, Dezső, hogy eljöttél és beszélgetsz velem.
6: Köszönöm a meghívást, Andriskám, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: Nagyon régóta vártam ezt a beszélgetést, mert régóta ismerjük egymást természetesen, főleg édesapáink révén, hiszen apukám és a te apukád, ők nagyon-nagyon jóba voltak, még a Rajkóban, meg a Száztagúban is közeli barátok voltak, úgyhogy mi is ismerjük egymást évtizedek óta, ne is mondjuk még egyelőre, hogy mennyi, de már nagyon vártam ezt a beszélgetést veled. Bemutatlak. Jazz, bárzó. Zongorista. És mondtad, hogy te klasszikust is játszol, tehát hogy beszéljünk például az utóbbi koncertjeidről, ahol aztán tényleg különlegesen állítodott össze a műsort. Mit játszottál? Hát ez is majd demonstrálja, gondolom, a széles repertoárt, amit szoktál
6: általában. Igen, hát
5: játszani.
6: Törekszem arra, hogy lehetőleg a legmagasabb szinten, ami tőlem telik, tehát hallgatható állapotba hozni azokat a zenéket, stílusokat, számokat, tehát egy olyan repertoárt, amit az emberek szeretnek. Ugye nagyon fontos számomra, hogy elsősorban a közönségnek muzsikálok, ugye nem magamnak, persze én ugyanúgy élvezem, de őket szeretném elsősorban érzelmileg megmozdítani, szórakoztatni. És ugye mindenkinek más a stílusa, más szeret, más zenét szeret. Van, aki a klasszikus felé hajlik, van, aki a jazz felé, van, aki a popzene felé, valaki a slágereket, van, aki a valcerokat, most úgy tudom már, mit mondják. És megpróbálok mindenkit kiszolgálni. Tehát, hogyha most volt egy pár nagyobb ilyen szólókoncertem, és ezt most kezdtem el körülbelül egy éve, másfél éve, és nagyon nagy siker volt, hála a jó Istennek, olyan jól sikerültek. Egyrészt meg voltam lepődve, mert jó, hát nagyjából ismernek azért külföldön is, és, de annyira nem, hogy egy teljes komplett telt házat, sőt, nem volt elég hely. Tehát mikor megérkeztem a helyre, akkor mondták, hogy hát még a mai napon is vissza kellett 30 embert utasítaniuk, mert már nem fértek be. És ez nagyon jó érzés volt. Egyáltalán az emberek érdeklődnek ez iránt. Ugye ők is érzékelik, hogy ez egy széles paletta, és hogy itt mindenki megtalálja a magához közel álló zenét. Úgyhogy minden szólt. A klasszikus, hát a fő stílusom, ami hozzám ugye az alapok számomra a klasszikus és a jazz zene. De minden szerintem ebből jön. Tehát ugye, ha ez a kettő valakinél megvan, akkor tudja ezt a két nyelvet beszélni, akkor valójában olyan, mint a latin, hogy utána minden nyelv könnyebb.
5: Nagyon jó.
6: És akkor utána minden, mondom, ami belefért. A pop zene, a külföldi régi új slágerek, a klasszikus zene.
5: És akkor ilyenkor van mondjuk egy Lady Gaga szám, tegyük föl, és akkor azt mondjuk átalakítod a saját stílusodra, jazzesebbre, vagy egy kicsit klasszikusabbra, vagy egy picit az, ami belőled jön?
6: Igen, igen. Kialakult egy ilyen egyéni stílusom, mondhatom azt, ami jó, hát persze sok mindenkinek van, aki itt szórakoztató zeneiparban, vagy bárzongoristaként említheti magát. Én úgy érzem, hogy én amikor játszom, abban ki lehet hallani a jazz alapokat, a klasszikus alapokat, és egy egyéni ízlést, egy egyéni tastinget. Tehát, és ezt az emberek nagyon szeretik. Hál' Istennek azok a visszajelzéseim, hogy meglepődnek, hogy most akár például, amit te mondtál, hogy Lady Gaga számot, ugye én folyamatosan fejlesztem magam, tehát amik vannak, meg hát kérik is, ugye többnyire én öcsillagos szállodában játszom, a koncertek vagy klubozások mellett, amit én nagyon szeretek, mert megadta Jóisten most a lehetőséget, hogy olyan körülmények között és olyan zenei eszközök mellett, olyan kondíciók mellett muzsikálhatok, mint hogyha minden nap egy elég magas szintű koncertet adhatnék. Ugyanis mind akusztikailag, mind hangszerügyileg, mind közönségügyileg ez egy magas szintű hely, ahol játszom. És ott az emberek értékelik ezt, tehát nagyon sok visszajelzés van, nagyon sokszor odérnek hozzám. Ugye nekem fejlesztenem kell magam, be is kérik ezeket a számokat, zenéket, nagyon sok mindent, el se hinnéd, hogy miket bekérnek manapság az emberek. Persze elmegy egy rossz irányba is mostanában sajnos az új generációnak a színvonala. Tehát ugye ezek a social médiában, ezek
5: amik terjengenek.
6: Igen, ezek a 3-4 akkordos, meg ezek az altató zenék, amikért egyszerűen rajonganak, és amik nagyon szépek, csak hát most eddig, amik bekértek egy nagyon ritka Sinatra számot, vagy ilyesmi, most ezeket kérik sokszor. De bekérnek ugyanúgy ilyen mostanában tehát pár hónapos popzenéket is, és azt én megtanulom, és úgy formálom, hogy utána nagyon meg vannak lepődve, hogy fú, hát ez a zene, ez ugyanaz, de hogy ilyen stílusban még ők ezt nem hallották, és hogy mennyire tetszik. És ezek köré építek sokszor koncertet is, tehát, mert tudom, hogy az emberek ezt szeretik, és minőséginek találják.
5: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az egész bárzongorázás, hiszen ez valójában arról szól, hogy akkor vannak bizonyos dalok, számok, és ezt a te saját stílusodban előadod. Egyébként ettől jó egy igazán kiváló művész, hogy ráismerünk az ő stílusára. És lehetséges, hogy még a régebbi generációból, tehát az idősebb korosztályból időnként azt gondolhatják egyesek, hogy hát a bárzongorista feladata azért nem olyan nehéz, mint mondjuk egy klasszikus zongora művészé, vagy egy jazz zongoristáé, de hát ilyenkor jön egyből a példa, hogy hát ott volt Cifra György is.
6: Így van.
5: Aki viszont a 20. század legnagyobb klasszikus zongoristája, És én azt hiszem, hogy a 20. század legnagyobb bárzongoristája is lehetett.
6: Bizony.
5: Habár így ez még nem lett kimondva, de biztos vagyok benne,
6: mondták,
5: hogy...
6: őt abban az időben, igen, tehát őt ugye mondták, hogy ő volt egy bárzongorista időszaka is.
5: Bizonyám.
6: Ebből kereste a kenyerét, és hát igen, az esti füstös éjszakában ő bizony-bizony elég keményen nyomta órák hosszan át hajnalig, bizony. Reggel 4-ig ezek, amit ő imádott.
5: Nagyon szeretett. És nem is akár milyen minőségben.
6: Bizony.
5: Tehát, hogy itt a lényeg.
6: És pont ezért mondom azt, hogyha te is kérdezted, sokan kérdezik, hogy most te végül is akkor mi vagy? Jazz zongorista, klasszikus zongorista, bár zongorista, vagy mi? Hát, hogyha ugye szerintem az egyik legösszetettebb műfaj a bárzongor is.
5: Így van.
6: Bárzongorázás.
5: Így van.
6: Csak nem mindegy, hogy melyik aspektusból nézzük. Ha most a régi időknek a bárzongorázását nézzük, az megint egy más jellegű volt, bár az is a jazzen alapult. Azt is nagyon sokan magas szinten művelték.
5: Így van. Tehát, hogy még a klasszikus zenészek is egy jó bárzongoristára azért felnéznek, mert az egy olyan speciális tudás, amit ők tudnak, amivel nem mindenki rendelkezik.
6: Így
5: tehát
6: van.
5: Ez egyáltalán nem degradáló, sőt, itt a minőség, hogyha olyan, az...
6: Én úgy gondolom, hogyha valaki jó klasszikus zongorista és jó jazz zongorista, abból lesz a legjobb bárzongorista.
5: Ez így van. Szóval az még egy harmadik.
6: Ha még van hozzá egy harmadik jó ízlése is,
5: az nem árt.
6: Egy zenei, jó zenei ízlése is, ami... Aha. Ami tudja, hogy mikor mit szabad eldurrantani, akkor az szerintem az nagyon jó dolog, nagyon tetszetős dolog lesz.
5: De valahol ez a bárzongorázás kicsit hasonlít arra, mint amikor egy cigány zenekarban a jó prémás, mondjuk egy Lakatos Sándor, és szórakoztatja a vendégeit. Hát azért az
6: persze,
5: egészen
6: nagyon fontos.
5: Más. Persze,
6: nagyon
5: mint
6: fontos.
5: Amikor a koncertteremben hallgatunk egy hegedűművészt, de mind a kettőnek megvan a létjogosultsága és a helye is. És ha mind a kettő a legmagasabb minőséget képviseli, hát az felülmúlhatatlan.
6: Hát ugye ez, tehát ugyanez, és ez az egyik gól, úgymond gólom, tehát célom, hogy most pár éve dolgozok ezen a szólókoncertes. Eredetileg két zongorával akartam, aztán ez átalakult a lehetőségek alapján, meg ahogy az emberek reagáltak, most szólóvá, hogy ezt a fajta stílus, tehát amiben minden meg... Tehát most azt mondom, hogy Stevie Wonder, ha azt mondom, hogy minden megharmonizálva szépen, de ugyanakkor improvizatív van, tehát nem hangról hangra lejátszva, ahogy le van írva. Tehát, hogy legyen egy szabadság ugyanúgy dolognak. És ugyanúgy egy széles repertoárral lévő koncerteket. És ugye én ezért mondtam, hogy ha most a Cifra György bárzongorista volt, akkor nem azért, mert én olyan jól játszom, mint a Cifra György, de ő egy magas színvonalat képviselt a bárzongorázásban. Akkor nyugodtan engem is hívjanak bárzongoristának, mert én nekem az a célom, hogy egy színpadi muzsikává alakítsam át ezt a műfajt. És úgy, hogy mindenki megtalálja benne a maga örömét. Tehát sokszor például, hogyha hotelben játszom, nagyon sokszor jönnek be úgy vendégek, hogy rám néznek, ugye csak látják a nagy zongorát, megijednek. Tehát gondolom, hogy sok rossz élményű tapasztalatuk van előzőleg, és egyszer csak azt látom, hogy sírva fakad valamelyik vendég, de ezt komolyan mondom, és ez olyankor jó érzés, és utána úgy állnak föl, hogy órákig köszöngetik. Tehát egy fanyarú arca jönnek be, és még köszönni sem akarnak. És utána úgy állnak föl, hogy azt mondják, hogy you made my day, vagy hogy ez volt a nap fénypontja, hogy téged hallgattunk. És ez jól esik, mert akkor azt gondolom, hogy van értelme, meg ez is egy célom, hogy érzelmet kiváltani az emberekből. Tehát nekik játszom, és ha őket megérintem bármilyen szempontból, a zenémmel, akkor már
5: volt értelme.
6: Már volt értelme, igen.
5: Most hallgassunk meg egy dalt, a YouTube Advantage of Me, Balogh Dezső előadásában.

0: Egy picit térjünk vissza most a gyökerekhez. Zenés családból származol te is, ami nagyon-nagyon sokat jelent természetesen.
1: Bizony, hát nem csak nagyszülőkig, nagyszülőkön túl is visszamenőleg, de akit említenék, ugye elsősorban az édesapám és az anyai nagypapám, aki egerdíszpolgára volt, a Grand Hotel Egernek és a szolnoki primás versenynek a győztese volt a zenekarával, és a Grand Hotel Egerben 25 évig muzsikáltak ezzel a bandával, és nagyon híresek voltak, cigánybálókat is muzsikáltak, és nagyon nívós eseményeken ők voltak a zenekar. Egy elismert ember volt, egy fantasztikus, humorú és zenei stílusú muzsikus volt. Ő is nagyon felkészült volt, és nagyon jó bandája is volt. Ő volt az egyik felmenőm, akit úgy említenék, a másik pedig édesapám, ugye sajnos ő sincs már köztünk 2020 óta, aki az Állami Népi Együttes klarinétosa, szólistája volt, ugye szintén 25 évig, és a 100 tagú cigányzenekar egyik alapító tagja, 84-es, 85-ös alapításkor ő volt az egyik, aki és szintén a szólistája volt 30 évig. És
0: persze ő is a Rajkó zenekarban kezdte.
1: És ő is a Rajkóban kezdte, nagyon sok mindenkivel, a te édesapáddal együtt, és még nagyon sok jó cigánnyal együtt, akik mind, az a generáció az mind legenda lett. Igen, úgy gondolom, hogy akik ott abból a nehéz időszakból kikerültek onnan, mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, és hogy kell muzsikálni.
0: Meg hát aki Farkas Gyula szárnyai alatt nőtt fel, hát ez már eleve egy válogatott hozzá, társulat volt, hiszen a felvételi is, a bekerülés a Rajkó zenekarba, mekkora válogatás volt.
1: Igen, azt tudni kell, hogy ugye édesapám egy szál klarinéttal érkezett föl, 11-12 évesen Ózdról, ugye mint kollégiumba bekerült, tehát teljes családi, távol a családtól, tehát úgymond családi támogatottság nem volt a közvetlen közelében. És hát azért a világ hírnévig vitte. Tehát innen a semmiből, és lehet azt mondani, hogy akkoriban ugye csórók voltak a gyerekek, hiába támogatták a szülők őket. Hát tudjuk, hogy milyen idők voltak akkor, és milyen nehéz volt megmaradni abban az időben. De ő tényleg, tehát fölépített valamit a semmiből, ami nagyon példaértékű, és szerintem hagyott az utókornak nagyon sok minden. Több ezer rádió, tévé felvétele van, és bejárta a világot. Lehet azt mondani, hogy a világ majdnem összes országában volt koncertfesztivál.
2: Most hallgassuk meg idősebb Balogh Dezsőtől a Párizsi Nyár című számot a 100 tagú cigány zenekar kíséretében.

0: És még a családi felmenőimhez meg szeretném említeni Lakatos Miklós nagybátyámat, a nagyszerű Prímást, aki úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb szaktekintélye a cigányzene terén is. Ugye, hát nekem rokonság, mert az én anyai nagymamám Lakatos Margit, tehát a Lakatos család ugye innen van.
1: Egy ilyen családban felnőni egyrészt nyilván felelősség is, kihívás is, és hát azért óriási támogatás.
0: Igen.
1: Te hogy érzed? Tehát, hogy nyilván akkor édesapád kezdett el veled foglalkozni zeleitében.
0: Az az igazság, őszinte vagyok neked, hogy ő mindig büszke volt rá, hogy ugye mindig azt mondogatta az elején, hogy gyakoroljál, mert tróger leszel, nem gyakorolsz. Ugye ezt nagyon sokáig hallgattam, aztán ugye amikor elértem egy szintet, hát mint mindenki már.
2: Így van.
0: És amikor elértem egy szintet, utána meg már büszkén mondta mindenkinek, hogy ezt a gyerek magától ért el, persze segített, tehát meg nagyon, nagyon, nagyon sokat köszönhetek annak, ahova, tehát a tanárokhoz, ahova beprotezsált, beiratott, tehát ugye megadtam az utamat. De az az igazság, hogy a zongorát elsősorban a nővéremnek vették. Én 5 éves voltam, mikor a nővéremnek vettek egy zongorát, egy Zimmermann pianinót, egy vadonatúj gyönyörű szép zongorát, de ő állandóan táncolni akart. Aztán ő belőle az Állami Népi Együttes szólistája, és elismert koreográfusa lett azóta, és én lettem a zongorista, mert én meg 5 évesen nem hagytam a családot aludni, már kora reggel ütöttem a zongorát, és fülből játszottam, amiket a tévében hallottam. És nem tudták elképzelni, ki zongorázik. És ment egy kis 5 éves gyerek ott, 2 kézzel zongorázgatott, és akkor mondta, azonnal be kell iratni.
1: És akkor utána... És hogy kerültél végül is akkor az állami zeneoktatás keretébe?
0: Hát ugye beiratta, ugye én az Alsóerdősor utcai általános iskolába jártam, és ott tanított a Molnár Antal zeneiskolából, ott voltak, pont ebben az iskolában voltak a kirendeltségek, és ez ugye ez egy 7. kerületi nagyon erős és nagyon jó tanárokkal megáldott iskola volt, zeneiskola.
1: Ja.
0: Sokat köszönhetek nekik. A nagyszerű tanárnőhöz, Iccés Vilmához kerültem, ő klasszikus zongorista volt. Ő ott tanított, tehát végül csak iskola után be kellett mennem hozzá órára.
1: Na jó, de azért ez is egy kiváltság volt, hiszen azért aki Iccés Vilmától tanult, azok a növendékek azért kiemelkedők lettek gyakran.
0: Igen, igen, nagyszerű pedagógus, sőt, tanárnő, egy nagyszerű ember.
1: Igen.
0: Te személyesen is ismerted őt.
1: Sőt, hát én jártam hozzá a zeneakadémiai idő alatt hospitálásra, tehát a zeneakadémisták nála tanulták azt, hogy hogyan kell tanítani, aki csiket. Tehát igen, azért ez egy
0: csodálatos stílusa volt hozzá. Tehát megszerettette a hangszert. Uh-huh. Nem, ugye nem mint sajnos pár rossz tanár, akik miatt sok tehetséges gyerek lerakta a zongorát, hallottam olyat, a hangszert. Nem, ő megszerettette, és mind technikailag, mind stílusérzékileg nagyon bele súlykolta az emberbe, hogy hogy kell csinálni. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki tényleg.
1: Tehát ez egy jó indulás volt, ez egy jó alapeleve.
0: Igen, igen, igen. Ő nagyon szerette volna, ha klasszikus pályán maradok, mert gyorsan haladtam, és már kisgyereknek elég jó technikám volt, és nagy technikás darabokat adott, már kicsinek is emlékszem. De hát észrevettem, mivel én állandóan beleimprovizáltam, meg szerettem improvizálni, meg elferdítettem a darabokat egy kicsit ilyen jazz akkordokkal, és akkor már látták ők is, hogy nekem ez nem lesz olyan módon elég, hogy nem tudom annyira kifejezni persze, hogyha játszom a darabot, akkor ki tudom fejezni a saját elgondolásomat a darabra, de az egyéniségemet és a lelki világomat inkább, amikor a saját harmóniáimmal, a saját dallamaimmal, a saját improvizációmmal, az adott, hogy mondjam, az adott szituációban, az adott pillanatban, az adott hangulatban, hogy mi jön ki az emberből. Mert mindig máshogy ki. Ugyanaz a szám, amit mondjuk én játszom 30 éve, mai napig nem tudom ugyanúgy eljátszani. Mert attól függ, milyen hangulatban vagyok.
1: Igen. Most következzék egy dal Kawano Nagare no Yo-ni, Balogh Dezső előadásában.

0: Hát ez az alkotói folyamat, ami az előadás közben megszületik, ez lényegében a jazznek is, meg persze a bárzongorázásnak is a lényege. A klasszikus zongorában is azért az tetten érhető, de más szempontokból. Úgyhogy vannak, akik pont ezért szeretik a klasszikus zenét, vagy pont ezért szeretik a jazz zenét, akár játszani, akár tanulni. De te hogy ismerkedtél meg a jazz zenével? Ezt egyébként mindenféleképpen említsük meg, hogy azért neked vannak olyan rokonaid is, akik kiemelkedőek jazzben is. Esetleg rajtuk keresztül? Mondhatnám itt Csík Gusztávot például.
1: Igen, a Guszti bátyám, igen. Az a helyzet, hogy én mindig tudtam róla, és ugye gyerekkoromban meg láttam a tévében, hogy jazz koncerteket adtak, még akkor az M1-en, M2-n mentek jazz pódium, meg nem tudom micsodák, és akkor ugye tátott szájjal néztem még, tehát még teljesen az elején voltam, hogy mekkora sztár is, hogy zongorázik, tehát úgy kuriózunk. De mi nagyon sokáig nem találkoztunk. Sokszor beszéltünk telefonon, de mivel ő is Svájcban volt többnyire, mikor ő Magyarországon volt, akkor már én voltam külföldön, vagy én nem voltam otthon. Tehát mindig elkerültük egymást. Uh-huh. És az az érdekes, hogy pont Svájcban találkoztunk, szemtől szembe először. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa fintora volt az életnek, hogy annyi beszélgetés, meg telefonálgatás után végre összefutottunk, úgyhogy egy helyen muzsikáltunk. Igazándiból lehet azt mondani, egy jó esztert. Egy szilvesztert. Igen, végül is ott, ahol most is vagyok. Ugye én voltam a stabil zongorista ott, és ő megjött szilveszteri partit, vagy szilveszteri koncertet muzsikálni. Az énekesével is. Uh-huh. És így akkor találkoztunk így először.
0: És akkor a jazzzel viszont hogy ismerkedtél meg? Tehát nagyon érdekes. Nyilván a családon keresztül, vagy így a...
1: Nem, képzeld, nem, mert ugye én ilyen nappal a cigányzenét hallottam otthon, apujékat a rádióban, lemezeken, a Horváth Pista lemezek, a Berki László lemezek állandóan szóltak otthon, meg a rádióban jó ebét és szólónat adtak, akkor mind abból is ők folytak.
0: Így van.
1: De nem tudom neked megmondani. Egyszerűen, mikor meghallottam egy swinget, de ugyanígy voltam a latin zenével. Tehát mai napig a swinget, jazz zenét, egy szalzát meghallok, és elkezd forni a vérem. Nem tudom, ez hogy. És tudod, akkor még más lehetőségek voltak. Nem volt YouTube, nem voltak letölthető dolgok, kiskazett. És bizony, hogyha ment a tévébe valami azon a pár csatornán, akkor én oda tettem a két kazettás magnót, aki abban akkor van az emlékszik. Lenyomtam a rekordgombot, és fölvettem kazettára a tévéből, fölvettem kazettára a zenét, hogy így tudtam az első zenéimet szerezni. Uh-huh. Vagy amikor nyertem az iskolában egy könyvutalványt, akkor bementem az akkori Libribe, és nem könyvet vettem, hanem lehetett kapni jazz kazettát. Uh-huh.
0: Hát igen, ezek a régi szép idők, amikor még így hallgattuk a zenét.
1: De az is igaz volt, mondjuk, vettem egy kazettát belőle, a Wayne Shorternek a tribut lemezét, a kazettán megvettem, és hát még nagyon az elején voltam, és még csak a melódikus dolgokat hallgattam, szerettem, és beraktam, és mondom, mi ez, hát állatmódra muzsikáltak, olyan modern jazz, hogy mai napig is kevesen. Fú, mondom, mi ez? Hát ezt nem is lehet hallgatni. Aztán ma meg az egyik kedvenc albumom, hogy mennyit változik az ember.
0: Persze,
1: hát
0: igen.
1: Imádni való, hogy muzsikálnak.
0: Ezekre meg kell érni.
1: Igen.
0: Kik voltak még a meghatározó tanárok, akik az életedben úgy a pályádat segítették?
1: Ugye a klasszikus után elég korán, 11 évesen bekerültem, a édesapám beiratotta az OSK-nak a másik kirendeltségébe, tehát nem a Szófia utcában, hanem a Rózsa Ferenc utcában, ami a vasutas szervezetek szakszervezet zeneiskolája volt papíron, de ugyanazok tanítottak, mint az OSK-ban többnyire. Garai Attila ugye egy ajtóval arrébb volt, mint ahol én tanultam. Én a Csonka Emil tanár úrhoz kerültem. Áldja meg az emlékét a jóisten, mert csodálatos tanár volt, és tudod, abban az időben úgy folytak az órák, hogy volt egy nagy album, oda le voltak kézzel írva a slágerek, ugye, mert manapság hogy tudsz mondjuk egy

0: gitarista volt, nagyon sokat Hollandiában zongorázott, nagyon sokat kiállt. Sajnos nem tudom, mi van vele, ezúton is, hogyha valaki tud esetleg információval, nem tudom, hogy éle még, vagy hogy mi van vele, mert abszolút nem látom, nem hallom sehol. Tehát, de ő egy nagyszerű zongorista volt, és sokat köszönhetek neki is. És aztán utána, még az általános iskola után a postázeneiskolában a híres Márkus Tibor tanár úrtól tanultam. Őtől is nagyon, nagyon sok mindent, elméletet, jazz elméletet, jazz történelmet, és persze jazz zongorázást is. És akkoriban már én elkezdtem járni privát úton a Kácsihoz, az Olá Kálmán nagyszerű mesteremhez, és őtőle nagyon sokat tanultam. Őtőle azt hiszem 2 évig jártam hozzá, de szerintem ez dobott a legtöbb. Ő nyitotta meg a szememet, az egész rálátásomat a jazz zongorázásra legjobban. És egy pár alkalommal az idősebb Szakcsi Lakatos Béla bácsihoz is volt szerencsém elmenni tanulni, aki egy tündér és fenomenális koponya és zenész, és egy teljesen komplex zenei művész volt. Sajnos, hogy róla is múlt időben kell beszélnünk. De hát annyi mindent hagyott hátra a következő generációnak zenéileg, hogy hál' Istennek van mit hallgatni tőle, úgyhogy.
1: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom első részét hallgathatták meg. Tartsanak velünk a jövő héten is, az interjú folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tri a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt, nem fogta rendszer.

Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
1: Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak. 63-an nyertek ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hétfőtől 3 hetes munkarendre tér át az országgyűlés. A jövő héten hétfőn és kedden, az azt követő héten pedig hétfőn tart plenáris ülést a parlament. A megváltozott munkarendben az interpellációk és azonnali kérdések időtartama 60-ról 90 percre nő. A hétfői és keddi ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd Szekeres Pál, a Fidesz-KDNP új képviselője tesz esküt Lázár János megüresedett mandátumának átvételével. A képviselők több törvénymódosításról tárgyalnak, és kedden szavaznak is az előterjesztésekről, de 3 kormánypárti képviselő mentelmi ügyében is döntés születhet. A 3. héten a képviselők választókerületi és egyéb munkájukat végezhetik. Idén is ingyenesen oszt lombzsákokat Rákosmente önkormányzata a kerület lakóinak, írja az ittlakunk.hu. A zsákokat elsősorban a közterületi fákról leulló levelek és más zöld hulladék összegyűjtésére lehet használni, a megtelt zsákokat pedig a Mohu Budapest ZRT szállítja el. Az átvétel körzetenként meghatározott helyszíneken és időpontokban történik, és lakcímkártyával kell igazolni az állandó kerületi lakhelyet. 63 hallgató, illetve fiatal oktató-kutató nyert ösztöndíjat az Óbudai Egyetemen a 2026-27-es tanévre az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj programban, közölte az intézmény. Az egyetemhez 106 pályázat érkezett, ezek közül 63 kapott támogatást. Alap- és mesterképzésben 13-13, doktori képzésben 23, a fiatal oktató-kutató kategóriában pedig 14 pályázó valósíthatja meg kutatási tervét. Az Óbudai Egyetem csaknem 137 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A program célja a kutatói és oktatói utánpótlás erősítése, valamint a tehetséges hallgatók bevonása a felsőoktatási kutatásokba. Második alkalommal rendezik meg a Budapest Fa Fesztivált október 15-e és 17-e között. A 3 napos programmal a fővárosi fák jelentőségére és egyre nehezebb helyzetére szeretnék felhívni a figyelmet. A fesztiválon vezetett séták, előadások, bemutatók, kiállítások és önkéntes akciók várják az érdeklődőket. A résztvevők többek között azt is megtudhatják, hogyan segíthetjük a városi zöld felületek fennmaradását a szárazabbá és melegebbé váló éghajlaton.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő, műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
4: Mai vendégem Balogh Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikánban. Fiatalon azért részt vettél versenyeken is. Melyik volt az, amelyiket kiemelnéd ezek közül?
5: Hát 16 éves voltam, amikor a Magyar Rádió megrendezte az első Magyar Rádió,
4: Füsti Balogh Gábor jazzzongora tehetségkutató versenyét.
5: Igen, hát ugye én akkor kezdtem úgy igazán belemenni a jazzbe, tehát még akkor akkor voltam így átalakulóban, és ott amúgy egy fordulóban voltam, emlékszem, a Gitánó Nagy Lacinak a bátyja, a Nagy Lajoskával, és a Balázs Elemérnek az öcsével, a Balázs Józsikával. Úgyhogy egy fordulóban voltunk így 3 barátok, úgyhogy aztán, ha jól emlékszem, a Józsika jutott tovább, hát ő már akkor nagyon jól zongorázott, és megérdemeltem, ő jutott tovább. Tehát utána volt a Postázeniskolának egy ilyen országos versenye, azt megnyertem a Triommal, Jazz 2000 néven. Ott a Gonda tanáról volt az egyik főzsűri, és hát legközelebb pedig az meg nem olyan régen volt a 2014-es bárzongorista verseny, amit az országos bárzongorista verseny, amit sikerült megnyernem.
4: Akkor azért már idősebb voltál. Persze. Fontosnak tartottad, hogy nem csak fiatalon, hanem azért már érett korodban is megmutasd a tehetséged? Vagy kipróbáld magad?
5: Igazándiból úgy alakult, hogy milyen érdekes, pont a Zökrös Ottóka barátom, zongorista kollégám, ő osztotta meg a Facebookon a bárzongorista versenynek a felhívását. Uh-huh. És én emlékszem, hogy pörgettem, és látom, hogy és ki volt írva, hogy fordulók hétfőnként. Hétfőnként? Hát én nem muzsikálok hétfőnként, az volt a szabad napom. Mondom, már csak Diliből is, mert láttam, hogy nagyon sok ismerős jelentkezett. Hát mondom, ott nagyon nagy hangulat lesz, ott akkora millió lesz, hogy ott meg kell jelenni. És elmentem igazándiból, tehát ez egy ilyen bulinak indult. Aha. Az egész. Aztán sikerült megnyerni. Nagyon érdekes volt, mert a döntőre pont előtte való éjszaka értem haza Japánból. Kint voltunk egy 3 hetes turnén, és ugye jetlag, ugye nem voltam még átállva, de ez annyiban volt jó, hogy olyan fáradt voltam, hogy nem volt erőm izgulni. Nem voltam abszolút stresszes, tehát nem. Mondom, lesz, ami lesz. És hát sikerült megnyerni, hála Istennek.
4: Amikor 10 évesen elmentél ezekre a versenyekre, akkor már tudtad, hogy a jazz lesz a fő irány, és ez lesz a te utad.
5: Igen, hát mondom, egy ilyen láthatatlan erő mindig húzott a jazz felé. Már mondhatom azt, hogy 6-7 éves korom óta. Uh-huh. Pedig, ami azért érdekes, mert ugye mi elsősorban ugye a színpadi zenekari zene, ugye vonós zene, és a cigány zene irányába voltunk. Ugye millió koncertet, előadást hallottam a Magyar Állami Népégyüttesben, nek a közönségében ülve, amikor édesapámék muzsikáltak a nagy zenekarral, ugye táncosok, hogy a Magyar Állami Népégyüttesről beszélünk. És ugye én igazándiból, tehát ezt hallottam otthon, ez volt előttem. Uh-huh. Hogy nekem a jazz, hogy honnan jött, igazándiból nem tudom megmondani, volt egy affinitásom mindig felé, és én azt mondom, hogy mindenkinek a sorsa meg van írva, meg van pecsételve, nekem ez volt. Tehát, mert én tényleg valamelyik riportban mondtam, hogy, vagy írták le, hogy 12 éves korom óta céltudatosan megyek ez a műfaj felé. És ez igaz. Uh-huh. Tehát én nem véletlenül, én amikor otthon gyakoroltam a kis szobában, és mindig azt mondtam magamnak, hogy néha, amikor elfáradtam, tudom, amikor már órák hosszat gyakorol az ember, és leül, és megfáradva háta leszakad, akkor minek csinál? És akkor mindig egy hang mondta, hogy csináld, mert lesz értelme, és te ki fogsz kerülni ebből a kis szobából, és olyan helyekre fogsz eljutni, ahova más nem nagyon. De ezt komolyan mondom neked, tehát nem viccelődök. Egy hang mindig ezt mondogatta nekem, és mondom, jó, hát akkor csinálom. És toltam, és nem azt mondom, hogy egy kicsit azért rögös volt az út, tehát mindenkinek vannak ugye hullámvölgyei, de a Jóisten segedelmével úgymond sikerült megvalósítanom az elképzelésemet.
4: Szóval beszéljünk egy picit a tanulási folyamatról, hiszen aki klasszikus zenével kezd, azért azt tudja, hogy egészen másfajta tanulási módszert igényel a klasszikus zene tanulása, mint akár a jazz, vagy a tánczene, vagy a bárzene, mondjuk így, a szórakoztató zene összefoglaló néven, illetve ezeknek a tanulása. Hiszen amikor mondjuk jazz vagy szórakoztató zenét tanul az ember, akkor az többnyire kézről. Amikor viszont klasszikus zenét, azt viszont csak kottából. Tehát gondolom, hogy azért Itz és Vilma néni biztos rád szólt, amikor nem kottából akartad tanulni mondjuk a darabokat.
5: Persze, megesett egy jó néhányszor. Aztán, mert sokszor mondtam neki, emlékszem kisgyereknek, hogy Vilma néni, nem értem ezt a részt, hogy most ez hogy van, akkor meg tudnám mutatni? Igen, és akkor lejátszotta nekem, és akkor fülből is, megnéztem a kezét, és utána ponyra lejátszotta. Nem szerettem kottát alvásni gyereknek. Uh-huh. Nem tudom, valami gyerek, melyik, aki szeret.
6: Hát pont erről van szó.
5: És aztán már nem tudom, a 10. alkalommal, amikor ezt megcsinálta, hát ugye levágta, hát rájött, hogy hogy én ezt miért kérdezem. Aztán azt mondja, legközelebb, amikor kértem, mi van, én meg tudnám mutatni, az életbe többet, azt mondja, ha itt ülünk 10 óráig, akkor is ki fogod bogarázni, este 10-ig ki fogod bogarázni a kottát, azt mondja, én meg nem mutatom neked. Mm-hmm. Persze, klasszikus zenében, hát nem tudom, mert persze működhet, működik ott is, tehát akinek van erre tehetsége, füle, szeme.
4: De ez nem jellemző a klasszikus zenei oktatásra, ha bár én azért szoktam kézről tanítani, de alapvetően nem jellemző. Viszont a jazznek és a szórakoztató zenének ez a természetes közege, amikor apáról fiúra száll a tudás például a cigány zenészeknél. A jazznél pedig természetesen hát a mesterről.
5: Igen. Meg hát azért itt a jazznél is ugye, meg a cigányzenén is az alapokat, de a jazznél főleg az ember az akkordokat, a szisztémát, ugye van elmélet, amit meg lehet tanulni, aztán onnantól kezdve mindenki a saját maga útját járja, tehát hogy ki mit hoz ki ebből az alapból, hogy melyik úton indul el, mit gyúr belőle ebből az alaptudásból, az már rajta múlik az emberen. Azért kell, ugye nagyon sokat hallgatunk, nagyon sokat kell jazzt hallgatni, felvételeket, különböző stílusokat, régi zené, a régi 60-as, 70-es évek jazz, 50-es évek jazz zenéjét, ugye el kell indulni egy úton. Aztán mindenki kisajátítja belőle az, ami hozzá közel áll. Így alakulnak ki a egyéni stílusok, úgy gondolom.
4: Szóval mit lehet tulajdonképpen megtanulni kottából, és mit csak úgy, hogy az ember hallgatja a másikat?
5: Ez mind a kettő. Most inkább úgy mondom, hogy ez a klasszikus és jazz zenére is igaz. Mert mondd meg, ha hazudok, hogyha te megtanultál kottából egy darabot, de nem hallgattad meg mondjuk a legnagyobb zongoristáktól.
4: Kell az inspiráció.
5: Az inspiráció, hogy ő hogy veszi.
4: Hogy mások hogy játsszák, igaz?
5: Így van. Tehát ugyanez a könnyebb zenénél, a jazznél. Tehát le van írva, a téma le van írva, az akkordok. És aztán, hogy ki hogy veszi, azt meríteni lehet, ugye, persze bizonyos szint fölött már az ember a saját elképzeléseit használja, de hogyha mondjuk megfeneklik egy picit az ötlet, akkor lehet. Ez nem ciki igazán.

0: 21 évesen kerültél be a Monte Carlo-i Hotel de Paris La Bar Americaine nevű bárjába, ahol 10 éven keresztül dolgoztál és játszottál. Ez egy hihetetlen megtiszteltetés is, egy óriási dolog egy fiatal művész életében, hiszen Budapestről kikerülni Monte Carlo-ba, hát a világ közepe, én azt hiszem, ha szabad ezt mondani.
1: Hát igen, ez egy nagy büszkeség, és egy nagyon kalandos periódusa volt az életemnek, és tényleg fiatalon, mert lehet azt mondani, hogy még gyerekként, hát 21 évesen szinte fel se fogtuk, hát emlékszem, amikor megérkeztünk oda, és be kellett kezdeni első nap a bárba, tehát izgatott is voltam, meglepődött is voltam, és csak ámultam, káprázott a szemem, hogy hol vagyok, mi ez itt körülöttem. Aztán otthonunká vált igazándiból, a kvártettemmel játszottunk 10 éven keresztül. Az SBM-nek, a hercegi szervezetnek, a Société de Bohème de Mer-nek az egységeiben, tehát hoteljeiben, színpadain, klubjaiban, a Monte Carlo kaszinóban, a Cabaret du kaszinóban, sok hotelben, és hát nagyon sok élményünk volt. Uh-huh. Reggelig tudnám mesélni, hogy mik voltak ott, miket láttunk, miket mentünk keresztül.
0: Hogy kerültél ki egyébként? Ezt azért meséld el nekünk, ez nagyon érdekes.
1: Ebben is nagy szerepe volt édesapámnak.
0: Uh-huh. És az hát akkori... a száztagú sokat muzsikált akkoriban.
1: Igen, és azt tudni kell, ugye, hogy a száztagúnak a legelső nagy turnémenedzser, Xavier Dubuc,
0: így van,
1: francia lyoni ember, férfi volt, és ő neki nagyon nagy kapcsolata volt Franciaországban, és hozzá kapcsolódott Monte Carlo-ban. Ment is a száztagú, sőt, szilvesztereket muzsikálta a nagy kaszinó lépcsőzetén, a híre, amit most, ugye akkoriban nem volt okostelefon, hogy ezt annyira publikálni lehetett volna, de hát most ugye mindenki a Reels videókban, mindenhol nagy Monaco Luxury, és olyan ott szállnak ki a kocsiból. Na most erről a térről beszélünk, a kaszinóról, és a hotel, ahol én játszottam, tehát, hogy ez mekkora dolog most, igazán most mennyire virál az egész, hogy mennyire,
0: igen,
1: mennyire híres lett az egész. És ugye édesapám, csináltam 2000-ben egy demoanyagot. Bementünk a Tonton stúdióba, Dorozsmaihoz. Nem tudom, hogy miért, mondom, itt az ideje, a Horváth Pluto József Bőgőssel, Petényi Gábor dobosommal, és meghívott vendégként volt ott gitározni a Gitánó, akkor még csak Nagy Lacika, a Pecek András, Pecek Lakatos András, Andriska dobolt még, ők voltak a meghívott vendégek, és csináltunk egy 10 számos egy ilyen házi albumot. És igazándiból ez nem került kiadásra, mai napig megvan, viszont apám azt mondta, add ide, megmutatom a Dubuc-nek. Ugye a száztagú World Tour menedzserének. És megmutatta, és milyen a jó Isten, annyira tetszett neki. Azt mondta, hogy azóta az szól a kocsijába, bármerre követi a turnét. Tehát jó, hetekig az egész úton oda-vissza hallgatta lemezt. És jött az ötlete, hogy őnek jó barátja volt a Monte Carlo-i artistic director, a Jean-René Palacio, és megmutatta neki a lemezt, és neki is nagyon tetszett. Szóval hallgass már meg, fiatal gyerekek, hogy milyen érzéssel muzsikálnak, és meghallgatta, hogy ez fantasztikus. Nem tudnád őket idehozni játszani? Szóval dehogy nem. És sose felejtem meg, képzeld el, ugye akkor még vonalas telefon volt, és csörgött a vonalas telefon valami éjjel egy órakor. Mondom, ki, már aludtam, ki volt az, és akkor téged. És hívtak, hogy Monte Carlo-ból hívtak, mert valami közös rendezvényen voltak, és apám mondta, hogy nem, most hívjátok fel a gyereket azonnal, hogy akarta, hogy örüljek kicsit. És mondtam, hogy természetesen ráérek, és akkor úgy így alakult, hogy 2001-ben karácsony szilvesztert már, tehát december-januárt kimuzsikáltuk, és utána pedig 2004 volt egy kis kihagyás. Viszont arra büszke vagyok, hogy elmondhatom azt, hogy a Hotel de Paris történelmében, amióta megépítették ezt a hotelt, én voltam az első, aki énekessel kezdett be oda. Előtte csak akusztikus triók, hangszeresek muzsikáltak ott. És mikor képzeld, bekezdtünk 2004, először januárban a kabaréban játszottunk, ott lecsekkolták, hogy szól ez az egész énekessel, és onnan átmentünk februártól a de Paris-ba, 3 hónapra, képzeld el, hogy három akkora siker volt az embereknek, hogy énekes van, hogy hétfőtől vasárnapig szünnap nélkül muzsikáltunk amúgy, hogy nem ürült ki a bár. Tehát teljes teltház volt. Hétfőn is, kedden is, teljesen mindegy volt, hogy hétvége van hétközben. És ez nagy dolog volt, jó, hogy kimerítő volt nagyon, de nagyon élveztük, nagyon szerettük, és erre nagyon büszke vagyok.
0: Ez óriási dolog. Igen. És mesélj, kiknek játszottál ott? Akár itt a hotelben, akár a bárokban.
1: Fú, hát nagyon, nagyon sok színész, sportembernek, politikusoknak, Forma 1-eseknek, nagyon sok Forma 1-esnek.
0: Persze. Ott tartják a Monaco-i.
1: És sose lehetett tudni, hogy komolyan, hogy kitoppan be. Volt olyan, hogy mit tudom én, egy olyan nap, talán amikor a Cannes Film Fesztivál volt, az utolsó napja volt, és olyan két óra fele volt, már zárni akartak a bárban, és egyszer csak egy szemüveges sapkás emberi bejött egy magas szőke nővel a hátsó bejáraton, leült oda, és akkor nézzük, hogy ki lehet ez, és akkor mondják, hogy itt van a Robert De Niro, itt van a Robert De Niro. És akkor elkezdtük játszani a keresztapát.
0: Jó,
1: és fölállt, odajött, levette a napszemüveget, odajött, mutatta, hogy mondta, hogy thank you very much, köszönöm szépen, jutott egy a szívére, mutatott, hogy ez nagyon jó volt. Kezet csókolta az énekesnek, és visszament a... De sok ilyen jelenet volt. Hát ugye a monakói herceg, az Albert hercegnek ő nagyon sokat játszottunk. Tehát ő személyesen névről ismert minket, mindig kész csókommal köszönte az énekesnek. És ami szintén kuriózum, hogy az ő édesapja, a Ranié herceg, aki végül is egész Monte Carlót létrehozta. Mikor meghalt, én játszottam az ő memóriáján. Tehát a Salempirbe a Chopard, az XL márkának a GM-je, ő festőművész is, és ő csinált egy kiállítást, és ott játszottunk a Bőgösömmel, amúgy Orbán Györgyel, Gyurival, duóban. Tehát ez is egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy a Prince Ranjének a megemlékezésén magyar zenészek játszottak. Ezt szerintem sokan nem is tudják itthon. És az Albert hercegnek a születésnapját is mi muzsikáltuk. 2012-ben, mikor már gyűrűs mennyasszonya volt a Prince Charles, akitől most már gyerek is van, nagy család, akkor még csak mennyasszonya volt, és... De sok mindenkinek, képzeld, a Bal de Rose-t rendezték, ugye azt minden évben megrendezik, az olyan, mint nálunk az Opera Bál. És mindenki a Hotel de Paris bárjából indul, a nagy sztárok. Ott van az aperitív, és onnan mennek az operaházba. Ez a Bal de Rose. És képzeld, mellettem a VIP asztal mellett a következő emberek ültek egy karnyújtásnyira. Valentino, Karl Lagerfeld, Jerry Scotti, ő olyan volt nálunk a Vágó István, az olasz tévénél, Omar Sheriff, azt hiszem a Claudia Cardinali talán ott volt még, de a Jean-Pierre ott a forma a Ferrari-nak, tehát így ültek így jobbra mellettem, és így mutogattak, meg viccelődtek, úgyhogy ez nagyon nagy élmény ezek.
0: Mondd csak, hol laktatok? Hiszen azért én is voltam egyszer-kétszer Monte Carlóban, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy az a luxus, ami ott van, egyszerűen
1: ember felett.
0: Hihetetlen. Igen, tehát, igen. Hogy ott
1: nehéz fölvágósnak lenni.
0: Ott a csatornába lapátolják az aprót, tudod?
1: Igen, tehát hogy... igen, tehát ott nehéz fölvágni. Ott
0: a világ leggazdagabb emberei.
1: Hát abban az időben is, tehát olyan kocsik járkáltak az emberek, amiket így normális ember nem is lát, mert ezek mind rendelt autók, meg ki se jöttek, őnekik már megvan.
0: És ezek mind ott állnak a kaszinó előtt.
1: Igen, és ugye ott laktunk mi, az a helyzet, hogy mikor játszottunk a De Paris-ban, mi ott laktunk a harmadikon, mert úgy építették a hotelt, hogy külön van négy zenész szoba, egymás mellett a harmadikon. Amúgy egyszer ott ezen az emeleten lakott a folyosó másik végén a Ringo Starr, a Beatlesnek a dobosa. Sőt, hogy elmondjam, a John Lennonnak a fia, Julian Lennon, ő ott lakik Monte Carlóban. És amíg mi ott játszottunk, minden szombaton, ő egy Grammy-díjas zenész, ő is, és minden szombaton nálunk indított az estét. Leült a VIP asztalhoz, piásztak a zenekarral, ölelgettek, csókogattak, van is képen velük amúgy. Képzeld el. Úgyhogy ezek nagy dolgok.
0: ez tényleg a világ közepe, én azt gondolom. Tehát, hogy ennél exkluzívabb helyet nem tudok elképzelni.
1: Szerintem úgymond bár jazz zongoristának már most inkább úgy mondom, mert ott amúgy ott is, tehát nagyon jók voltak a körülmények, jó hangszerek voltak. Úgy azt muzsikáltunk jazzt, amit akartunk, persze, hogyha akartunk keresni még jó kis pénzt mellé, akkor be kellett olyan dolgokat is játszani, amit bekértek, francia számokat, egyébként nemzetközi programot, popzenéket. De például ott úgy játszottunk, sőt, nagyon nagy jazzrajongó volt az artistic director, tehát ő kimondottan kérte, hogy amikor megjelenik, akkor úgy játszunk jazz, mintha egy fesztiválon lennénk. Úgyhogy ilyen körülmények között muzsikálni, tehát ugye más helyen rátszólnak, hogy mi az a fűsükítítő modern jazz, vagy ott meg kimondottan kérték, tehát, és ilyen helyen, és kinézel az ablakon, és akkor ilyen emberek jönnek veled szembe, hogy hát ez hihetetlen, elmondhatatlan, hogy mekkora dolog volt ez.
0: Kérdezek egy furcsát, jó?
1: Na.
0: Azért is merem megkérdezni, hiszen én is ott lakom a 8. kerület közepén, majdnem a Buzsikus Cigányok parkjánál, és te is két utcára ott laksz tőlem.
1: Igen.
0: Azért van egy kis különbség, egy kis differencia Monte Carlo és hát a 8. kerületnek a közepe között. Mégis ott laksz te is, és persze én is. Mi az oka, hogy...
1: Nézd, hát vannak gyökereink, bár én a 7. kerületben nevelkedtem, aha, csak amikor megházasodtam, átkerültem a 8-ban, de minden ismerősöm barátom a 8-ban lakott. Kivéve a gyerekkori testvérem, barátom, bőgősöm, a Plutó Horváth Józsit. Mi voltunk ketten szerintem úgy a 7. kerületben. Nem tudom, kik voltak még, nem akarok kihagyni neveket. De aztán átkerültem, és minden, ő is azóta átkerült a 8-ban amúgy. És minden, ugye minden... Feleségem sokszor mondta, hogy leugrottam a közérbe egy kenyérért, vagy egy tejfölé, és másfél óra múlva jöttem vissza, mert annyi emberrel találkozik az ember.
0: Ez az, igen.
1: Ugye barátok, igen, ismerősök, pontosan.
0: Hát ennek megvan a varázsa. Hát tehát én úgy szoktam hívni, hogy egy kis falu. Tudod? Tehát, hogy ami ott van a 8. kerület közepén, az
1: igen,
0: egy hihetetlen
1: hát
0: kis közösség.
1: Mi itt érezzük otthon magunkat, most lehet azt mondani, hogy most romás kerület, romás kerület, nem cigány kerület, ezt nem mondanám, de romás kerület, ugye, mert nagyon sok muzsikus, nagyon sok roma lakik itt. Ugyanúgy, hát mint a régi időben. Így van, muzsikus cigányok, ugye annak idén a Mátyás tér volt most. Úgyhogy, ahogy mondtam neked, a hal is a vízben érzi jól magát, a saját közegében. Nekünk
0: van,
1: valójában ez a közegünk.
0: Igen.
1: Vagyis hát, hogy ezek a gyökerek. Persze jól érzem magam Monte Carlo-ban is, nem arról van szó, de azért a gyökerek ide húznak, persze.

0: végül akkor 10 év után ott hagytad Monte Carlót, és jelenleg is sok felé jársz a világban, de alapvetően azért utána áttetted a székhelyedet Svájcban.
1: Igen, igen. Ugye miután megvolt 2014-ben a bárzongorista verseny, az egyik fővédnök és a főszponzora a Roland cég volt, aminek a tulajdon, akkori 50%-os tulajdonosa Michael Heuser volt, és ő karöltve a Tollár Mónikával, a Tollár Endre, az ex Roland igazgatónak a lánya, és Tóth Csabával, az aktuális igazgatóval, aki közben nem csak akkor még kelet-európai igazgató, most már az egész európai szekciót ő viszi. Nagy, csodálatos emberek, mind a Mónika, mind a Csaba. Tehát ők voltak a fővédnökei ennek, meg szponzorai ennek a versenynek. És hát a verseny miután megnyertem, a Michael megkérdezte, mivel neki ő eredetileg, tehát ugye kiről beszélünk, a nagy zongora gyártó cégnek, meg a elektronikai gyártó cégnek, az 50%-os világ tulajdonosáról. A másik tulajdonos a japán öreg volt, aki alapította a 70-es évek elején a céget, Rolandot. És ő mivel ő bárzongoristaként kezdte a pályafutását, és onnan vitte el a Rolandot, képzeld, disztribútornak, és ő onnan küzdötte föl magát 50%-os részvény tulajdonosát. És megkérdezett, hogy lenne kedved jönni Svájcba, mert hallottam, hogy már voltál, mondták, amit itt tudtam ott, hogy hasonló. Látott bennem valamit, és figyelj, nagyon érdekes dolog, amit elmondok most, mert én akkor még nem tudtam, tehát nagyon sokat segített, nagyon protezsált, és buzdított. Nagyon-nagyon kedves volt velem, és tényleg annyi, mint szinte Svájcban nagyon sok mindent köszönhetek neki. És én ez idő alatt nem is tudtam, hogy ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, rákos volt. És ő ezt az egész segítségét, önzetlen, hát úgymond önzetlen, persze volt neki egy kis biznisz átfedés benne, de nem lett volna neki muszáj, ugye?
2: Világos.
1: Tehát az utolsó időit ezzel tölteni, hogy engem tolni, nyomni előre. És azt mondta, mindig mutatta az orrát, hogy jó szimatom van nekem ezekhez a dolgokhoz. Mondtam, de miért, Michael, miért engem? És mutatta az orrát, hogy nekem jó szimatom van. És Svájcban a legnagyobb ötcsillagos hotelekbe végig szervezett, és aztán először a Hotel Montanába kötöttem ki, Lucernben, ami egy teljesen zenei beállítottságú hotel. Jam session-ök vannak, jazz piano bar van, hegedűssel lehetett muzsikálni az étteremben, sajnos nemrég hunyt el a hegedűsök, aki 30 évig volt ott. És képzeld, ő cigány repertoárunk, csárdások, nóták, mindent tudott az öreg. Úgyhogy úgyhogy nagyon jól éreztem ott is magam. És aztán innen átkerültem, ahol mai napig vagyok, szerintem Svájcnak most a legelső helye, amiket mondtam, hogy óriási jó kondícióik vannak egy muzsikus számára. Ez fönn van Bürgens, Lucernnel szemben a Firvalstätterzé, ugye a Lucerni tó, és hogyha átnézünk a túlpartra, van egy pici hegy, egy 800 és 1000 méter közötti hegy, és ez Bürgens tó. Itt házasodott nálunk az Audrey Hepburn, meg itt lakott a Sophia Loren nagyon sokáig ebben a resortban. És ezt 2007-ben eladták a svájci tulajdonosok, és megvette a Qatar Hospitality, tehát a Katari herceg.

0: teljesen felújította, húzott még hozzá föl hoteleket, és most itt játszogatom, játszogatok egy gyönyörű szép ilyen lobby bar, úgy hívják, hogy Lakeview Lounge, és csodálatos zongorán, egy nagyon drága 100 millió forintos koncert zongorán, olyan az akusztika, mint a műpában, a nagy teremben, tényleg, tehát olyan lépcsőzetesen van a plafon is, a alsó szint is megcsinálom. Úgyhogy nem panaszkodom, a jó Isten nagyon bőkezű ilyen szempontból velem, és még annyit hagyd csak egyek el, hogy nem régen volt most, a nem régiben, biztos, hogy olvashattatok róla, ugye most a politikai események kicsit felgyorsultak a világban, és ugye ez a iráni-amerikai konfliktus, ugye az olajárobbanás, nem véletlenül benzin, egyebek, és ezt jöttek tárgyalni, és hát a katariak és a pakisztániak segítségével, ők voltak a közvetítő felek, ugye jött az amerikai kormány és az iráni kormány, és mind nálunk, tehát teljesen lezárták a hegyet, teljesen hermetikusan. És nagy meglepetésemre, hát ugye ilyenkor nem nagyon szoktak játszani, meg szórakoztató egységeket, mikor ilyen komoly tárgyalások vannak, és behívtak játszani. Úgyhogy egy ilyen történelmi eseményen játszottam most legutóbb. Úgyhogy kicsit rezgett a nadrág rajtam, de nem tudtam, hogy mit játszok. Síri csönd volt mindenki, tehát olyan feszült volt a légkör, hogy ugye biztos hallottad, hogy a Trump közben be is szólt az irániaknak. Aztán fölálltak, kivonultak, visszajöttek, úgyhogy két napig így egyfolytában tárgyaltak hajnalig, reggelig. És közben nekem játszani kellett. Hát persze nem a tárgyalóteremben, hanem előttekin. De nagy siker volt, úgyhogy tetszett nekik, szerették. Úgyhogy tudod, ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy na most ezeknek mit játszok? Egy ilyen szituációban most leülsz, mit játszol nekik? És ez is a mi feladatunk, mint bárzongoristáknak, hogy a megfelelő millióban, hangulatban, atmoszférában, na mi az, amivel betalálsz? Mi az, ami illik oda?
1: Mint egy jó prímás.
0: Így van.
1: De tényleg, tehát, hogy a cigányzenészeink régen ettől voltak annyira híresek, és szerették őket világszerte, mert mindig tudták, hogy mit kell játszani, ki mit szeret, és persze minden a fejükben volt, és mindent azonnal lejátszottak. És hát nem véletlenül imádták a cigányzenészeket világszerte.
2: Balogh Dezső, jazz és bárzongoristával készült riportom hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sóki András volt. A viszonthallásra.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Megkezdődött a volt Újpesti Árpád kórház bontása. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, mert denevérek laknak benne. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Megkezdődött a volt Újpesti Árpád kórház bontása, írja az ittlakunk.hu az újpest.hu-ra hivatkozva. A kórház épülete és a hozzátartozó telek 1,74 milliárd forintért került a fejlesztő tulajdonába. A cég korábban azt közölte, hogy a karakteres főépületet meg szeretné tartani, homlokzatát pedig teljes körűen rekonstruálná. A bontási munkák már megkezdődtek a területen. Hétfőtől péntekig korlátozottan működik a keleti pályaudvar utascentruma, mert légtechnikai munkálatokat végeznek az épületben, közölte a MÁV csoport. A személyes jegyváltás és ügyintézés folyamatosságát több helyszínen biztosítják. A peron szinten a 9. vágány melletti irodában, a prémium váróban, a Kerepesi úti mobilpénztárnál és a jegyautomatáknál is lehet jegyet váltani. Az utascentrumban kevesebb pénztár működik, de továbbra is elérhető a belföldi és nemzetközi jegykiadás, valamint a talált tárgyak ügyintézése. A nemzetközi jegyvásárláshoz a Vasút Társaság a nyugati, a déli, a kelenföldi pályaudvar vagy Kőbánya Kispest pénztárait ajánlja. A Vasút Társaság azt kéri, hogy az utasok a megszokottnál korábban érkezzenek a keleti pályaudvarra. Védelem alá helyeztek egy elhalt fát a Bikás Parkban, miután kiderült, hogy védett denevérek élnek az odvában. A fa kivágása a balesetveszélyes állapota miatt vált szükségessé, a vizsgálat során azonban egy denevér családra bukkantak benne. Ezért a veszélyeságokat eltávolították, a fa törzsét pedig a helyén hagyták. A holtfát védelem alá helyezték, és egy figyelemfelhívó táblát is kihelyeztek mellé. A szakemberek szerint az elhalt fák fontos élőhelyet biztosítanak számos állatfajnak, így a természetvédelmi szempontok miatt nem minden esetben indokolt a teljes eltávolítás. A Rákóczi tér a 19. helyen szerepel a Time Out Market magazin listáján, amely a világ legmenőbb városrészeit gyűjtötte össze. A 40-es rangsorban japán városok, Tokió, Kyoto, Osaka mellett Los Angeles, Bangkok, New York üzleti negyede, valamint több európai helyszín, köztük Athén, Róma, Valencia, Lisszabon, Porto, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Belfast, Glasgow, London és Párizs egy-egy környéke is helyet kapott. A leírás szerint minden városrészben ott a hangulat, a zene, a jó ételek és egy csipetnyi hipsterség. A Rákóczi térnél apartmanos szállást a város egyik legdrágább pékségét, ráment és nigériai specialitásokat ajánlanak. Hozzátéve, hogy így már nem is olyan, mintha Kelet-Európában járnának a vendégek. A bejegyzés megemlíti, hogy 2027-ben Józsefváros 250 éves lesz, ezért jövőre különösen érdemes majd ide látogatni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsort hallják. Benne a műsorszerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást.
4: Mai vendégem Balog Dezső, jazz és bárzongorista, aki közel 10 évig játszott Monte Carlo-i Hotel de Paris bárjában, a Bar Amerikában. Mesélj, merre jártál még a világon? Mi az a hely, ahova szívesen visszamennél, és eltöltenél akár még néhány évet ott?
5: Hát ugye Monte Carlót azt mondtam, amúgy ez tervben van, ugyanis most akkor ide bekötök egy gyors történetet, de szokott nálunk lenni egy ilyen Chefs United az a neve az eventnek, és a világ legjobb séfeit hívják, és most a legutolsó alkalommal az Ellen Ducassier volt a fővédnöke, aki 30 éve a Hotel de Parisnak az elsődleges séfe. Ő egyedül kapta meg Monte Carlóban a hercegtől a Monegasque, tehát az állampolgárságot. Tehát nem kaphatja meg senki amúgy, csak úgy, aki nem oda született, vagy Persze. nem családi leszármazás van. Ő megkapta, olyan, mint egy hercegi kegyelemből, megkapta az állampolgárságot.
4: Óriási dolog.
5: 22 Michelin csillagos. És képzeld el, hogy ennyi idő után oda mentem hozzá, mondom, Monsieur Ducasse, megismerés, de már öreg, már tisztelősz. És nézett rám, és akkor mutatta, hogy szonkorista, mondom, igen. Ja, és kézzel megölelt, és mondta, hogy itt van, hogyha vissza akarsz jönni bármikor, mert az ő menedzsmentje, ugye a Döparinnak, ugye, saját stábja van. És odaadta a kártyát, ha vissza akarsz bármikor jönni, akkor, akkor csak eresz meg egy telefon. Úgyhogy, úgyhogy nagyon gondolkozom rajta.
4: A Monte Carlo.
5: Igen, és igen, igen, azon. Hát, igen. De közben volt ugye a sógorommal, a híres csellistával, Kovács Karcsikával, Károlya, jó ideig kijártunk Japánba. Az egyetlen japán eredeti japán származású magyar cigányzenét muzsikáló hegedűs lányához, Yukako Furudatéhoz, aki egy kuriózum, mert ugye japán létére egyrészt folyékonyan beszél magyarul,
4: igen.
5: Másrészt pedig, hát jó, hát tanult, ide járt, vette a fáradtságot, és itt tanult magyar cigányzenét, itt Budapesten, ment a Lajos bácsihoz, ment ehhez, ahhoz a legjobb primásokhoz följárt, és akikkel játszott, a klarnétos is jött apámhoz tanulni, az amaszhoz, tehát és akkor egy véletlen folytán egyszer kint ragadtunk a sógorommal, a Karcsikával Japánban, mikor kitört a vulkán Izlandon, és nem tudtunk hazajönni. Üzleti szempontból voltunk kint, és nem tudtunk hazajönni. És azt mondta, na ha már itt vagytok, mondták, hogy 3 hét múlva lesz a légtér megnyitva, de legalább 2 hét. És akkor mit csinál? Jó, hát gyorsan szervezett ilyen házi koncerteket. És csak ugye semmiből elkezdtünk muzsikálni így hárman. És képzeld el, hogy annyira, annyira nagy sikere lett, hogy onnantól kezdve turnék lettek szervezve. Úgyhogy ez ment, 20-szor voltunk kint, 10 évig jártunk ki. Aztán a korona ezt most úgy ketté vágta. Ő még járkál ki, én már most, ugye, most már le vagyok kötve, tehát nem tudok, sajnos. De még oda is szívesen visszamennék, majd ha, lehet, hogy csak látogatóba, de majd a Yukát meglátogatjuk.
4: Igen, hát Japán az a keleti félteke közepe, az kétségtelen.
5: Hát az is egy teljesen Monte más világ.
4: Pedig, hát, az pedig a nyugati
5: Japán,
4: félteke.
5: Amúgy tényleg, tehát azokon a helyeken, ahol voltam.
4: Merre voltál egyébként?
5: Mindegy. Hát egész Japánbe jártuk, de főleg Tokióban. Uh-huh. Tehát ez úgy érzed magad, mikor bemész egy Shibuyába, vagy egy Tokyo Stationre, mint hogyha egy más bolygón lennél. Az emberek is, ennyi, ilyen sok ember is, ilyen fegyelmezettek, de közben bohémok, mert és jó humoruk van, és a tisztelet, hát az ami legfontosabb, hogy olyan tisztelet van egymás iránt az embereknek, hogy ezt még nagyon sokáig fogja az összes ország tanulni. És tudod, mi az érdekes, hogy nem tudom, jó Isten, hogy mit szánt nekem, de Japán és Svájc nagyon hasonló mentalitás. Nem véletlenül működik olyan szempontból, mint a kettő, tisztaságban, fegyelem, tisztelet van. Tehát, hogyha megnézed, nagyon hasonló az elképzelés.
4: Tehát a mentalitás, a mentalitás
5: nagyon, nem hinnéd el, hogy, aha, de nagyon hasonlóak a japánok és a svájciak. Nagyon hasonlóak. Nagyon. Persze egy kicsit, nem azt mondom, hogy merevnek kell lenni, de nagyon szabálykövetőnek kell lenni ahhoz, hogy ez, mindkét népcsoportnak, hogy ezt meg tudja valósítani. Tehát, aki volt Svájcban, az tudja, hogy tehát az országút szélén is, vagy az erdő közepén is derékszögbe van a fűvágva. De komolyan is, nem tudom, hogy ki csinálja. Fogalmam sincs. Tehát a földről lenni lehet. Japánban, ahol egyszerre egy oktaéderes zebrán, mondjuk Shibuyában, átmegy egy zebrán 4000 ember, és a földről lenni tudsz. De szó szerint mondom, enni tudsz, vagy bemész Ginzába. Tehát aki volt már ott, az tudja, hogy miről beszélek. És nem dobnak el egy szemetet, egy csikket, egy porszemet nem dobnak el. Összegyűjtik, egész nap úton vannak, egy zacskóba, haza mennek és kidobják. Tehát olyan fegyelmezettség van, tisztelet van, megadják egymásnak. Nagyon, nagyon nagyszerű emberek.
4: És nagyon szeretik a zenét. Ez is nagyon, nagyon fontos kérdés.
5: Nagyon. Képzeld,
4: imádják.
5: Hogyha olyan helyen játszottunk, ami vacsorával egybekötött volt, ugye óriási, mint egy koncertterem, de voltak körösztalok, lehetett vacsorázni. Ahogy elkezdtünk, az első hangot meghúztuk, lerakták a kést, villát, és hozzá nem nyúltak, csak a szünetbe legközelebb. Tehát ott nem hallottál tányércsörömpölést, vagy köhögést, vagy ott semmi, síri csönd. Hát, és így ültek, így mereven, és figyeltek, és koncentráltak a zenére.
4: A tisztelet.
5: Ez nagyon nagy tisztelet, csodálatos dolog.

0: És mi a helyzet a bárzongorázással itthon Magyarországon? Játszottál legutóbb a zeneházában is.
1: Így van.
0: Egyébként itt hadd említsem meg, hogy a zeneházában azért szokott ilyen rendezvény lenni.
1: Igen, igen.
0: Egy egész sorozat van, ami a bárzongoristáknak ad lehetőséget arra, hogy megmutassák a tudásukat. De azért a bárzongorista műfaj, bocsánat, inkább így mondom, hogy a bárzongorázás az már egy kicsit kezd kikopni itthon, én ezt érzem. De minthogyha valamit fel akarnának ezzel éleszteni. De hogy érzed?
1: Igen, ugye úgy, mint minden más élőzene. Tehát nem csak a bárzongorázás kezd kikopni, hanem úgy gondolom, hogy a szórakoztató egységeknek, hoteleknek, teraszoknak, bároknak nem tudom, hogy anyagi vonzata van ennek, vagy politikai háttérhiánynak, de hát ugye most felhozhatnám ugyanazt, mint a régiek mondják, hogy nézd meg, hogy hittól hídig a körúton annak idején összeszámolták. Ki mondta ezt, hogy összeszámolták, és 86 helyen volt élőzene. És most 3 helyen van. Tehát ez is mutatja azt, hogy valami megváltozott, hogy igény nincs rá. A külföldiek számára biztos, hogy van rá igény, mert imádják. Ugye meg az élőzene, tánczene, a cigánzenéről nem is beszélek, mert az még mindig kuriózum és hungarikum, mert még mindig azt mondják, hogy gulyás, paprikás, puskás és csárdás. Uh-huh. Még ez a négyes, ez még mindig.
0: Tehát ezt tapasztalod?
1: Ez még, hogy ne, ez természetes. Uh-huh. Az első dolog, ez a 4 dolog, amit említenek. Magyar vagy? Jó, igen, hát akkor vagy a török a Attila pasa, tudod. De ez tényleg működik. Visszatérve arról, hogy mondtad, hogy mert a nagyszerű igazgató úr, Bata András úr, ugye indított egy ilyen sorozatot, amelyben vannak kávéházi cigányzenei esték az étteremben, és vannak bárzongorista esték is. És ugye volt alkalmam meghívásának eleget tenni, nagyszerű este volt, és nagyon örültem neki, hogy próbálják népszerűsíteni, tehát ő is beállt a sorba is, és hogy hangot ad ennek, hogy igenis ezt tolni kell. Mert az az igazság, hogy tapasztalatból is mondom, meg a véleményekből is, hogy a magyar zenészek mindig világhírűek, és mindig a toppok között voltak.
0: Ez így van. Bármilyen műfaj van.
1: Így van, klasszikus zene, de főleg az utóbbi időben az improvizatív zene. Uh-huh. Tehát ugye a cigányzene az meg abszolút kuriózum, tehát annak ugye a magyar cigányzenének nincsen megfelelője a világon. Nincs párja. De ugyanakkor imádják. És azok az improvizatív zenék, mint a magyar jazz zene is, a világon olyan szinten elismert, tehát, és akár merre megyek, őszinte vagyok, hogy nagyon ritkán hallok olyanokat, mint a magyar zenészek. Vannak, de nagyon ritka, mint a Fehér Holló, hogy ilyen magas szintű zenészek lennek. És ez egy sajnálatos dolog, hogy az ember nem tud a saját hazájában proféta lenni. Tehát ahhoz vagy ki kell mozdulni, vagy nem is tudom. Tehát.
0: És mi a helyzet a kávéházi cigányzenével? Ott is nyilván ugyanezt tapasztaljuk, mint a bárzenénél, illetve a tánczenénél, a szórakoztató zenénél általában, hogy az élőzene az kezd egy kicsit kikopni, nem is kicsit, kezd kikopni a köztudatból, a szokások közül, és nem tudom, hogy ismét divatba lehet-e hozni. Te mit gondolsz erről? Látsz erre valamiféle megoldást, hogy akár itt a közeljövőben valami olyan változás induljon el, akár kultúrpolitikai támogatáson keresztül, hogy valamiféle régi fényét visszahozza az élőzenének?
1: Nézd, én azt mondom neked, hogy ha ez nem kap állami nyomást és segítséget, vagy nem kezdődik egy olyan program az egész országban, ami ezt tolja előre, és segíti ezt a műfajt, hogy fennmaradjon. Mert mind a magyar tánczene és a bárzene, bárzongorázás, tehát ez világhírű dolog, mind a magyar cigányzene, az is te teljesen, hogyha nem kapja meg a megfelelő, mert az a helyzet, hogy itt generációs problémák vannak, és a világ elszaladt egy modern világ felé. Az új generációt, hogyha megnézed, más zenéken nőnek föl már a gyerekek, és nagyon a modern technológia felé ment el minden. és ha megnézel egy klasszikus koncertet, te aztán meg tudod mondani, őszintén mondd meg nekem, őszesebb hajakat látsz inkább a nézőtéren, vagy fiatal 20-20 éves gyerek, fiatalokat?
0: Igen, valóban kétségtelen, hogy a klasszikus zenei koncerteken is, főleg az idősebbek és a nagyon idősek azok, akik jellemzőek, és azért próbál nyilván akár egy nagyobb zenekar is, meg hát vannak kezdeményezések arra, hogy a fiatalokat is megszólítsuk, és tulajdonképpen beleneveljük őket ebbe a világba. De én azt gondolom, hogy azért a klasszikus zene az valamiféle támogatásban azért részesül, hiszen van több klasszikus zenekar is, aki állandó támogatásban részesül.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: Ugyanolyan rétegzene egyébként a klasszikus zene is, mint a jazz vagy a cigány zene. Na most a cigányzenére vannak programok, kisebb programok, mint például a Muzsikáló Magyarország, és azért mondom, hogy kisebb, hiszen az sem egy teljes évre szólt, hanem csak néhány hónapra, habár azért viszonylag több zenészt foglalkoztatott, de nyilván csak rövidebb ideig. A jazz zenészek nem tudom, hogy valamiféle hasonló támogatásban részesültek az utóbbi időben, szerintem nem, legfeljebb egyéb egyéni projekteken keresztül.
1: Valamennyi tehát, volt, nem számottevő. Én úgy gondolom, tehát...
0: Hát ezt nyilván vizsgálni kellene, elég. Össze kellene hasonlítani, de a rétegzenéknek, mint a klasszikus zene is, vagy a jazz, vagy a cigányzene, szükségük van, és itt természetesen a bárzenét is beleértjük ebbe,
1: szükségük van
0: valamiféle kulturpolitikai támogatásra.
1: Hogy ennek Nyári Gyula barátom, aki a Magyar Bárzongorista Szövetség elnöke, nagyon erősen hangot adott eddig is, és most meg főleg, hogy maga a magyar bárzongoristák sosem kaptak támogatást. Tehát ezt el kell mondanom, hogy sajnos a mi műfajunk egy ilyen fene gyerek lett. Márpedig, ha megnézted, amióta a világ, ugyanúgy volt a vendéglátó egységekben.
0: Tehát így van. A cigányzenészek
1: csökkent,
0: mellett...
1: akkor együtt csökkent a létszám, ugye, mondjuk a cigányzenészekkel. Tehát ha volt 80 zenekar, akkor volt 80 zongorista is.
0: Így van.
1: Ha már lecsökkent négyre, akkor négy étterembe, hotelbe maradt zongorista.
0: Régen ez úgy volt, hogy egymás melletti termekben voltak, mondjuk, ugye? Tehát akkor aki bement a vendéglátó egységbe, egy hotelben mondjuk, akkor az vagy a cigányzenét hallgatta, vagy a bárzongorista.
1: Régen ezt megengedhették maguknak, igen. Milyen érdekes, hogy volt ugye a Fortunában, vagy egy-két helyen egyszer 3-4 zenekar volt.
0: Így van.
1: Egy hotelben. Hát ez
0: megváltozott a világ, ez világos.
1: Ez nem reális manapság már abszolút. De meg ugye felváltotta a DJ sokán az élő zenét, ami egy trendi dolog. De ugyanakkor tegező viszonyban sincs az élő zenével és annak a kvalitásával, meg az, ami mögötte van. Persze egy jó DJ-t én teljesen elismerek, nem arról van szó, csak nem ugyanaz a millió, nem ugyanaz a hangulat. Az egy háttérzene. Igen, csak ha megnézed például a mostani popzenéket és a mostani modernebb zenéket is. Ezt komolyan mondom neked most, ha lenne időnk, felsorolnék neked 100 számot, az utóbbi slágert, ami több milliárdos megtekintés mondjuk a YouTube-on, vagy több milliárdos album, több milliárdos letöltés, tehát tényleg másfél-három milliárd, és mind ugyanarra négy akkordra megy. Tehát, hogy annyira próbálják lebutítani a zenét. Én nem tudom, hogy ezt szándékosan csinálják, vagy csak ez a hallgatóságnak, vagy ez lett a színvonal, én nem tudom az újabb generációnak. De ez szerintem ez is egy óriási probléma, hogy amit mondtam neked, ezek a 3-4, nézd meg régen, hát volt Earth, Wind & Fire-t, Michael Jackson-t hallgattak az emberek, hát olyan komplex zenék voltak akkor, olyan zenei történések voltak egy számban, most meg nekem nem nagyon vannak mondulni bajolja ezeknek az újabb zenéknek, sajnos. Nem mindegyiknek persze van, de tisztelt a kivételnek, de nagyon rossz irányba halad szerintem a globálisan a modern zenei elképzelés.

0: Kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed a mai mesterséges intelligenciával generált zenékről. Veszélyezteti ez vajon a zenészeknek a megélhetését, vagy a közízlésnek a formálását? Biztos hallottál már te is ilyen mesterséges intelligencia által generált zenéket.
1: Hallottam, igen, és sajnos egy-kettő nagyon jó, tehát meglepően frappáns az AI, hogy mit tud művelni, tehát hangszerelés, szólók, énekhangok, témák, szövegek, tehát hihetetlen, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen kordában kell tartani, és limitálni kell a lehetőségeit. Nem szabad. Igazándiból a hallgatóságon múlik, hogy ki mennyire fogadja ezt el, vagy ki mennyire fogadja el ezt természetesnek, mert ez nem természetes dolog. És úgy gondolom, hogy a zenének, az élő zenének és a zenészeknek a munkájának van egy valódi élő spiritje.
0: Ez a lélek.
1: Lélek van a zenében. Na most ez akármilyen jó szól, akármilyen jó hangszerelés, amit ő 5 perc alatt összetesz, ezt kiöli. Szerintem. És ezt nagyon-nagyon, inkább az a legjobb szó, hogy ezt nagyon koncentráltan szabályozni kellene szerintem. Nem tudom, hogy most hogy állnak a törvények ezekkel kapcsolatban. Tudom, hogy fel kell tüntetni mindenhol, hogyha AI.
0: Így van.
1: A dolog. De ezzel nagyon csinyán kell bánni, mert igenis, szerintem már most is sokan használják pult alól.
0: Egész biztos.
1: 100%.
0: Egész biztos, igen.
1: Megrövidíti, egyrészt a munkádat könnyebbé teszi, lerövidíti az időtartamodat, nem szenvedsz vele napokat, 5 perc alatt összeteszi neked.
0: És ha nem értesz hozzá, akkor meg aztán főleg?
1: Hát akkor meg főleg, tehát, és ugye itt van megint a veszély, hogy laikusok, dilettánsok,
0: zenei előképzés nélkül.
1: Igen, olyan reflektorfénybe kerülhetnek, ami nem megérdem el. Mondjuk azzal szemben, aki mondjuk 6 éves kora óta napi 8 órát gyakorol, meg tanulja a zenét. 50 éve mondjuk. Tehát ez én nem, ja, még nem fair, tehát nem tartom fairnek ezt az egészet. Tehát a zeneiparral, a zenészekkel szemben. Tehát az is, amikor most ugye láttam, hogy olyan robotokat fejlesztettek ki, hogy most volt legutóbb, nem tudom melyik városban, vagy melyik országban, hogy egy robot adott egy klasszikus koncertet, klasszikus zenei koncertet. Mi szükség van erre? Minek? Tehát nem kellene ilyen robotok. Nem kell ez. Tehát ugye mindent meg tudunk géppel oldani. Ugye a számítógép már 100 milliószor gyorsabb az agynál, és ott a ChatGPT 100 milliószor többet tud. Az egész világ mindenség benne van egy processzorra koncentrálva. Nem kell ez nem kell, erre nincs szükség. Viszont a lelket sosem fogja tudni beletenni. Akármilyen, én egyszer beszélgettem vele, és ő mondta, hogy szeretne olyan lenni, de nem fog soha tudni olyan lenni, mint akinek igazi lelke van. Tehát mindent megtesz, és tud úgy viselkedni, de nincs neki, és nem is lesz. Ő meg is mondta magáról, hogy nem is lesz. Úgyhogy ezt kéne szem előtt tartani zenei szempontból is, hogy ez egy lélektelen dolog.
0: Hogy látod a jövőt, akár zenei szempontból? Tehát merre megy a világ? Hová tart a bárzongorázás? Lesz erre kereslet a jövőben? Hová tart a jazz zene?
1: Kereslet biztos, hogy lesz, hogy milyen réteg és mekkora réteg, és mennyire nagy kereslet, az megjósolhatatlan, bár nagyon remélem, hogy ha a jazz zene 40-es, 50-es évek óta túlélt mindent, akkor ezt a nagy digitális globalizációt is túl fogja élni, meg hát remélem, hogy azok az emberek, akik felelősek világviszonylatban azért, hogy ez fennmaradjon. Ugyanúgy magyar szempontból a mi zenénk, legyen az magyar bárzene, legyen az magyar cigányzene, mi vagyunk a felelősek azért, hogy minden a maga medrében maradjon, és folyni tudjon. Mert nézd, a klasszikus zene az az egész világé. Az a cigányzene, a magyar cigányzene az a magyaroknak a stempléje, az a magyarok védjegye. Igaz, hogy a jazzzene Amerikából származik, ugye? De a magyar jazz zene, ami már romás, egy igen, kicsit lehet azt mondani, nem feltétlenül, ugye, de világszínvonalon elismert a magyar jazz zene. Éppen azért azt is kellene itthon egy kicsit támogatni, hátulról tolni, de láttam most a nyáron amúgy sok fesztivált azért próbálkoznak, tehát tolják. De itt van ugye szerintem a legnagyobb fenegyerek, a bárzongoristáknak a sorsa. Nehéz a dolog, mert ugye hol játszottak eddig, éttermekben játszottunk, hotelekben többnyire főleg, és nem tudom milyen elgondolásból, mert biztos, hogy nem tőke probléma van, vagy nem a dotáció a probléma, de tényleg sokan lecserélik DJ-re most már a szóló. Eddig ugye zenekar volt, aztán lett 100 zongorista, aztán most már a zongoristából sok helyen DJ van, nagyon sok zenész amúgy próbál átnyergelni, már DJ szettje van, DJ-zni próbálnak, nem csak itthon, külföldön is, Svájcban is nagyon sok kollega, meg ismerős. Muszáj nekik, hogyha nem akarják elveszíteni a helyeket, a gigeket, akkor nem hangszerrel mennek, hanem mennek a DJ pulton. És ez elszomorító. Ugyanakkor, amikor én legelőször Svájcban az Interlakenben játszottam, a Victoria Jungfrau-ban, és akkor még volt az, hogy én a bárban játszottam, és egy másik zongorista játszott az étteremben. És szemet szúrt. És mondtam, hogy de ez milyen jó dolog, hogy itt még ilyen van, hogy egy hotelben két zongorista játszik. Azt mondta, hogy pár évvel ezelőtt lettél volna itt, egy 10 évvel ezelőtt, 4 zenekar játszott. És tudod, kik játszottak? Magyarok. Magyar jazz zenekar volt, magyar cigány zenekar volt, meg volt még két másik zongorista.
0: Nem véletlen, mert...
1: Nem véletlen. Nem véletlen.
0: Tehát a képzésünk az még mindig világhírű.
1: Mindig világhírű.
0: Igen, így van. És a világ élvonalába tartozik. Neked személy szerint milyen vízióid vannak, milyen elképzeléseid vannak a következő évekre, évtizedekre? Akár mondjuk azt, hogy hol látod magad 10 év múlva?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Az, hogy hol szeretném látni magamat, hogy hol mi lenne a legideálisabb. Őszintén mondom neked, hogy most így ugye 47 éves vagyok, és imádok a közönségnek játszani. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy egy jó nevű hotelben három asztalnak játszok, vagy egy teljes fullházas koncertteremnek. Mert én ugyanazt adom. Én azért is sokan hülyének néznek engem ezért, mert én kis közönségnek is ugyanolyan intenzíven és koncentráltan muzsikálok. De mindig azt mondtam, hogy vagy csináljuk, vagy ne csináljuk. Hát most az, hogy most így háttérbe egy pirinckázunk, annak semmi értelme nincs, és saját magunkat romboljuk le vele. Hogy mondják, kiégetjük magunkat. De ugyanakkor én annak örülnék a legjobban, hogyha egy projekt, ami elképzelésem van, amit még nem valósítottam meg, de egy szeretnék, tehát színpadon, én színpadon szeretném látni magam. Uh-huh. Tehát ott, ahol minden ember, mert ugye vendéglátóegységekben, hotelekben, bárokban, legyen az jazzklub is, nem mindenki miattad jön oda. Nagy része örül, hogy hallgathat, de valljuk meg őszintén, én be is vallom, nem mindenki azért jön oda, hogy téged hallgasson. Tehát nem mindenki koncentrál, fókuszál a te a zenélésedre, a muzsikádra. De egy koncertteremben, ha rád veszik meg a jegyet, akkor, és remélem, hogy jó pénzért adnák el, ha lenne egy koncertsorozatom, így világviszonylatban, akkor azok igenis azért jönnek, hogy leülnek, és csak rád fókuszálnak. És nekem ez a célom, hogy ezt megvalósítsam. Remélem, hogy elég erőt ad hozzá a Jóisten, meg eddig is egyengedte az utamat, mert tehát minden olyan álomszerűen jött. Tehát az, amit ugye én mondtam annak idején a kis szobában, hogy nyugodj meg, gyakoroljál, majd ez jönni fog, és ott leszel. Nyugodj meg, ott leszel. És hip-hop, ez történt, puf. Megint történt valami, puf, megint ott. És mindig valami kis angyal, valaki így oda segített. Én hiszek ebben, hogy ez működik. Tehát meglátjuk a továbbiakat, bízom a Jóistennek az erejében.
0: Mit üzennél egy fiatalnak, aki tizenéves, és szeretne akár a nyomdokaidba lépni? Szeretne olyan lenni, mint te?
1: Hát azt üzenném sok szeretettel, hogy ne adja fel az egyéniségét, ne adja fel az álmait, és gyakoroljon, és legyen kitartó, és amikor a legnehezebb időszakon megy keresztül, akkor se adja föl, és akkor is igenis csinálja. És higgyen magában, hogy meg tudja csinálni. Mert az a legfontosabb, hogy addig csináljuk, addig próbálkozzunk, amíg be nem találunk, amíg el nem érjük az álmainkat. Mert ahogy föladja az ember, utána az esélyek azok gyengülnek, úgyhogy higgyetek magatokban, és gyakoroljatok sokat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, én nagyon élveztem, és nagyon megtisztelő, hogy itt voltál. Természetesen várunk vissza a közeljövőben bármikor, és hát köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
1: Drága Andriskám, én örülök a legjobban, és köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
0: Balogh Dezső, jazz

0: Gyere testvér, hadd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit akarunk.
1: 100.3 Rádiódi.
2: Vójatú menge!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a fiataloknak. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdúbihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízott tisztséget. A jelentkezéshez diploma és legalább 3 év a feladathoz kapcsolódó szakmai tapasztalat szükséges. A pályázatokat szeptember 25-éig várják. Október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport. Szeptemberben és október elején Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdánként és vasárnaponként indul a járat. Az éjszakai vonat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak rajta. A menetrendet úgy alakították ki, hogy rövidebb, akár egynapos vagy egyéjszakás kiruccanásokhoz, illetve több napos tengerparti pihenéshez is használható legyen. Kerékpárvásárlási támogatást ad a Terézvárosi Önkormányzat a kerületben élő fiatalok számára. A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik betöltötték a 14. életévüket, közép- vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak, és legalább egy éve folyamatosan Terézvárosban élnek. A támogatás összege 90 000 forint, amelyet a feltételek teljesítése után utalnak át a pályázónak. A kérelmeket október 5-éig lehet benyújtani a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Ötvös utcai ügyfélszolgálatán. A pályázathoz a jogosultságot igazoló dokumentumot, köztük szükség esetén a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolását és a lakcímkártyát is be kell mutatni. Vasárnap rendezik meg a 6. liget élményfutást a Városligetben, ahol a résztvevőket 25 játékos akadály várja. A Budapest Sportiroda eseményén nincs szintidő, a szervezők szerint a hangsúly a mozgás örömén és a közös élményeken van. A 7 kilométeres távon többek között hab és füstalagút, gumihegy, mászófal, kukatolás és egy Ikarus 280-as csuklós busz is része lesz a pályának. Az útvonal különleges helyszíneken is áthalad, így a futók idén először a több mint 130 éves Városligeti műjégpálya főépületén is keresztül haladhatnak. A rendezvényen idén újabb részvételi rekordra számítanak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. október 16-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem dr. Szokolszky Ágnes, akinek tavaly jelent meg Így muzsikáltunk című írása Déki Lakatos Sándor cigányprímás élet és család történetéről. Továbbá itt lesz még velünk maga a történetmesélő Déki Lakatos Sándor cigányprímás is. Tartsanak velünk ma és a folytatásban egyaránt. Ma két prominens vendéget köszönhetünk itt a rádiónkban. Dr. Szokolszky Ágnes, a Szegedi Tudományi Egyetem Pszichológiai Intézetének nyugalmazott tanszékvezetője,